0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Ukrajnát támogató magyar állampolgárokat tüntetett ki Volodymyr Zelenszky, írja az MTI. Záhony polgármesterét, Helmeci Lászlót és a magukat kárpátaljai sárkányoknak nevező egy önálló ukrán

0: és az erre az esetre kialakított protokollt adta hírül a társaság a honlapján. Közleményükben azt írják, a rendelkezésre álló termelő kapacitások és tartalékok mellett a magyarországi villamos energiarendszer egyensúlya és az ellátás normál üzemben biztosítható. A Paks-Duna-Szent Benedek közötti fenékküszöb beruházás elengedhetetlen volt, erről Cseh Tamás, a paksi körzet országgyűlési képviselője beszélt rádiónknak. Cseh Tamás azt is kifejtette, hogy véleménye szerint a vízügyi szakemberek jelzése alapján dönteni kellett, és Magyar Péter miniszterelnök helyes döntést hozott.
1: Az a legfontosabb, hogy a beavatkozás nélkülözhetetlen volt, elodázhatatlan és elengedhetetlen. Tehát enélkül ma már biztos, hogy egy nagyon visszafogott, lényegében leállt paksi atomerőmű mellett beszélgetnénk, és látva a romániai párhuzamos példát, párhuzamos valóságot, nem sok jóval kecsettetett volna a közeljövő számára. Az, hogy ez a beruházás miért nem valósult meg hamarabb, milyen megelőző lépések lehettek volna, úgy gondolom, hogy ez egy másik vitának, vagy másik asztalnak lesz majd a mondani valója. Most nagyon fontos volt, hogy szembesülve azokkal az előrejelzésekkel, amiket a vízügyi szakemberektől kaptunk, dönteni kellett. Magyar Péter miniszterelnök pedig hozott egy kemény, de nagyon jó döntést.
0: Cseh Tamás országgyűlési képviselőnek a döntés kapcsán több feladata is volt.
1: Nekem a szerepem az benne, hogy ezt a döntést elfogadtassam, ezt a döntést minél több helyre eljuttassam, elmagyarázzam az embereknek, és valamilyen módon azt a hátteret biztosítsuk az itt dolgozó szakembereknek és az ide érkező döntéshozó politikusoknak, amiben jól érezhetik magukat. Az idő úgy hozta, és ez volt aztán a végső konzekvencia, hogy nekem a legnagyobb szerepem itt az ellátási láncba volt. Itt óriási civil összefogás, óriási megmozdulás volt. Nem volt nehéz sem az élére állni, sem előre mozdítani, vagy segíteni ebben a folyamatban. Itt minden ilyen álomszerűen történt.
0: A strandfejlesztésről osztott meg tájékoztatót Vadnagykőség önkormányzata a közösségi oldalán. A bejegyzésből kiderül, hogy a település a Tolna vármegyei önkormányzati hivatallal konzorciumban 232,3 millió forintos, 100%-os Európai Uniós támogatásból alakítja ki a Faddi strandot a Faddi Duna partján. A beruházás során rendezett partszakasz, sétány, homokos part, játszótér és zöld felületek létesülnek, miközben törekednek a meglévő fák megőrzésére is. A projekt tervezett befejezési határideje 2026. december 31. Közzétette az eheti házi orvosi rendelési időpontjait Gerjen község önkormányzata a közösségi oldalán. A bejegyzés tanúsága szerint pénteken nincs, holnap délelőtt 8 és 11 óra között, csütörtökön pedig 13 és 16 óra között lesz házi orvosi rendelés a településen. Sürgős esetben ügyeletes orvos dr. Kismiki András, aki a 0629417031-es telefonszámon érhető el. Mint írják, 16 órától a paksi ügyelet látja el a betegeket, amelynek telefonszáma 1830. A gerjeni önkormányzat felhívja továbbá a figyelmet bejegyzésében arra, hogy szeptember 18-án ingyenes szűrővizsgálatra lesz lehetőség Tengelicen. A szennyvíz beruházás munkálataival kapcsolatos hiba bejelentési felhívást tett közzé Pusztahencse község önkormányzata a közösségi oldalán. Mint írják, a 2024-ben megvalósult szennyvízberuházás munkálatai után több helyszínen hibák, süllyedések vagy egyéb problémák jelentkezhettek. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy az észlelt problémákat jelezzék a hivatal felé. A bejelentéseket a polgármester@pusztahencse.hu e-mail címen, illetve az önkormányzathoz eljuttatva lehet megtenni. A pontosabb ügyintézés érdekében lehetőség szerint fényképet és elérhetőséget is kérnek csatolni. A bejelentések határideje augusztus 28-án délelőtt 11:30.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.

0: Kiss FM.
1: Összekötött.
2: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres

0: Box FM.
1: Repülnék hegyeken át veled mindegy hová, csak kapaszkodj belém. Elrejt az erdő, a fák, ha tisztást találunk, ott megpihennék.

0: Ez volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Az Európai Bizottság 6,1 milliárd euró értékű védelmi beszerzést hagyott jóvá Ukrajna számára, írja az MTI. A portál értesülései szerint az összegből többek között lég- és rakétavédelmi rendszereket, rakétákat, lőszereket és radarokat vásárolhatnak. Az iskola kezdési támogatás mellett az államkincstár hétfőtől több családtámogatás folyósítását is megkezdítette közé közösségi oldalán a kormány. A bejegyzésben azt írják, hogy a szeptemberi családi pótlék a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermekgondozási díj, a csecsemőgondozási díj, valamint a gyermeknevelés

0: egy nagyon visszafogott, lényegében leállt paksi atomerőmű mellett beszélgetnénk, és látva a romániai párhuzamos példát, párhuzamos valóságot, nem sok jóval kecsetetett volna a közeljövő számára. Az, hogy ez a beruházás miért nem valósult meg hamarabb, milyen megelőző lépések lehettek volna, úgy gondolom, hogy ez egy másik vitának, vagy másik asztalnak lesz majd a mondani valója. Most nagyon fontos volt, hogy szembesülve azokkal az előrejelzésekkel, amiket a vízügyi szakemberettől kaptunk, dönteni kellett. Magyar Péter miniszterelnök pedig hozott egy kemény, de nagyon jó döntést.
1: Cseh Tamás országgyűlési képviselőnek a döntés kapcsán több feladata is volt.
0: Nekem a szerepem az benne, hogy ezt a döntést elfogadtassam, ezt a döntést minél több helyre eljuttassam, elmagyarázzam az embereknek, és valamilyen módon azt a hátteret biztosítsuk az itt dolgozó szakembereknek és az ide érkező döntéshozó politikusoknak, amiben jól érezhetik magukat. Az idő úgy hozta, és ez volt aztán a végső konzekvencia, hogy nekem a legnagyobb szerepem itt az ellátási láncba volt. Itt óriási civil összefogás, óriási megmozdulás volt. Nem volt nehéz sem az élére állni, sem előre mozdítani, vagy segíteni ebben a folyamatban. Itt minden ilyen álomszerűen történt.
1: A Paks 2 ZRT munkatársai idén is részt vettek a Paks Kistérségi Szociális Központ Pajtáska elnevezésű jótékonysági akciójában, adta hírül a társaság a közösségi oldalán. Az akció keretében, mint minden évben, tanszereket és iskolatáskákat adományoztak a rászorulóknak.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az élesztő. A Paksfm reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk! Élesztő! Élesztő minden hétköznap a Paksfm-en!

0: Aksefem reggeli ébresztő műsora.
1: Pontosan 7 perccel reggel 6 óra után jó reggelt, és nagyon jó készülődést kívánok mindenkinek. 2026. augusztus 26-ára, szerdára ébredtetek. Izsó és Tália neve napjára, Isten éltessen mindenkit, aki ma ünnepel. Én Strasser Andi vagyok, ma reggel szokás szerint így szerdán én hozom az élesztőt, és kezdünk már is az időjárás jelentéssel. Alapvetően jó híreim vannak, az országos átlag hőmérsékletet 27 fokra jósolják, ami a nappali órákat illeti, bár itt Pakson az előrejelzés szerint lehet, hogy lesz 30 fok is, ami, ha sok napsütéssel jár együtt, akkor bizony meleg tud lenni, de hát mégsem 40. Az éjszaka viszont kellemes volt, remélem, hogy tudtatok szellőztetni, és egy picit lehűlt a lakás. Hát, hogy az iroda lehűlt-e, vagy a munkahely, az más kérdés. Náluk is ez a probléma itt a rádiónál, hogy nincs, aki éjszaka szellőztessen. Lehet, hogy simán nyitva kéne hagyni az ablakokat, szóval, ami az időjárást illeti, sok napsütésre számíthatunk a mai napon. Időnként megjelennek majd felhők, de számottevő csapadék sehol nem várható, viszont többfelé élénk lehet az északi a szél, úgyhogy ennyit a mai előrejelzésről. Jelen pillanatban 21 fokot mutat a hőmérő itt Pakson a stúdiónál. Érezni még a nyarat így a reggeli órákban is, de talán nem lesz annyira nagyon meleg, tehát egyébként ígérnek még nagyon meleget a hétre, méghozzá a pénteki napra, úgyhogy az előrejelzés szerint pénteken 35 fok fölött lesz a hőmérséklet, hétvégén pedig 30 és 35 fok között, úgyhogy lehet, hogy az utolsó hétvégét, a nyár utolsó hétvégéjét még ki lehet használni egy jó kis strandolásra, meg a rendezvényekre, mert hogy jövő héten már kezdődik az iskola, és hát rengeteg rendezvény lesz a vételkörzetünkben is. Lesz például egy vadonatúj rendezvénye a városnak, a Tehetségművészeti Korzó, amely kimondottan arról szól, hogy a nyár utolsó vasárnap délutánját, tehát hétvégi délutánját töltsük együtt. Hogy egészen pontosan miről szól majd ez a rendezvény, ki az ötletgazda, és hogyan találta ki egyáltalán, talán, hogy egy ilyet összehozzon, és miről fog szólni a Tehetségművészeti Korzó. Nos, az is kiderül majd ma reggel, méghozzá 8 órától Ikerné Györgyi, a főszervező érkezik majd hozzám. Állítólag hoz is magával még valakit, akit meglepetésnek szán, és vele fogjuk mindezt átbeszélni. Ezen kívül számos más témával fogunk foglalkozni, például 7:30 után egy másik rendezvénnyel, amely pénteken lesz, a Cseke Jazz koncert a Paksi Csónakházban. A Cseke házaspárt várom, Klárit és Gábort, hogy szintén átbeszéljük, hogy mire lehet majd számítani. Ők 7:30-ra érkeznek, amikor majd tehát a jazzről fogunk beszélgetni. 8:30 után pedig fiatal, tehetséges kajakkenusok érkeznek, akik nagyon jól szerepeltek a Szegedi Országos Korosztályos Bajnokságon. Paprékáról és Orbán Lászlóról van szó, és edzőjük Kirsner Zoltán is érkezik, úgyhogy 8:30 után majd egy kicsit sportulunk. 7:00 után pedig foglalkozunk többek között a paksi helyzettel is, ugyanis a paksi blokkok újraindításával helyreállt az áramellátás, így a Mavir ZRT a tegnapi napon visszavonta a krízis helyzet besorolást, de egyáltalán mit jelent ez a lakosság számára, és egyáltalán milyen riasztási fokozatok és kategóriák léteznek. A Mavir kommunikációs vezetőjét, Lavai Rihárdot fogom kapcsolni 7:00 után, és szerintem egy nagyon érdekes beszélgetésben lesz részünk. Ezen kívül pedig új fiatal játékosokkal erősít az Atomerőmű Sport Egyesület férfi NB1-es kosárlabda csapata. Egyébként olyan fiatalokról van szó, akik már bemutatkoztak az NB1-ben a tavalyi évadban is, úgyhogy egyikőjükkel, Géringer Gergővel hozok majd egy interjút 6:30 után. És természetesen szó lesz a tegnap éjszaka híréről is, 80 évesen elhunyt Dolly Parton, akit az Amerikai Egyesült Államokban, hazájában a country királynői hívtak, illetve hívnak évtizedek óta. Egy picit majd vele is foglalkozunk, szóval jó reggelt, és nagyon jó készülődést kívánok mindenkinek. Maradjunk együtt, jó rádiózást!

Délután 2 perc elmúlt el, 6:45, augusztus 26-án a névnaposok mellett, akik az Izsók és a Táliák, Isten éltesse természetesen a mai nap születésnaposait. Egyébként milyen érdekes, hogy a magyar névnaptár szerint Tália neve napján van a születésnapja Táliának, a mexikói énekesnőnek, aki egyébként inkább az énekesi karrierjére büszke, mint a színészire, bármi színésznőként ismerjük, hiszen a Rosalinda nevű szappanoperában alakította a főszereplőt, szóval Arianna Tália Sodi Miranda 1971-es születésű és a mai napon 55 éves. Rajta kívül ma ünnepel a hírességek közül például Dr. Alban is, a nigériai születésű svéd fogorvos, aki énekesi karrierjét 92-ben kezdte, illetve tulajdonképpen akkor jelent meg. A leghíresebb dala az It's My Life, az egyébként akkor már második stúdióalbumáról, a One Love című albumról, úgyhogy Dr. Alban, aki 57-es születésű, ma ünnepli 69. életévét, és ma születésnapos mindenki Kevinje is, Macaulay Culkin, aki 1980. augusztus 26-án született egyébként New Yorkban, az amerikai színész. Ma 46 éves, egyébként egészen pici gyerekként kezdődött a filmes karrierje. Édesapja, aki később menedzsere volt, döntötte el tulajdonképpen, hogy gyermekszínész szeretne csinálni a kisfiából, és már 4 évesen meghallgatásokra küldte. A Reszkesetek betörők első részét 1990-ben mutatták be, akkor volt Macaulay 10 éves. Egyébként ma már 2 gyermekes családapa, Brenda Song színésznő a párja 2018 óta. A magánéletéről annyit tudni, hogy Los Angelesben él, de nagyon sok időt tölt New Yorkban, és nagyon szereti a profi birkózást, számos eseményen megjelenik. Akik ma ünnepelnek, tehát születésnapot velük együtt ünnepelnek, és ami az évforduló naptárt illeti, hát bekerült a tegnapi napra egy fontos esemény, ugyanis 80 évesen elhunyt Dolly Parton, azaz énekesnő, akit hazájában, az Amerikai Egyesült Államokban a country királynőjeként tartanak számon. Dolly Parton 1946. január 19-én született, és a tegnapi napon magyar idő szerint az esti órákban, késő esti órákban jött a hír, hogy elhunyt. Egyébként, mint kiderült, daganatos betegség okozta Dolly Parton halálát. Az utóbbi pár hétben, hónapban már nem volt jól, gyors lefolyású, rövid küzdelem volt, ami érdekes, hogy megromlott az állapota már akkor, amikor férjét tavaly 2025-ben elveszítette, akivel 1966 óta voltak házasok, csak nem 60 éven, 59 éven keresztül. Egyébként gyermekük nem született, de ez mindig is érdekes volt Dolly Parton életében, hogy állítólag nagyon szép és nagyon jó házassága volt, függetlenül attól, hogy a férje szinte soha nem szerepelt. Maga az énekesnő többszörös Grammy-díjas, és 2 Oscar-jelölése is volt, ezen kívül számos country díja, 54 Grammy jelölésével pedig Bruce Springsteen mellett ő a 10. legtöbbször jelölt ember erre a díjra, 25 slágerlista vezető dalának és rekord mennyiségű 42 top 10-es albumának köszönhetően pedig a country zene királynőjeként is nevezik. Ő az egyetlen előadó, aki az utóbbi 4 évtized mindegyikében rendelkezett lista vezető dallal. Egyébként, amit még érdemes róla tudni, hogy élete során számos jótékonysági kezdeményezésnek volt részese vagy támogatója, amivel sokak életét megkönnyítette. Az általa létrehozott egy képzelt könyvtár elnevezésű programmal például könyvek milliói találtak gazdára, és világszerte használt életmentő vakcinák kifejlesztéséhez is anyagi támogatást nyújtott. Halála előtt pedig személyesen is részt vett egyébként a zenei örökségét tápoló Nashville-i múzeum megnyitásának előkészületeiben. Szóval Dolly Parton 80 éves volt, úgyhogy természetesen zenék, ami a zenéket illeti, vele folytatjuk. Tudom, hogy a Jolin nevű dal az egyik legismertebb tőle, én most mégis egy popposabb country slágert, egy 97-es dalt választottam tőle a zenetárunkból. A Peace Train, vagyis a békevonat című számot
Dolly Parton következik.

0: Dolly Parton és a Peace Train, vagyis a békevonat, egy popposabb country sláger 1997-ből a country királynőjétől szólt, attól az énekesnőtől, akiről magyar idő szerint tegnap késő este jött a hír, hogy kerek 80 éves korában elhunyt. Egyébként kórházban hunyt el szerettei körében, és az elmúlt hetekben már gyengélkedett, úgyhogy ennyit közöltek, ami a betegségét illeti, hogy daganatos betegségben hunyt el, és rövid lefolyású küzdelemben volt része az énekesnőnek. Hamarosan reggel 7:30 folytatjuk, Gabi érkezik mindjárt a hírekkel, előtte elé még talán egy zene befér. Ami még fontos a mai nappal kapcsolatban, hogy ma este 8 órakor, jó messze van, újra lesz tudományos műsor, sok-sok érdekességgel.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
0: Magasba emelkedett a világ legnagyobb elektromos repülője, gyorsulási rekordot ért el egy elektromágneses vonat, és új rekordot állított fel a világ leggyorsabb sofőrje. A klímaváltozás összezavarta a költöző madarak vonulási idejét, és daganatsejtek egyedi vizsgálatára dolgozott ki vadonatúj módszert a Szegedi Biológiai Kutatóközpont. Ezekről a témákról biztosan szó lesz, de megvizsgáljuk majd a folyami duzzasztó művek pozitív és negatív hatásait is. Megnézzük azt is, hogy a Duna teljes szakaszán hány vízlépcső működik, és Európa déli régióiban a nyári tűzesetek valószínűsége akár a 10-szeresére is nőhet az évszázad végéig, ezt állítja egy friss tanulmány. Természetesen ezzel is fogunk foglalkozni. Én Strasser Andrea vagyok, találkozzunk.
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
0: Az egyik legérdekesebb téma szerintem a mai tudományos magazinunkból a duzzasztó műveknek a pozitív és a negatív hatása. Mindkettőt meg fogjuk egyébként vizsgálni, hiszen a paksi atomerőmű kapcsán az elmúlt hetekben, hónapokban nagyon-nagyon sok szó esett arról, hogy annak idején meg volt tervezve a fajszi vízlépcső, és nagyon sokan javasolják a kormánynak, hogy ennek terveit bizony érdemes elővenni. Egyébként, ami a vízlépcsőket, illetve duzzasztó műveket illeti. Azt mondják, hogy nem csak a többek között az energiatermelésben lehet fontos szerepe, hanem a vízszabályozásban, illetve a víz megtartásban, hiszen nagyon-nagyon sokan mondják szakértők, hogy a csökkenő vízhozamok és az egyre gyakoribb aszályos időszakok miatt például az Alföldön bizonyos esetekben felértékelődhet az duzzasztó művek szerepe. Hazánk felszíni vízkészleteinek 95%-a külföldi eredetű, ezáltal a vízgazdálkodás erősen kitett a határon túli viszonyoknak, és hát ennek érdekében is meg kellene cselekednünk azt, hogy valamilyen módon itt tartsuk a vizeinket, mondják a szakértők. Egyébként nem tudom, tudjátok-e, hogy a Duna teljes hosszán, amely több mint 2500 kilométer, több mint 60 duzzasztó mű, illetve vízlépcső működik, ezekből több mint 50 Németország és Ausztria területén. Úgyhogy érdekes a téma ezzel, tehát mindenképpen fogunk foglalkozni a tudományos magazinban, illetve azzal is, hogy a szélsőséges tűzeseteknek kedvező napok száma több mint a kétszeresére nőtt 1981 óta, egyébként elsősorban Dél-Európa egyes részeiben, így Franciaországban is, és azt mondják a szakértők, hogy ebben a régióban a katasztrofális tűzeseteknek a valószínűsége akár a 10-szeresére is nőhet az évszázad végéig. Nagyon érdekes számokat, illetve statisztikákat fogok hozni. A World Weather Attribution nevű nemzetközi kutatócsoport kimondottan azt vizsgálja, hogy az ember okozta éghajlatváltozás mekkora szerepet játszik a szélsőséges időjárási eseményekben. Egyértelműen az ember okozta klímaváltozás miatt bekövetkező júniusi történelmi kánikulának tudják be a mostani franciaországi és spanyolországi tűzeseteket is, szóval ez is napirenden lesz majd ma este 8 órakor a tudományos magazinunkban. Most viszont még itt vagyunk ezen a jó kis korai órán, 6:30 van, Gabinak át kell adjuk a terepet, jönnek a hírek, aztán visszatérek. Többek között az Atomerőmű Sportegyesület MB1-es férfi kosárlabda csapatának fiatal játékosaival.
3: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
4: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Ukrajnát támogató magyar állampolgárokat tüntetett ki Volodymyr Zelenszky, írja az MTI. Záhony polgármesterét, Helmeci Lászlót és a magukat kárpátaljai sárkányoknak nevező, egy önálló ukrán területvédelmi zászló aljat támogató magyarországi civil szervezet társalapítóját, Kerekes Nagy Gáspárt is állami kitüntetésben részesítette az ukrán elnök. Ukrajna függetlenségének 35. évfordulóján, közölte az államfő hivatalos internetes oldalán. Orbán Anita feljelentést tett a Szijjártó féle lélegeztetőgép beszerzések ügyében. A hvg.hu a külügyminiszter közlésére hivatkozva azt írta, hogy a tárcánál zajló átvilágítás során talált információk a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és egyéb bűncselekmények gyanúját vetik fel, ezért tették meg a szükséges jogi lépéseket. A Paks-Duna-Szent Benedek közötti fenékküszöb beruházás elengedhetetlen volt, erről Cseh Tamás, a Paksi Körzet országgyűlési képviselője beszélt rádiónknak. Cseh Tamás azt is kifejtette, hogy véleménye szerint a vízügyi szakemberek jelzése alapján dönteni kellett, és Magyar Péter miniszterelnök helyes döntést hozott.
5: Az a legfontosabb, hogy a beavatkozás nélkülözhetetlen volt, elodázhatatlan és elengedhetetlen. Tehát enélkül ma már biztos, hogy egy nagyon visszafogott, lényegében leállt paksi atomerőmű mellett beszélgetnénk, és látva a romániai párhuzamos példát, párhuzamos valóságot, nem sok jóval kecsettetett volna a közeljövő számára. Az, hogy ez a beruházás miért nem valósult meg hamarabb, milyen megelőző lépések lehettek volna, úgy gondolom, hogy ez egy másik vitának, vagy másik asztalnak lesz majd a mondani valója. Most nagyon fontos volt, hogy szembesülve azokkal az előrejelzésekkel, amiket a vízügyi szakemberektől kaptunk, dönteni kellett. Magyar Péter miniszterelnök pedig hozott egy kemény, de nagyon jó döntést.
4: Cseh Tamás országgyűlési képviselőnek a döntés kapcsán több feladata is volt.
5: Nekem a szerepem az benne, hogy ezt a döntést elfogadtassam, ezt a döntést minél több helyre eljuttassam, elmagyarázzam az embereknek, és valamilyen módon azt a hátteret biztosítsuk az itt dolgozó szakembereknek és az ide érkező döntéshozó politikusoknak, amiben jól érezhetik magukat. Az idő úgy hozta, és ez volt aztán a végső konzekvencia, hogy nekem a legnagyobb szerepem itt az ellátási láncba volt. Itt óriási civil összefogás, óriási megmozdulás volt. Nem volt nehéz sem az élére állni, sem előre mozdítani, vagy segíteni ebben a folyamatban. Itt minden ilyen álomszerűen történt.
4: A strandfejlesztésről osztott meg tájékoztatót Fadnagykőség önkormányzata a közösségi oldalán. A bejegyzésből kiderül, hogy a település a Tolna vármegyei önkormányzati hivatallal konzorciumban 232,3 millió forintos, 100%-os Európai Uniós támogatásból alakítja ki a Faddi strandot a Faddi Duna partján. A beruházás során rendezett partszakasz, sétány, homokos part, játszótér és zöld felületek létesülnek, miközben törekednek a meglévő fák megőrzésére is. A projekt tervezett befejezési határideje 2026. december 31. Közzétette a szeptemberben érvényes hétvégi fogászati ügyeleti rendet Dunaföldvár község önkormányzata a közösségi oldalán. A bejegyzésből kiderül, hogy a dunaföldvári lakosok a Dunaújvárosban működő fogászati ügyeletet tudják igénybe venni. Az ügyelet a szeptemberi hétvégéken szombat és vasárnap 7 és 13 óra között érhető el. Felhívják a figyelmet arra, hogy az ellátás helyszíne az esetleges cserék miatt változhat, ezért érdemes előzetesen tájékozódni.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm ébresztő műsorához. Élesztő.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Pontosan 9 perc reggel fél hét után. Jó reggelt kívánok a most csatlakozóknak is. Augusztus 26-án szerdán Izsó és Tália nevenapján, valamint többek között mindenki Kevinjének, Macaulay Culkinnak a 46. születésnapján sok boldogságot kívánok mindenkinek, aki a mai napon ünnepel. Egy olyan szerdán, amikor ugye a nyár utolsó teljes hetében vagyunk, vannak, akik még csak most szabadságolnak, nekik jó pihenést. A legtöbben viszont már visszatértek a munkavilágába, a legtöbb óvoda újra kinyitott már ezen a héten, jövő héten pedig kezdődik az iskola, de ne szaladjunk ennyire előre, remélem, hogy jól indul a mai napotok, ami az időjárást illeti. 21,5 fokot mutat a hőmérő itt Pakson a stúdiónál, és egyelőre vételkörzetünk nagyobb részén több a felhő, de ez nem egész nap lesz így. Egyébként kellemesebb hőmérsékleteket ígértek, 27-28 fokot országszerte, mondjuk ide Paksra inkább 30-at, sok napsütésben lesz részünk, csapadék nem várható. Ezek a legfontosabb információk, nyári öltözékkel készüljetek, annak ellenére, hogy az éjszaka hűvösebb volt. Ígértem, hogy szó lesz arról, hogy mit jelent az, hogy a tegnapi napon a Mavir ZRT visszavonta a krízis helyzet besorolást, mindez pedig annak köszönhető, hogy az atomerőmű szinte teljes kapacitással működik már ezekben a percekben, illetve a tegnapi nap folyamán is. 7 óra után fogom hívni telefonon keresztül a Mavir kommunikációs vezetőjét, Lavai Rihárdot, és szerintem egy nagyon érdekes beszélgetésben lesz részünk. Előtte viszont azt is ígértem, hogy szó lesz, hogy az Atomerőmű Sportegyesület férfi NB1-es kosárlabda csapata milyen fiatal játékosokkal erősít majd ebben az évadban. Interjút is hallhattok egyébként Géringer Gergővel. Hamarosan ezzel folytatjuk. Előtte viszont jöjjön egy másik fiatal ember, aki ugyan másban tehetséges, de állítólag nagyon szereti a kosárlabdát. Justin Bieber.

0: Justin Bieber a Paks FM-en, és egy kis kosárlabda a következőkben megkezdte a felkészülést a szezonra. Az Atomerőmű Sportegyesület férfi NB1-es kosárlabda csapata, amely egyébként a legutóbbi felkészülési mérkőzésén is nyert. Jövő héten, illetve ezen a héten pedig 29-én, vagyis a szombati napon Szolnokon szerepel majd. A Szolnok ellen játszik a Tiszaligeti Sportcsarnokban, aztán jövő héten, szeptember 4-én, vagyis pénteken a 14. Morgan Ferdinand emléktorna veszi kezdetét Pakson az Ase sportcsarnokban, az lesz fontos az Ase számára, és egyébként szeptember 5-én jövő héten szombaton streetball lesz Pakson az Ase sporttelepen, ez is egy fontos esemény, egyébként nagyon szeretnek a fiatal Ase játékosok is benevezni, és buzdítunk mindenkit, hogy valóban nevezzen be erre a jó kis szabadtéri programra. Egyébként pedig, ami a nagy csapatot illeti, és interjút is ígértem ezzel kapcsolatban, az Atomerőmű Sportegyesület kosárcsapatának vezetősége szerződést hosszabbított 3 saját nevelésű fiatal játékossal is. Nagy Dániel a 2025-26-os szezonban már bemutatkozott a felnőtt csapatban, a 2006-os születésű 3-as 4-es posztos játékossal 2 éves szerződést kötöttek, aztán Arnold Botondal is hosszú távú megállapodásra került sor, ő azonban ebben a szezonban az oroszlány csapatánál játszik kölcsönben, és Géringer Gergő a PVSK Veolia csapatánál töltött 4 hónapos kölcsön után visszaérkezett az Atomvárosba. Gerivel Páfik Ati kolléganőnk beszélgetett a hétfő délelőtti edzés után, ezt hallhatjátok a következő 2,5 percben.
1: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
2: Gergő, te saját nevelésű játékosa vagy az Atomerőmű Sportegyesületnek. Mindig itt játszottál az utánpótlásba, illetve a felnőtt csapatba, de az elmúlt évben volt egy kis kitérőd. Kölcsönjátékosként Pécset játszottál. Milyen volt ez a kitérő, és milyen volt most a hazatérés?
3: Nagyon-nagyon sokat tudtam tanulni Pécsen, szerintem, főként magamról, meg így az önbizalmamat ott vissza tudtam építeni, mert úgy gondolom fiatal játékosnak fontos az, hogy sokat legyen a pályán, úgymond, és minél több játékperce legyen, és ez szerintem ez tökéletes. Jó volt Pécsen, és ebből szerintem egy csomó mindent tudok majd kamatoztatni, hogy visszatértem.
2: Hazatérésed megvolt, ugye az idei nyár folyamán mennyi ideig voltál Pécsen?
3: 4 hónapot voltam, a szezon utolsó 4 hónapját töltöttem a PVSK-ban.
2: Rendszeresen pályára léptél, sokat játszottál, ugye, ahogy említetted.
3: Igen, mivel még a fiatal szabályban is benne voltam, ugye ott egy U20-asnak a pályán kell lenni 40 percen keresztül, ezért még egy plusz pont volt, úgymond, hogy oda igazoltam. Igazából ezért is közre játszott, hogy ilyen sokat játszottam.
2: Az Atomerőmű Sport Egyesülettel ugye nyáron most már megkezdődött a felkészülés, már néhány hete edzetek. Ilyen a csapat, mesélj nekem most egy kicsit erről, mennyire húzósak az edzések.
3: Kemény edzések vannak igazából. Nagyon futós csapat leszünk, az a taktikánk, úgymond, hogy minél gyorsabban fejezzük be a támadásokat, sprinteljünk. Ugye vannak ilyen úgymond 3 másodperces rúlok, hogy minél hamarabb fölérjünk. Nem idegen környezetbe jöttem, majdnem szinte az egész csapat ugyanaz, egy légiós kivételével, ugye már a Yassin meg a JJ játszottak már itt egy évvel ezelőtt, úgyhogy tudok mindent, úgyhogy nincs újdonság.
2: Jól érzed magad itthon most, látom, hogy jó kedved van, és gondolom már alig várod, hogy kezdődjön a szezon.
3: Igen, igen, nagyon jól érzem magam most. Úgy érzem, tiszta lappal tudtam így visszatérni ez a kis kitérő után, de tényleg bizakodva várom nagyon ezt a szezont.
2: Mit vársz magadtól? Mit szeretnél?
3: Minél hasznosabb perceket a pályán tölteni, és kiadni magamból a maximumot.
2: Hát úgy legyen akkor, hajrá! Köszönöm szépen!
3: És köszönöm!
0: Gergőt úgy hiszem, hogy a kölcsönadás után egyébként nagyon sokan, vagy kölcsönadás közben nagyon sokan vártuk vissza Paksra, úgyhogy Géringer Gergő is itt lesz majd ebben a szezonban az Atomerőmű Sportegyesület férfi NB1-es kosárlabda csapata, tehát legközelebb szombaton Szolnokon játszik. Hajrá, sem!

0: neked verünk!
1: Balesetről nincs hírünk, forgalomkorlátozásokról viszont igen. Sió-Agárt elkerülő szakaszán a 65-ös főúton az 1-es kilométernél aszfaltoznak, a mai napon félpályás lezárásra kell számítanotok. Tamási belterületén pedig szintén a 65-ösön, a 46-os és a 47-es szelvények között szintén építési munkák miatt útszűkületen keresztül haladhat a forgalom. Az 53-as főúton Kiskörös és Pirtók között az útmenti növényzetet vágják vissza, a 30-as és a 44-es szelvények között félpályás korlátozás van érvényben. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között, a 35-ös és az 51-es szelvények között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták. Napközben torlódásokra lehet számítani, főleg a reggeli és a késő délutáni órákban, továbbra is egyébként most már hosszú hetek óta. Több helyen kaszálnak majd, a mai nap folyamán az útmenti növényzetet fogják gondozni, többek között Bács-Kiskunban, a Dunapataj, Szakmár, Kalocsa útvonalon, ott is legyetek figyelmesek, nagyon jó utat mára mindenkinek!
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Ábi kedvenceit.
2: Ezúttal egy órán keresztül a világ városai kerülnek a középpontban, pontosabban azok a slágerek, amelyek egy-egy városhoz kötődnek, New York, Los Angeles, Budapest, San Francisco és még sok más hely felkerül a zenei térképünkre. Lesznek dalok, amelyek már a címükben is megidéznek egy várost, és olyanok is, amelyek egyből elrepítenek minket a világ egyik másik pontjára. Amerikától Európáig járjuk majd a városokat, természetesen végig a legjobb.

0: repülőjegy nélkül, csak zenével, New York, Budapest, San Francisco és még rengeteg város egyetlen órában sűrítve.
1: Menstop kedvencek Ábitól minden csütörtökön déltől egyig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A hét mindennapján már non-stop nyitvatartással vár a Solti Kurta Kocsma büféje. Isteni szendvicsek, remek frissítők, finom kávé, éjjel-nappal Solton a Kecskeméti út 72 szám alatt. Térj be hozzánk! Solt Kurta büfé.
1: Szeptember 3-ától 5-ig újra életre kell a Sárgödör tér. Jön a Paksi Borbála. Csütörtökön fellép többek között a Cimbali Band, a Tambura Zenekar és a Zuboj. Pénteken Latin Combo, Szexárdi Jazz Quartet, Csík János és a Mezó, valamint Ritmus a Zenekar és Firkin. Szombaton Belvárosi Betyárok, Eszterhéj, Máklikör, Rockwave és a Kacaj Zenekar érkezik.

0: fényre írt szó és további helyi fellépők a Paksi Borbálán szeptember 3-ától 5-ig, csütörtöktől szombatig a Sárgödör téren. Kultúra, bor, színpad és zene 3 napon keresztül.
1: Nincs ötleted, hogy hogyan zárd a nyarat? Töltsük együtt a nyár utolsó közösségi délutánját a Paksi Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola közösségépítő vadonatúj rendezvényén. Augusztus 30-án vasárnap délután 2-től egészen évfélig vár a Tehetség Művészeti Korzó. Indítsd a veterán autókkal és a kézműves programokkal, 3 órától interaktív táncház, 4 órától népviseleti fashion show, 6-tól a Művészeti Iskola növendékeinek gálája, 7-től utcaszínház. Este 9 óra után a latin ritmusoké és a boogie a főszerep. Ezen kívül utcai kávéház, fröccs terasz és finom ételek várnak egészen éjfélig. Tehetségművészeti korzó. Augusztus 30-án vasárnap a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola előtt. Pakson a régi Firhang és a Bronxburger közötti útszakaszon. A belépés teljesen díjtalan. Tehetségművészeti korzó. Hagyomány, művészet és közösség egy helyen.
2: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Az Európai Bizottság 6,1 milliárd euró értékű védelmi beszerzést hagyott jóvá Ukrajna számára, írja az MTI. A portál értesülései szerint az összegből többek között lég- és rakétavédelmi rendszereket, rakétákat, lőszereket és radarokat vásárolhatnak. A magyarországi villamos energia rendszer erőművi teljesítménye normalizálódásának eredményeként a Mavir Zrt., mint a villamos energia rendszer irányítója, visszavonta a villamos energia rendszer jelentős zavara besorolású krízis helyzetet, és az erre az esetre kialakított protokollt adta hírül a társaság a honlapján. Közleményükben azt írják, a rendelkezésre álló termelő kapacitások és tartalékok mellett a magyarországi villamos energia rendszer egyensúlya és az ellátás normál üzemben biztosítható. A Paks-Duna-Szent Benedek közötti fenékküszöb beruházás elengedhetetlen volt, erről Cseh Tamás, a Paksi Körzet országgyűlési képviselője beszélt rádiónknak. Cseh Tamás azt is kifejtette, hogy véleménye szerint a vízügyi szakemberek jelzése alapján dönteni kellett, és Magyar Péter miniszterelnök helyes döntést hozott.
4: Az a legfontosabb, hogy a beavatkozás nélkülözhetetlen volt, elodázhatatlan és elengedhetetlen. Tehát enélkül ma már biztos, hogy egy

0: pedig hozott egy kemény, de nagyon jó döntést.
1: Cseh Tamás országgyűlési képviselőnek a döntés kapcsán több feladata is volt.
0: Nekem a szerepem az benne, hogy ezt a döntést elfogadtassam, ezt a döntést minél több helyre eljutassam, elmagyarázzam az embereknek, és valamilyen módon azt a hátteret biztosítsuk az itt dolgozó szakembereknek, és az ide érkező döntéshozó politikusoknak, amiben jól érezhetik magukat. Az idő úgy hozta, és ez volt aztán a végső konzekvencia, hogy nekem a legnagyobb szerepem itt az ellátási láncba volt. Itt óriási civil összefogás, óriási megmozdulás volt. Nem volt nehéz sem az élére állni, sem előre mozdítani, vagy segíteni ebben a folyamatban. Itt minden ilyen álomszerűen történt.
1: Közzétette az eheti házi orvosi rendelési időpontjait Gerjen község önkormányzata a közösségi oldalán. A bejegyzés tanúsága szerint pénteken nincs, holnap délelőtt 8 és 11 óra között, csütörtökön pedig 13 és 16 óra között lesz házi orvosi rendelés a településen. Sürgős esetben ügyeletes orvos dr. Kismiki András, aki a 0629417031-es telefonszámon érhető el. Mint írják, 16 órától a paksi ügyelet látja el a betegeket, amelynek telefonszáma 1830. A gerjeni önkormányzat felhívja továbbá a figyelmet bejegyzésében arra, hogy szeptember 18-án ingyenes szűrővizsgálatra lesz lehetőség Tengelicen.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Helyreállt a magyarországi áramellátás, így a MAV és ZRT a tegnapi napon visszavonta a krízishelyzet besorolást. Ezzel a témával folytatjuk. Vajon mit jelent mindez számunkra? Erről beszélgetünk a következőkben a Mavir kommunikációs vezetőjével, ahogy ígértem, Lavai Lihárddal. Jó reggelt, szervusz!
2: Jó reggel, szervusz!
1: Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állsz ezen a korai órán, bár úgy tudom, hogy ilyenkor már úton szoktál lenni.
2: Igen, általában így van, ilyenkor már úton vagyok.
1: Köszönöm, hogy egy pár percet még vársz arra, hogy beülj az autóba. Először is kérlek, oszd meg velünk, hogy egészen pontosan mit tartalmazott a tegnapi közleményetek?
2: A tegnapi közlemény egy tényszerű közlése volt annak, hogy miután a magyarországi villamosenergia rendszer forrás oldala normalizálódott, hogy ez ugye azt jelenti, hogy tulajdonképpen hogy most már a Paksi atomerőmű szinte teljes kapacitással üzemel, ezért ebben a helyzetben a rendszerirányító visszavonta hivatalos nevén a villamosenergia rendszer jelentős zavara besorolású protokolt. Ez azt jelenti, hogy a normalizálódásnak eredményeként a villamosenergia rendszer egyensúlya és az ellátás az normál üzemi körülmények között és gyakorlat szerint biztosítható.
1: Uh-huh. Ez tulajdonképpen mit jelent a lakosság és a gazdasági szereplők számára? Mert ugye az elmúlt hetekben többek között Magyar Péter miniszterelnök is kommunikálta a Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszterrel karöltve, hogy egy picit fogjuk vissza, főleg a nagy gazdasági szereplők és vállalatok a fogyasztást, ugye voltak erre vonatkozóan felhívások és nagy országos összefogás. A krízishelyzet besorolás megszűnése azt jelenti, hogy most már szabadon tölthetjük az autónkat, az elektromos autónkat 5 óra után?
2: Hát egyrészt a röviden azt, hogy igen, de hogy egy kicsit pár perc múlva még beszéljünk, amikor a tanulságokat levonjuk. Szóval igazából, és rögtön egy nagyon pici pontosítást tennék, ugye azt mondtad a felkonfban, a felvezetőjében ennek a beszélgetésnek, hogy helyreállt a villamosenergia ellátás. Ugye szerencsére azt mondhatjuk, hogy a villamosenergia ellátás folyamatos volt abban a helyzetben is, amikor nem tudtuk, hogy Paksnak teljesen le kell leállni, vagy nem, és itt volt a hőkupola. Szóval a villamosenergia ellátás ugye az folyamatos volt. A kérdésedre a válasz, hogy alapvetően ez azt jelenti, hogy most normál körülmények között működik a magyar villamosenergia rendszer. Tehát elméletileg, amit mondasz, ez így van, gyakorlatilag mindenki akkor fogyaszt, és úgy, ahogy szeretne, tehát az ipari üzemek a termelésük szerint, a lakossági fogyasztók pedig a kedvük vagy az igényeik szerint fogyaszthatnak. De szerintem erről érdemes lesz még beszélni néhány mondatot.
1: Igen, nagyon fontos, köszönöm a tanulságok előtt, viszont még egy kérdést engedj meg. Itt Pakson nyilván a paksi atomerőmű miatt nagyon sokat foglalkozunk az energetikával, nagyon sokan, akik itt élnek, akár a környező településeken is az atomerőműben dolgoznak, és nagyon jól ismerik például az INES skálát, ugye a Nemzetközi Nukleáris és Radiológiai Esemény skálát, amely egy 0-7-ig terjedő nemzetközi rendszer, amellyel ugye az atomenergetikai és radiológiai események súlyosságát mérik, ami viszont a mostani krízis helyzetet illeti, amit ugye visszavonta Mavir, ezt nem igazán hallottuk még. Pontosan milyen más riasztási fokozatok léteznek a Mavir protokolljában?
2: Hát összesen ugye ez egy kormányrendelet, ami meghatározza, hogy milyen fokozatok léteznek, ezt ugye, ahogy mondtad te is, a Mavir alkalmazza. Ez egy 4 fokozatú skála. Nem ismerjük, mert az a helyzet, hogy szerencsénkre, és nyilván az iparágban dolgozók szakértelmének, meg tudásának, meg munkájának köszönhetően erre nem nagyon van szükség, hogy ez működjön. Itt alapvetően ezek a különböző fokozatok, ezek a villamosenergia rendszer épp aktuális állapotától, a teljesítőképességtől, a tartalékoktól. A tartalékok ugye azt jelentik, hogy ez egy fontos szabály, amit azt gondolom, hogy Pakson talán sokkal jobban ismernek, mint az ország más pontjain, de azért mondjuk el, hogy ugye a villamosenergia rendszer egy olyan speciális rendszer, ellentétben mondjuk a vízszolgáltatással, vagy akár a földgáz rendszerrel, hogy minden egyes pillanatban biztosítani kell a termelés és a fogyasztás egyensúlyát. Ugye ez fizika alapelv, Ohm-Kirchhoff törvény, remélem nem fognak most a villamosmérnökök megszólni engem. Szóval igazából az a lényeg, hogy minden egyes pillanatban pontosan annyinak kellene a termelésnek, amennyi a fogyasztás. Tehát a lényeg az, hogy ehhez persze ugye nyilván tartalékok kellenek, és kell a rendszer rugalmassága. Ezek a fokozatok attól függnek, vagy ahhoz képest vannak meghatározva, hogy hogy állunk ezekkel, a tartalékokkal és a rugalmassággal. Ettől függően dönt a rendszerirányító, ha szükség van erre, hogy valamilyen típusú fokozatot elrendelje. Nyilván ezek egymásra épülnek, tehát olyan nincs, hogy mondjuk a harmadik fokozat az első. Tehát hogy ilyen általában nincs, ezek egymásra épülő fokozatok.
1: Uh-huh. Most akkor a figyelem övezte egyébként a tegnapi bejelentéseteket, a krízis helyzet besorolás visszavonását, hogy az ember tényleg azon gondolkodott, hogy egyáltalán volt már ilyen Magyarországon az elmúlt évtizedekben? Volt erre példa? De erre tettél utalást most az előtt?
2: Igen. Az a helyzet, hogy én a Mavir előtt ugye nagyjából 30 plusz évig energetikai szakújságíróként dolgoztam, tehát arra az emlékeimre is hivatkozva azt tudom mondani, hogy én nem emlékszem ilyenre. Egyszer volt egy, az nem volt krízis helyzet, az egy másfajta történet volt, valamikor a 90-es évek végén az emlékeim szerint volt egy téli üzemzavar a Mátrai erőműben, a rettenet, azt mondom, hogy plusz 25 fok, vagy mínusz 25 fok körül volt a hőmérséklet, és valamilyen tüzelőanyag befagyás, vagy valami miatt volt egy termelés csökkenés, és akkor volt egy részleges valamilyen krízis helyzet, egy-két órára állt fent, egy szó mint száz, nem volt erre szükség az elmúlt évtizedekben. De hát ehhez gyorsan hozzá kell tennem, hogy azért ezt Pakson nyilván mindenki tudja, hogy olyanra sem volt példa az elmúlt 42 évben, amióta a paksi atomerőmű működik, hogy azzal kellett számolni a legrosszabb forgatókönyv szerint, hogy akár teljesen le kell állítani az atomerőművet. Tehát ilyen sem volt még, és az a leállítási szint sem volt még soha, mint ami most, egy-két napig. Szóval azért ez is történelmi jelentőségű rekord volt.
1: Abszolút.
2: Negatív rekord.
1: Igen, abszolút. Na és akkor nézzük a tanulságokat. Tehát akkor fel tudunk sorolni pár tanulságot, ami a mostani krízis helyzetet illeti?
2: Mindenképpen. Hát a legfontosabb tanulság az, hogy ebben az iparágban, akár a termelői oldalon, akár az átviteli és az elosztói oldalon is, szerintem azt mondhatjuk, hogy, hogy jól vizsgázott a szakember gárdának a felkészültsége, tapasztalata, tudása. Tényleg, aki benne dolgozott, az tudja, aki esetleg a híreket követte, az láthatta a hírekből, hogy itt egy tényleg nagyon komoly, megfeszített, koordinált szakmai munka folyt, hogy a villamosenergia ellátás folyamatos legyen. És azt mondhatjuk, hogy a piac is és a villamosenergia rendszer is működött, hiszen képes volt ezt a rendkívüli helyzetet kezelni. Ugye a rendkívüliségének alapvetően az volt az oka, amiről az előbb én is beszéltem, hogy a paksi atomerőmű történetében először volt olyan helyzetben, hogy szinte teljesen le kellett állítani a termelését. És ugye a paksi alaperőmű, ezt tudják a paksiak, ami azt jelenti, hogy ugye folyamatosan termel. Aki most megnézi a mavir.hu oldalon, az azt látja, hogy van a termelés görbében egy ilyen nagyon szép, világos kék sáv, ami folyamatosan ott van, láthatóan a Paks adja a villamosenergia termelés, vagy az ellátásnak az alapját. Tehát ez egyik fontos tanulság, hogy a rendszer és a piac az működött, meg tudta ezt oldani. A másik az amiről az elején beszéltünk, és szerintem ez nagyon fontos, talán ez egyik legfontosabb tanulság, hogy igen, a felhívásra, hogy mindenki egy picit fogyasszon tudatosabban, abban a bizonyos mindenki megtanulta az országban 17 és 22 óra között. Ez működik, tehát hogy egyrészt a fogyasztók erre fogékonyak, másrészt, hogy van rugalmasság. Kicsit másképp azt mondanám, hogy tehát kevesebb is elég. Uh-huh. És úgy azt mondtuk, hogy erre térjünk vissza. Szerintem ez nagyon fontos lenne, hogy ezt mondjuk ne engedjük el. Mert miért fogyasztanánk többet, hogyha kevesebb is elég? És nem is biztos, hogy a kevesebb a lényeg, hanem a tudatosabb fogyasztás. Mondok egy nagyon egyszerű példát. Nagyon sokat kérdezték tőlünk a krízis időszakában, hogy miért pont ez a 17 és 22 óra közötti időszak. Ugye ezt sokszor elmondtuk, hogy az az átmenet, amikor az esti terhelés kezd felfutni. Mondjuk a naperőművek már nem termelnek annyit. Tehát itt van egy ilyen komoly fogyasztási csúcs. Általában a legnagyobb rendszerterhelés. És az a helyzet, hogyha belegondolunk, mondok egy egyszerű példát, egy lakást vagy egy házat hűteni, hiszen ugye ráadásul hőkupola is volt, tehát nem csak kevesebb erőmű teljesítménye volt a rendszernek, hanem volt egy nagy fogyasztási igény is. Szóval egy lakást, házat hűteni sokkal gazdaságosabb úgy, hogyha mondjuk napközben, és amikor akár nem vagyunk otthon hagyjuk a klímát mondjuk 25 vagy 26 fokra bekapcsolva, és ez szinten tartja a lakás hőmérsékletét. Ez látszólag, mondhatja valaki azt, hogy sok órát megy, és nem is vagyunk otthon, de biztos, hogy sokkal kevesebb energiát fogyaszt, mint ha reggel, mikor elmegyünk, kikapcsoljuk, a panel lakásunk felmelegszik mondjuk napközben, kint van mondjuk 40 fok, fölmegy mondjuk 35-36 fokra, és aztán hazamegyünk, és utána a padlógázon elkezdjük megpróbálni lehűteni. Egyrészt nem fog lehűlni, szinte biztos, hiszen a falak tűzforróak. Másrészt iszonyú mennyiségű energiát fog fogyasztani, sokkal többe fog kerülni, és biztos, hogy nem lesz hűvösebb. Szóval, hogyha ilyen nagyon egyszerű dolgokat meg tudunk fogadni, és egy picit tudatosabban tudunk fogyasztani, ez szerintem békeidőben sem árt, ezt meg kellene tartanunk, mert hát láthatóan tudunk kevesebbet fogyasztani.
1: Igen, tudatos energiafogyasztás. Hú, de jó, nagyon köszönöm ezeket a gondolatokat. Azt hiszem, hogy mindannyiunk, akik most hallgattunk téged, azt mondtuk magunkban, hogy igen, ezt mi, én is így gondolom, és aztán valahogy olyan nehéz ezt megcsinálni. Tehát, hogy tényleg sokat kell erről, azt gondolom én is beszélni a következő időszakban, és akkor szépen mindenki az egyéni életében valahogy csak-csak be kell, hogy hozza ezeket a dolgokat.
2: Igen, szerintem azt mondtad, hogy nyilván nehéz persze, amire szokás lesz belőle, mondják, hogy 90 napig kell valamit csinálni, hogy szokás váljon belőle. Szerencsére eddig nem tartott ez a krízis, azért ez alig több volt, alig 3 hét volt, vagy hát 2,5 hét. De én azt gondolom, hogy nekem meg egy egyszerű mozdulat, hát csak valahol oda kell állítani a termosztátot, vagy be kell kapcsolva hagyni. Szóval, hogy tényleg nagyon picike kell ahhoz, és persze lehet azt mondani, hogy hát most az, hogy én itt hagyom a berendezéseimet, és én így fogyasztok, ez mit számít? Nagyon sokat. Szóval most nyilván a Mavir rendszerében nem tudjuk mérni, hogyha mondjuk egy fogyasztó le vagy fölkapcsolja a klímáját, de összességében azért ez láthatóan, amikor mondjuk egy ország tényleg így megmozdul, akkor ez tényleg sokat jelent. Biztonságban, költségben is, és hát ugye nem, még egyszer, sokszor elmondják az energetikus szakemberek, hogy a legolcsóbb és a legtisztább energia a meg nem termelt energia.
1: Igen. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és tudtunk egy kicsit beszélgetni. Nagyon jó munkát kívánunk neked, és kitartást a következőkben.
2: Köszönöm
1: a kollégáknak
2: szépen. Köszönöm.
1: Is. Szervusz. Lavai Rihárddal beszélgettem, a Mavir kommunikációs vezetőjével. Ugye a Mavir felel a magyarországi villamosenergia rendszer működéséért, az ellátás biztonságért, vagyis az áramtermelés, a kereskedelem, illetve a fogyasztás pillanatnyi egyensúlyának a fenntartásáért, és hát Magyar Péter miniszterelnök ugye a Mavir vezénylő termében is megmutatta, hogy milyen elképesztő munkát végeznek tényleg a Mavir szakemberei is, tehát a magyarországi áram ellátás és a hálózat, tehát amikor térképen látjuk, hogy mint megy az áram ellátás, hát az egy csodálatosan bonyolult és elképesztő mérnöki történet. Szóval a tanulság az, hogy a tudatos energiafogyasztást kellene erősítenünk békeidőben is, ahogy Rihárd emlegette, illetve ahogy Rihárd fogalmazott, úgyhogy mindenkinek csak ezt tudjuk javasolni, fogunk még erről beszélni, és természetesen még szó lesz sokszor az atomerőműről is a következő percekben, órákban, hiszen várjuk azt a bejelentést, miszerint már teljesen mind a 4 reaktor teljes erővel üzemel, ez is be fog következni, és természetesen akkor már majd újra hírt adunk róla.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Ezzel a jó kis zongorajátékkal szinte már-már jazz elemeket idéztünk, és így fogjuk folytatni hamarosan a következőkben ugyanis. Fél nyolc után a cseke házaspár érkezik hozzám, a Minden jól megy, Klári és Gábor, mert hogy cseke jazz koncert lesz a Paksi Csónak házban pénteken este, erről fogunk beszélgetni tehát a fél nyolcas hírek után. Aztán 8 óra után egy vasárnapi rendezvényről ugyanis vadonatúj rendezvény lesz Pakson, egy olyan rendezvény, ami még nem volt, a Tehetség Művészeti Korzó, és a főszervezővel és ötletgazdával, Iker Józsefné Györgyivel fogjuk átbeszélgetni 8 óra után, hogy egészen pontosan mire számíthatunk mi paksiak, illetve Paks környékiek ennek a rendezvénynek a programjai kapcsán. Egyébként Györgyi egy olyan eseményt képzel el, akár évről évre visszatérve, amely mindig a nyár utolsó vasárnap délutánján lenne egy igazi közösségi program, ez lesz a Tehetség Művészeti Korzó tőlünk. Nagyon sokan kérdezték egyébként a plakátját a rendezvénynek, elnézze már különböző social media felületeken, szóval nagyon sokan kérdezték, hogy hol lesz a rendezvény egészen pontosan, mert hogy a plakátra Tolnai út 2-es számban írva, nos, elárulom, a Tehetség Művészeti Iskolának a Tehetség Táncműhelye a régi Firhang épületében található, ugye a Vakbottyán gimivel szemben, ahogy a Tesco felé mennénk, és tulajdonképpen ott a régi Firhang és a Bronx Burger közötti, valahogy így tudnám behatárolni nektek, vagy Vagaméri Cukrászda közötti út szakasz lesz lezárva, és ott lesz berendezve egy hatalmas korzó, tulajdonképpen mondhatnám sétáló utca. Na, de majd ezt megtudjuk Györgyitől, hogyha megérkezik, tehát 8 óra után. Ez lesz a témánk, fél kilenc után pedig fiatal kajakkenusok érkeznek hozzám, ugyanis az Atomerőmű Sportegyesület fiatal kajakkenusai nagyon szépen szerepeltek a szegedi korosztályos országos bajnokságon. Papréka kajakos, Orbán László kenus érkezik, és edzőjük Kisner Zoltán, velük pedig majd fél kilenc után beszélgetünk. Most folytassuk még zenékkel, Cyril következik, aztán fél nyolckor Gabi jön a hírekkel, aztán én jövök újra egy kis jazzzel.
1: Élesztő!

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítő.

0: számon.
1: Anya, nézd, de cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. És Paks Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros tévében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
3: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Ukrajnát támogató magyar állampolgárokat tüntetett ki Volodymyr Zelenszky, írja az MTI. Záhony polgármesterét, Helmeci Lászlót és a magukat kárpátaljai sárkányoknak nevező, egy önálló ukrán területvédelmi zászló aljat támogató magyarországi civil szervezet társalapítóját, Kerekes Nagy Gáspárt is állami kitüntetésben részesítette az ukrán elnök. Ukrajna függetlenségének 35. évfordulóján közölte az államfő hivatalos internetes oldalán. Az iskola kezdési támogatás mellett az államkincstár hétfőtől több családtámogatás folyósítását is megkezdítette közé közösségi oldalán a kormány. A bejegyzésben azt írják, hogy a szeptemberi családi pótlék a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermekgondozási díj, a csecsemőgondozási díj, valamint a gyermeknevelési támogatás kiutalása is megkezdődik a jövő héten. A Paks-Duna-Szent Benedek közötti fenékküszöb beruházás elengedhetetlen volt, erről Cseh Tamás, a Paksi Körzet országgyűlési képviselője beszélt rádiónknak. Cseh Tamás azt is kifejtette, hogy véleménye szerint a vízügyi szakemberek jelzése alapján dönteni kellett, és Magyar Péter miniszterelnök helyes döntést hozott.
5: Az a legfontosabb, hogy a beavatkozás nélkülözhetetlen volt, elodázhatatlan és elengedhetetlen. Tehát enélkül ma már biztos, hogy egy nagyon visszafogott, lényegében leállt paksi atomerőmű mellett beszélgetnénk, és látva a romániai párhuzamos példát, párhuzamos valóságot, nem sok jóval kecsettetett volna a közeljövő számára. Az, hogy ez a beruházás miért nem valósult meg hamarabb, milyen megelőző lépések lehettek volna, úgy gondolom, hogy ez egy másik vitának, vagy másik asztalnak lesz majd a mondani valója. Most nagyon fontos volt, hogy szembesülve azokkal az előrejelzésekkel, amiket a vízügyi szakemberektől kaptunk, dönteni kellett. Magyar Péter miniszterelnök pedig hozott egy kemény, de nagyon jó döntést.
4: Cseh Tamás országgyűlési képviselőnek a döntés kapcsán több feladata is volt.
5: Nekem a szerepem az benne, hogy ezt a döntést elfogadtassam, ezt a döntést minél több helyre eljuttassam, elmagyarázzam az embereknek, és valamilyen módon azt a hátteret biztosítsuk az itt dolgozó szakembereknek, és az ide érkező döntéshozó politikusoknak, amiben jól érezhetik magukat. Az idő úgy hozta, és ez volt aztán a végső konzekvencia, hogy nekem a legnagyobb szerepem itt az ellátási láncba volt. Itt óriási civil összefogás, óriási megmozdulás volt. Nem volt nehéz sem az élére állni, sem előre mozdítani, vagy segíteni ebben a folyamatban. Itt minden ilyen álomszerűen történt.
3: És most sporthírek a Paks FM-en.
4: Új másodedző érkezett Pécsről az atomerőműesek kosár csapatához. Ivica Szkelin vezetőedző segítője a 30 éves Berkics Bence, aki 6 éve edzősködik. Bence játékosként több hazai klubnál is megfordult, később edzői pályafutását az NKA Universitas Pécsnél kezdte meg, ahol utánpótlás edzőként, majd a férfi felnőtt csapat másodedzőjeként segítette a klubot. A fiatal szakember a magyar U18-as válogatott edzői stábjának is oszlopos tagja. Fő feladata az új vezetőedző munkájának segítése mellett az ellenfelek feltérképezése, valamint a játékosok egyéni fejlődésének a segítése kiemelten a fiatal játékosoknak.
0: Én Pécsről származom, egy szezont leszámítva eddig minden kosárlabdával kapcsolatos tevékenységem az Pécshez volt köthető. Játszottam a PVSK-ban, játszottam a Rádgéber Akadémián is, most az elmúlt 6 évben a Rádgéber Akadémiánál. Edzősködtem is, dolgoztam felnőttekkel, utánpótlásban is, majdnem minden korosztálya. Csapatszinten elért eredményben azt mondanám, amikor 3 éve feljutottunk az NKP csapatával az NB1-be, az szerintem eddigi pályafutásom csapatszinten elért legnagyobb sikere. Személyes sikeremnek azt tartom, hogy most már a 3. nyarat dolgozhatom az U18-as fiú válogatottan, mint másodedző. Nagyon szeretek a fiatalokkal foglalkozni, szóval remélem ezt még folytathatom is a jövőben. Nagyon jól érzem magam itt, tetszik a város is. Még nem volt időm nagyon felfedezni, de már jártam egy-két helyen. Közeg is nagyon jó. Majdnem mindenkit ismertem már így korábbról. Egy korosztály vagyunk azért többekkel, tehát játszottunk egymás ellen utánpótlásban, vagy voltunk Tivacsevics Márkóval még annó Pécsen. Még csapattársak voltunk 11 éves korunkban, azóta ismerjük egymást. Az edzőistáb is nagyon nyitott volt. Én mindenképp szeretném azt, hogy látványos és gyors kosárlabdát játszunk.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm ébresztő műsorához. Élesztő.

0: beszélgessünk a jazzről. Erről szól a Stetsasonic felvétele, ez a címe a dalnak. Klári, bejön?
1: Nagyon, nagyon. Kicsit olyan klubdebelugázós, nem?
0: Igen. Na, tessék, már be tudjátok azonosítani. Nem tisztán jazz, de nagyon szeretjük ezt a felvételt. A stúdióban Cseke Klára, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
0: És kedves párod Cseke Gábor is itt van, szia!
2: Jó reggelt!
0: És azért jöttetek így korai órán, hogy tudjunk beszélgetni egy remek pénteki koncertről, amely a Csónakházban lesz Cseke Jazz címen, és tulajdonképpen egy jazzes programsorozat, Paksi-nyári jazz programsorozat része, lehet így mondani, mert idén nyáron többször találkoztunk veletek. Klári?
1: Így van, volt egy Blue Barok, azaz ilyen jazz baroknak az ötvözete. A Makovec templomban nagyon nagy sikere volt, és az sem tisztán ugye jazz volt, hanem a barok fúziójával, és a második megálló is ugye a Csónakház kávézóba lesz, és az is egy kicsit fúziós, mert nem tisztán jazz standardek lesznek, hanem magyar énekek, amiket kicsit megvariáltunk, megjazzesítettünk.
0: Az, hogy mind a ketten zenével foglalkoztok, azt nagyon régóta tudjuk. Egyébként hát pedagógusok vagytok, és innen is már irány az iskola. Itt tartunk az utolsó nyári héten. De egyébként a jazzben teljesen egyértelmű, hogy egymásra találtatok, Gábor? Vagy ez, tehát ez melyik kötöknek a hogy is mondjam, stílusa? Hú, de ránéztél Klárira, az övé.
1: Igen, mert nem szereti dicsérni magát, vagy nem akarja, de ez abszolút a Gábornak a
0: stílus irányzata.
1: Meg az...
0: Kattanása, nyugodtan.
1: Igen, tehát, hogy az ő érdeme, ezt kerestem, hogy az ő érdeme, és ő általa lett az egész család így megfertőzve, és nagyon-nagyon szépen, tehát ő egy nyugodt ember, egy megfontolt, de mégis az értékeket nagyon jól át tudta adni.
0: Gábor, akkor légy szíves, kommentált kedves feleségedet, tehát nyugodtan áruld el, hogy amikor Klárival megismerkedtél, akkor Kylie Minogue-ot hallgatott.
1: Nem.
2: Okay. Nem, szerintem valami komoly zene volt, mert a könyvtárban találkoztunk.
1: Aha. Gyakoroltam.
0: Oké. Okay. Gyakoroltál a könyvtárban?
1: Igen, mert karvezetést tanultunk mind a ketten, és valami palesztrinát hallgattam. És
2: akkor azt... még lemezről.
1: Igen.
2: Előtte a partitúra, és akkor gyakorol az ember, hogy
1: Igen.
2: Közben hallja.
0: Aha. És neked, Gábor, a jazz, általában azt szoktuk mondani, hogy hát olyan zenei irányzat érdekel bennünket, amilyen bakelit lemezeket apukáink gyűjtögettek. Ez nem mindig jön be, de sokan mondják.
2: Nálunk nem így volt.
0: Aha.
2: Tehát az én szüleim nem hallgattak jazzt, és de ez nekem volt az ilyen bekattanásom, hogy a szakközépiskola alatt, hogy nekem az sokkal szabadabb életérzést hoz, mint a leírt muzsika.
0: Ez azt jelenti, hogy jobban szereted az improvizálást és a jammelést?
2: Annak megvan egy varázsa, igen. Tehát, hogy ott beleadhatja magát az ember sokkal jobban, mint egy leírt trombita verseny. Ott megvannak a hangok, hogy mit kell játszani, milyen sorrendben, milyen dinamikával, stb. Ott sokkal nehezebb az embernek saját magát beletenni.
0: Tehát a jam, a jazz az szabadabb műfaj, mint a többi. Lehet ezt mondani?
1: Abszolút.
2: Igen.
0: Igen. Na, mi lesz akkor, mi várható a Csónakházban? A Cseke Jazz koncerten pénteken este 8 órakor kezdődik a koncert. Mindenkinek szívből ajánljuk azt, hogy mindenki tudja, hogy az a Se Csónakházat a Dunaparton találjátok, a miniszterelnökük is oda jár. Manapság nagyon híres helyé vált egyébként. Tehát nem tudom, még az is lehet, hogy a koncertetekre egy-két vízügyes kolléga, vagy
1: hát várjuk sok szeretettel.
0: A honvédségtől. Tényleg ajánljuk majd nekik.
1: Igen,
0: egyébként.
1: Abszolút.
0: Hogy akár
1: mert hogy ez egy ilyen nyárzáró buli lesz az egész, és ugye nem hiába 28-án, és ugye este 20 órakor, de azért találtuk ezt így ki, hogy a meleg egy kicsit menjen vissza, és Nem, tehát, hogy rajtunk kívül még pécsiek lesznek, meg magyaregregyiek, és szekszárdiak, tehát a környékbeli nagyon-nagyon jó jazzzenészeket, nem csak jó jazzzenészek, hanem őrültek, és imádom őket, és tegnap is próbáltunk, és az a feeling, ami ott megy, az annyira jó, annyira, tehát jó megválogatni azt, hogy kivel zenélsz, és most hál' Istennek barátainkkal zenélünk. Ugye köszönhető a Paksi Humánpolitikai Bizottságnak, akik megtámogattak, és ezért tudtam így nagyot álmodni, és tényleg annyira jók ezek a pályázatok, hogy így hátradőlhetek, és elgondolkozhatok, hogy akkor most mit lehet. Nem az, hogy mit kell, hanem mit lehet. Uh-huh. És ez is, ez a próbákon is az a jó, hogy tényleg játszva az egészet, tehát hogy őrülködve alkotunk.
0: Uh-huh. Milyen érdekes, nem is gondolnánk, és köszönöm, hogy említetted, hogy ilyen messziről jönnek jazzzenészek, tehát itt nem csak arról van szó, hogy paksi zenészek kiállnak a Paksi Csónakházba, hanem egy nagyon komoly zenei fúzióról van szó. Hogy lehet összehozni a próbákat, Gábor?
2: Nehezen.
0: Vagy a vérükben van, mindenkinek a vérében
2: egyébként
0: van.
2: Igen, mindenkinek a vérében van, és többnyire ezzel is foglalkoznak, vagy közel áll hozzájuk. Ezt a projektet Pécsen próbáltuk. Az volt a koncepció, hogy minél kevesebbet kelljen pakolni. És így a dobosnál próbáltunk Pécsen.
1: Ami egy fantasztikus hely, mert a dobosnak a szülei pábosok. És van egy ilyen báb stúdió felül, alul meg ez a stúdió.
0: Tehát báb színészek?
1: Igen. Aha. Igen.
2: Báb színházuk.
1: Báb színházba próbáltunk, de olyan annyira jó volt.
0: Volt egy hangulat az
1: abszolút,
0: egésznek.
1: Abszolút.
0: Igen, és? Igen, ha nyugodtan mond, vagy nem akartam.
2: Már elfelejtettem.
0: Jó, tehát Pécsen raktátok össze a történetet, és oda koncentrálódtak a zenészek. Na és akkor, ami a repertoárt illeti, ahogy hallgattuk itt a Stetsasoniknak a slágerét, arról beszélgetünk, hogy az sem tisztán jazz, és mondtad, Klári, hogy ami pénteken jön majd a jazz koncerten, az sem tisztán jazz. Na akkor mire számíthatunk?
2: Jazz lesz.
0: A kedvenceidre.
2: Igen. Tehát olyan zenéket válogattunk össze, ami számunkra fontos, hogy ezt a hallgatók értsék. Tehát nem akarunk ilyen elborult nótákat játszani, amit csak a zenészek élveznek. Ezt próbáltuk úgy összeállítani, hogy mindenkinek érthető legyen. És ezért nagyon sok magyar nyelvű zenét játszunk, akár a 20-as évektől, vagy a 30-as évekről beszélünk, vagy akár a 80-as évekbeli. Ó, nem árulok el. Titkot.
1: Mondhatunk persze.
0: Örüljetek, hogy itt élőadásban nem kényszerítelek benneteket, és nem húzlak be a csőbe, hogy azonnal valamit produkáljatok. Egyébként el kell mondjam a hallgatóknak, hogy amíg mentek a hírek, Klárit már énekelt. 7 óra 25 perckor ő már abszolút énekel. Na, tehát egy kicsit lehet elárulni. Igen, tehát.
1: Tehát énekelünk Hoffitól. Énekelünk azt hiszem ezek az énekek ezt a nagy szerelmet tőled kaptam én, de persze ezt is másképpen meg.
2: Aha. Minden kicsit átvonalakítva.
1: Igen.
2: A mi saját szájízünkre.
0: Uh-huh. De egyébként érdekes, hogy mondod, hogy Hoffitól is játszotok, és azon kattog az agyam, hogy Hoffitól is megjazzesítettetek valamit, vagy van neki olyan?
1: Van.
2: Hoffinak rengeteg nagyon olyan, aha, nagyon sok jó lemeze van, amin zseniális zenészek játszanak.
1: Aha. És
2: a Hoffi is zseniális.
1: És most még különlegesség, hogy a lányaink fognak például a Hoffiba vokálozni, és beszállnak egy-egy ének erejéig is, hiszen az előző koncertnél volt pár ember, aki kérdezte, hogy és a lányaid nem énekelnek, és mondtam, hogy hát ebben nem, de akkor most így meghívtuk őket is.
0: Timáról és Boriról van szó, igen. A két nagy lányotokról, és hát van nektek egy gyönyörű nagy fiatok Gabesz is, aki szerintem már pitboxolt itt a stúdióban élő adásban. Nem tudom, hogy a jazzzel össze lehet-e ezt hozni, Gábor?
2: Hogyne.
0: Tényleg?
2: A jazz egy rendkívül befogadó műfaj, az szinte minden jöhet.
1: A hárfa is, meg ukulele, meg bármi.
0: Aha, bármi belefér. Na, akkor Gabesz szerepelni fog?
2: Gabesz, még... az attól függ, hogy osztják be a munkahelyét.
0: Ja, értem.
2: Hogyha tud jönni, akkor itt lesz.
0: Uh-huh, akkor itt lesz, jó. Tehát belesznek vonva a gyermekeitek is. Én azt gondolom, hogy a cseke család kapcsán ezt már szinte elvárjuk, tehát ezt már szinte
1: hát ez
0: elvárjuk.
1: Az.
2: Hála az égnek, ők is nagyon szívesen jönnek.
0: Igen. Figyeljetek, igen. Ami a lányokat illeti, főleg Timi volt itt már olyan sok szor szerepet, már táncosként itt volt élőadásban, fúvósként, énekesként, illetve hát ugye legutóbb azért, mert felvették,
1: igen,
0: a Bartokon Ziba. Igen. Ugye akkor beszélgettünk vele, úgyhogy abszolút jó. Tehát akkor még egyszer próbáljuk meg összesíteni koncentráltan, tehát hogy hol és mikor várjátok a nagy érdeműt, Klári.
1: Augusztus 28-án, 20 órakor a Csónakház kávézójában várunk sok szeretettel mindenkit.
0: Egy jazz koncert lesz, és egyetlen egy nagyon fontos dolgot azért még beszéljünk meg, hogy jegyek után hol lehet érdeklődni, tehát ott a helyszínen lehet majd váltani,
1: helyszínen
0: vagy
1: lehet
0: előre
1: váltani,
0: is lehet.
1: Helyszínen lehet váltani, de ott sajnos csak készpénzbe, aki szeretne kártyával, vagy
0: Igen,
1: az a csekeklári@gmail.com-on tud érdeklődni.
0: Jegyet igényelni, igen, vagy érdeklődni. Igen. Jó, mindenképpen tegyétek meg, tehát egy olyan jazz koncert lesz tehát, pénteken este 8 órától a Csónakházban, ahol a cseke házaspárról együtt profi és kiváló jazzzenészek érkeznek Paksra, akik nem paksiak, és hát a repertoárból azért nem sokat árultatok el, de a Hofival szerintem mindenkit felcsigáztatok.
1: Érdemes eljönni, mert tényleg frenetikus. Tehát így a tegnapi próba után teljesen fel vagyunk villanyozva.
0: Igen.
2: Nagyon sokszor úgy játszunk, hogy ezekkel a fantasztikus zenészekkel, hogy játék az egész, és, uh-huh, és móka is kacagás.
1: És gyertek, nézzétek el meg az őrületet, mert jó lesz.
0: Az őrületet, igen. És hát ugye egyébként pont itt, amikor még az élő műsor előtt beszélgettünk, említettétek, hogy még Pécsre leszaladtatok egy jammelésre. Hogy van ez a jó kis mondás, Klári, amit ott?
1: Nincs olyan élethelyzet, amiben egy jam ne férne bele.
0: Igen, vagy egy sör.
2: Nektek
0: egy jam. Tehát bokros tennivalótok között simán belefér, hogy Zalaegerszegre elszaladunk még egyet jammelni.
1: Még egyet el szeretnék mondani a koncerttel kapcsolatban, hogy mellettem még énekel egy énekes.
0: Uh-huh. Igen.
1: Ő a Szabó Ivet, aki zseniálisan énekel, különben a Ketszen Jazz olvadt be így a cseke jazzbe.
0: Oké, tehát akkor énekesként nem csak a nagylányaidra, igen, lehet majd számítani, hanem egy másik énekesnőre is, aki, igen, jazzben otthon van. Jó, tehát akkor...
1: sok énekes, sok zenész.
0: De jó lesz. De
1: kettő fúvós.
0: Uh-huh. Nagyon összeraktátok. Jó. Egy nem mindennapi jazz koncert lesz egyébként cseke jazz koncert címen a Paksi Csónakházban este 8 órától. Érdeklődjetek a jegyek után. Köszi, hogy itt voltatok.
1: Én is köszönöm.
2: Köszönjük
1: szép napot mindenkinek.
0: Cseke Klárival és Gáborral beszélgettem.
3: Induljatok el velünk! Élesztő a Paks FM-en! Hey!

0: That's just gonna be crazy. I think we got it.
1: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
3: További részletek a nissannyitrai.hu/Nissan éve oldalon és a Nissan Nyitrai márka kereskedésekben.
4: A hét mindennapján már non-stop nyitvatartással vár a Solti Kurta Kocsma büféje. Isteni szendvicsek, remek frissítők, finom kávé, éjjel-nappal Solton a Kecskeméti út 72 szám alatt. Térj be hozzánk! Solt Kurta büfé.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Az Európai Bizottság 6,1 milliárd euró értékű védelmi beszerzést hagyott jóvá Ukrajna számára, írja az MTI. A portál értesülései szerint az összegből többek között lég- és rakétavédelmi rendszereket, rakétákat, lőszereket és radarokat vásárolhatnak. Orbán Anita feljelentést tett a Szijjártó féle lélegeztetőgép beszerzések ügyében. A hvg.hu a külügyminiszter közlésére hivatkozva azt írta, hogy a tárcánál zajló átvilágítás során talált információk a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és egyéb bűncselekmények gyanúját vetik fel, ezért tették meg a szükséges jogi lépéseket. A Paks-Duna-Szent-Benedek közötti fenékküszöb beruházás elengedhetetlen volt, erről Cseh Tamás, a Paksi Körzet országgyűlési képviselője beszélt rádiónknak. Cseh Tamás azt is kifejtette, hogy véleménye szerint a vízügyi szakemberek jelzése alapján dönteni kellett, és Magyar Péter miniszterelnök helyes döntést hozott.
6: Az a legfontosabb, hogy a beavatkozás nélkülözhetetlen volt, elodázhatatlan és elengedhetetlen. Tehát enélkül ma már biztos, hogy egy nagyon visszafogott, lényegében leállt paksi atomerőmű mellett beszélgetnénk, és látva a romániai párhuzamos példát, párhuzamos valóságot, nem sok jóval kecsettetett.

0: Adtassam, ezt a döntést minél több helyre eljutassam, elmagyarázzam az embereknek, és valamilyen módon azt a hátteret biztosítsuk az itt dolgozó szakembereknek és az ide érkező döntéshozó politikusoknak, amiben jól érezhetik magukat. Az idő úgy hozta, és ez volt aztán a végső konzekvencia, hogy nekem a legnagyobb szerepem itt az ellátási láncba volt. Itt óriási civil összefogás, óriási megmozdulás volt. Nem volt nehéz sem az élére állni, sem előre mozdítani, vagy segíteni ebben a folyamatban. Itt minden ilyen álomszerűen történt.
1: A Paks 2 ZRT munkatársai idén is részt vettek a Paks Kistérségi Szociális Központ Pajtáska elnevezésű jótékonysági akciójában, adta hírül a társaság a közösségi oldalán. Az akció keretében, mint minden évben, tanszereket és iskolatáskákat adományoztak a rászorulóknak.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm ébresztő műsorához. Élesztő.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ahol egy olyan témával folytatjuk, amely újfent egy rendezvényt fog majd jól kibeszélni. Paks vadonatúj rendezvénye vasárnap délután várható. Az ötletgazda és a főszervező Iker Józsefné Györgyi, a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, akit köszöntök itt a stúdióban. Jó reggelt!
2: Jó reggelt! Köszöntök én is mindenkit!
1: És hát mi más lenne a rendezvény neve, mint Tehetségművészeti Korzó? Hát ez olyan gyönyörű.
2: Igen.
1: Igen. És mindjárt jól átbeszéljük, hogy egészen pontosan hogy jött az ötlet, és miről szól a rendezvény, bár azt gondolom, hogy nagyon sokan találkoztak már a plakátjával a különböző social media felületeken, és hoztál magaddal egy meglepetés vendéget is, Rudicai Rudolfot, Rudit, aki a Sárkör Színtársulat vezetője. Jó reggelt neked is!
3: Jó reggelt kívánok, és köszöntök mindenkit!
1: Nagyon köszönöm, hogy eljöttél Sárkeresztúrról.
3: Igen, igen, igen. Én is köszönöm a meghívást és a lehetőséget.
1: Ahol állítólag a településen nem mindennapi kulturális élet zajlik.

0: évtizedek óta, majd azért egy szót beszéljünk erről.
1: Rendben.
0: Illetve többek között úgy kapcsolódtok a Tehetségművészeti Korzóhoz, hogy vendégelőadóként, vendégművészként itt lesztek.
1: Igen, nagyon köszönjük Györgyinek a meghívást. Nem az első közös ügyünk ez, de újra nagy örömmel jövünk. Aha. Hozzájuk.
0: Igen, hát Györgyiről tudjuk, hogy kulturális művészeti körökben évtizedek óta mozogsz, nem csak folklor vonalon. Egyébként a ti kapcsolatotok annak idején hogy indult? Ezer szállal, azt tudom.
2: Ezer szállal, igen, de amikor a művészeti iskolánk elindult 2018-ban, akkor feltérképeztük Dél-Fehérnek a településeit, hogy hol lehetne megfelelő helyen a mi telephelyünk, vagyis telephelyeink. Aztán így jutottunk el Sárkeresztúrra, ahol a helyi óvodában van telephelyünk, fantasztikus, jól érezzük magunkat, nagyon sok kedves tanítványunk van ott, és hát miután jobban megismertük a települést, ezután láttam ezt, amit az előbb beszéltünk is, hogy nagyon-nagyon sok falu örülhetne, hogyha ilyen kulturális élete lehetne, mint ott, ami megvalósul. Ehhez persze kell egy olyan szintű szimbiózis, amit én látok ott az intézmények vezetőinél, illetve a falu lakosságának a közreműködése, egymás felé irányuló szeretete. Szóval olyan csodálatos, hogy ott akar lenni az ember.
0: Uh-huh. Na akkor Sárkeresztúrról még egy picit majd beszélünk, de most mindenképpen a Tehetségművészeti Korzónak a programjairől essen szó. Tehát augusztus 30-án délután 2 órától kezdődnek a programok. Györgyi, úgy tudom, hogy az volt az elképzelésed, hogy a nyár utolsó hétvégéjén utolsó vasárnapján délután legyünk együtt. Így van?
2: Ez teljesen így van.
0: Tehát igen, töltsünk igen. Együtt egy igazi közösségi napot, és én úgy tudom, és kezdjük ezzel, hogy hol lesz pontosan a rendezvény, mert tőlünk nagyon sokan kérdezték, képzeld a rádiót, hogy akkor pontosan hol is lesz? Mert ugye a plakáton rajta van, hogy Tolnai út 2, de tudjuk, hogy ez a régi konzervgyár területét
2: igen,
0: jelzi.
2: Igen,
0: tehát
2: igen.
0: Akkor pontosan magyarázzuk el, hogy hol is lesz a rendezvény.
2: Nem véletlenül szerettük volna, ha a művészeti iskolánk telephelye mellett, igen, valóban a Tolnai út 2, ami a gimivel szemben van, ott záratjuk le, vagy zárjuk le a polgárőrséggel együtt azt az utcát. Ezért aztán parkolni inkább a Tesco felől kellene érkezni, és hát inkább, szerintem inkább ott lehet majd parkolni. A főúton nincs olyan nagyon sok parkoló ott a környéken, hogy meg lehessen állni. Szerintem ezt így mindenki már beazonosította. Ott szerintem remek helyszíne lesz ennek a rendezvénynek ez az utca. Kicsit ilyen, tényleg kicsit ilyen korzós, a környéke is összefogott a házak, illetve a környezet által. Nem terveztem először olyan nagyon nagy volumenű rendezvényt, de azért olyan sok minden ötletünk adódott támad, hogy úgy gondoltam, hogy akkor ezeket így nem hagyjuk ki. Úgyhogy várakozunk mi is, hogy hányan látogatnak el hozzánk.
0: Uh-huh. Igen, tehát tulajdonképpen a gimivel, Vakbatyán gimivel és a Tescóval, tehát a gimivel szembeni Tesco felé vezető út lesz lezárva,
2: igen,
0: és valóban
2: igen.
0: Egy szinte ilyen, hát mondhatni, sétál utca vagy korzó lesz kialakítva.
2: Igen.
0: Ez egy teljesen új helyszín, rendezvény helyszín Pakson, és én is azt gondolom, hogy izgalommal várjuk. Ha megengeded, így is mondhatom, hogy ugye az iskolátoknak a telephelye a régi Firhang épülete, itt talán mindenki
2: igen,
0: be tudja
2: igen.
0: Határolni, és mondjuk a Bronx Burger közötti részről van szó. No, mire lehet számítani ezen a délutánon 2-től egészen éjfélig?
2: Hát nagyon sok izgalmas programmal készülünk. Az első program tulajdonképpen az, hogy várakozunk, hogy mindenki megérkezzen, hogy legyenek készfogások, ölelések, egymásra találjunk, és mindenki elhelyezkedjen egy picit. Várjuk a kedves vendégeinket népi játszótérrel, amit Ring Pistiék hoznak nekünk. Az ő személyük aztán garancia arra, hogy ott jó kedv lesz, aztán mindenféle kézműves foglalkozások, olyan népi játékok, amiket már régen nem játszhattak a gyermekek. És aztán 15 órától egy táncház veszi kezdetét, gyerekeknek szó lesz főként. Ide is várunk mindenkit, Görög Balázs és Iker Kamilla fogják ezt tartani, prezentálni élőzenekarra természetesen. Ezután pedig 16 órától 18 óráig kezdetét veszi az egyik ötletet adó program, ez pedig a népi öltözékeknek a bemutatója, egy olyan fashion show, amely szerintem olyan kurikulumkomat tartalmaz, és olyan sok minden szép viseletet, olyan csodálatos különlegességeket, amelyet szerintem nem látnak az emberek így a hétköznapokban.
0: Megmondom őszintén, a plakátotokon ez az egyik legizgalmasabb, mert ugye úgy is fogalmaztatok, a 16 órához van írva, tehát még egyszer mondom a kedves hallgatóknak, hogy népviselet fashion show, gúnya népi viselet készítéssel egybekötve, mint egy divat bemutató, azt kell majd elképzelnünk?
2: Igen, így szeretnénk. Aha. A gúnya népi viselet készítés, ez az én kis cégem, ami igazából most egy inaktív állapotban van, nem nagyon tudok ezzel foglalkozni, de ahogy a múltkor említettem is, a munkásságomban óhatatlanul részt kapott a viselet, hiszen a táncosoknak a fontos öltözéke és az egyik megjelenítő jegye a népviselet, ezért nagyon fontos volt számomra sok éve már, hogy ez hiteles legyen, a megfelelő korú asszonyok, férfiak a megfelelő öltözékekben legyenek, és aztán ennek a kutatásával foglalkozom most egy nagyobb munkában, és ahogy aztán észrevette, gondolom, az érdeklődő közönség, hogy egyre nagyobb teret kap a népi viselet a tánc mellett, és egyre nagyobb divat ezzel foglalkozni. Ma már nem söpörjük ezt hátra, mint ahogy ezt régen nem került annyira fókuszba, mint most. És hát azt gondolom, hogy jó, ha látjuk azt, hogy micsoda kincsek vannak itt nekünk, amit nagyon nem szabad hagyni elveszni, mert itt maradt ránk hagyatékként, és ha ezzel nem jóssá fárkodunk, akkor bizony eltűnhet.
0: Uh-huh. Igen, tudjuk, hogy a hagyományőrzése nagyon nagy fókuszt teszel az elmúlt évtizedekben, és többek között ezzel találkozhatunk a tehetségművészeti korzón is, ahol egyébként, hogyha tovább haladunk a programokban, 18 órától aztán tényleg beindul a tánc, mert hogy a tehetségművészeti iskola növendékei a modern tánctól kezdve a hip-hopig mindenben megmutatják magukat, ha jól tudom.
2: Igen.
0: Tehát tényleg arra buzdítok mindenkit, a kedves hallgatóinkat, nem csak folklór lesz, ez már csak azért is igaz, mert utcaszínházat is ígérsz, méghozzá este 7 órától, és Rudi, itt jöttök ti, és hát én azt gondolom, hogyha az utcaszínházban sárkeresztúriak lépnek fel, akkor megint helyben vagyunk, nem? Tehát azért Sárkeresztúr nincs annyira messze tőlünk. Rudi, mire számíthatunk?
1: Igen, itt vagyunk a szomszédban szinte. Még egyszer nagyon hálásan köszönjük a megkívást, és örömmel jövünk a barátainkhoz. Mi Molnár Ferenc 1-2-3 című, hát klasszikusát, egy vérből komédiát fogunk itt hozni, ilyen utcaszínház, szabadtéri színház jelleggel. Nekünk ez a negyedik évadunk, ha mondhatom így, a Sárkörszín társulattal. A Pajta Színház programban indultunk, annak idején a Nemzeti Színháznak van egy ilyen programja, a Ludas Matyival, aztán volt a Helység Kalapácsa, és a tavalyi évben, vagy az előző évadban dolgoztunk is együtt, a Nagyidai Cigányokat vittük színpadra, ami ilyen táncszínház jellegű volt, mert a Iker Kamilla és Görög Balázs a Művészeti Iskola tanárai autentikus cigány táncokkal egészítették ki ezt a darabot, és sok táncszínes cigány viseletek, és így színesítettük ezt az előadást. Idén egy ilyen a komédia műfajába mentünk át, és ezt Molnár Ferencet amúgy sem kell bemutatni, hogy milyen remek művei vannak. Ez 1-2-3 pedig egy nagyon könnyű, nagyon szórakoztató komédia.
0: A Sárkör szintársulatnak a tagjai fiatalok inkább, vagy fiatal felnőttek, vagy vegyes?
1: Nagyon vegyes, nagyon vegyes. Ebben a darabban is azért a 20 évestől a 72 évesig játszik benne, de amúgy a kibővített tagság, akik, mert nem mindegyik darabban mindenki szerepel, Rudas Matyiban ott a 4 évestől a 70 évesig voltunk, tehát áll Istennek. Uh-huh. Nagyon vegyes a korosztály. Uh-huh.
0: Te magad egyébként mióta foglalkozol színjátszással?
1: Hát ilyen nagyon amatőr szinten, középiskolában voltak ilyen diákszínpadok, és ott tulajdonképpen azóta.
0: Igen, de akkor sem átlag történet általában, hogy valaki egy településen, ott élsz egyébként?
1: Igen, törzsgyökeres
0: vagyok. Igen, tehát hogy ott hogyan szervez össze olyan, akár fiatalokat, időseket, akikkel valamilyen módon egyszer csak el tudja kezdeni az amatőr színjátszást művelni?
1: Hát igazság szerint amúgy is nagyon sok időt töltöttünk, meg töltünk azóta is, együtt van egy nagyon erős közösség, rengeteget, nem csak a színtársulat természetesen, hanem a település szinten, rengeteget járunk kirándulni, rengeteg egyéb civil szervezetünk van, lovas egyesületünk van 20 éve, néptánccsoport, különböző nyugdíjas klub, hölgyklub, énekkar, szóval rengeteg polgári egyesület, szóval rengeteg civil csoport van, akik különböző módokon kapcsolódnak egymáshoz, és nem volt annyira nehéz, mert ismert egyes mindenki, szívesen töltünk együtt időt, és egy nagyon jó kis szórakozásnak indult, meg szórakozás ez most is, csak igyekszünk amennyire lehet, amatőr szinten ezt komolyan venni és fejleszteni.
0: Uh-huh. A Sárkör színtársulat szerintem még soha nem járt Pakson, jól tudom?
1: Igen, még nem voltunk.
0: Csodálatos, csodálatos, nagyon várunk akkor benneteket, és akkor visszatérve a tehetségművészeti korzó programjaihoz, Györgyi, ugye már az Utca Színház is azt gondolom, hogy már a nevében benne van, hogy valami nagyon izgalmas dolgot kínál. Előtte is ugye megbeszéltük, hogy olyan fellépéseket hoz a tehetségtánc műhely, amelyben már nem csak a folklórban mutatjátok meg magatokat, hanem többek között a modern táncban is, és aztán este 9 órától úgy tudom, éjféli kvázi minden elszabadul, mert itt a szalszától elkezdve a bugiig sok mindent ígérsz.
2: Igen, igen, fantasztikusak a társas táncos kollégák is, és úgy gondoltam, hogy ha egész délután együtt vagyunk, akkor mi mással lehetne ennek vége, mint hogy együtt örülünk a jó zenének, és együtt táncolunk. Régi turnéjainkon találkoztam hasonlóval, és most tavaly, amikor voltunk Szicíliában, akkor voltak olyan jó kis feelingek, ami inkább az éjszakára korlátozódott. Bízom benne, hogy sokan eljönnek, elég sok érdeklődő van mindig, amikor a társas táncot meghirdetjük, és nagyon nagy szeretettel hívogatjuk erre is a várost. Szerintem ez nagyon klassz lesz. Uh-huh. Tehát nekem ez az egyik leginkább sokat ígérő program.
0: Uh-huh. Ételital lesz, nyugtass meg mindenkit.
2: Igen, igen, igen, hát ez nagyon fontos.
0: Egy korzón.
2: Egy ilyes nemzet fontos. Vagyunk.
0: Igen, egy korzón az nagyon fontos, és egyébként pont az jutott most eszembe, hogy mennyire jó, hogy a nyár utolsó vasárnap délutánjára estére képzelted el ezt a programot, de olyan jó, hogy ott van még a 31-e, ami hétfő, tehát nincs másnap még suli, na ide akartam kiukadni, és akkor tényleg nem kell abból problémát csinálni, hogy esetleg még a Salsa programon és a Bugi programon is, tehát 10-11 órakor ott vagyunk. Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, és tudtunk beszélgetni arról a vadonatúj rendezvényről, amely tényleg új színfolt lesz Pakson, ebben biztos vagyok, hogy lesz-e belőle hagyomány, az egy más kérdés. Györgyi, van-e még bármi, amit szeretnél elmondani a rendezvénnyel kapcsolatban?
2: Nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit, kicsiket, nagyokat. Én úgy gondolom, hogy mindenki meg fogja találni a magának való programot, ami neki tetsző.
0: Igen, tehát...
2: Köszönjük, hogy itt lehettünk.
1: Köszönjük szépen.
2: Ismét.
0: Tehetségművészeti korzó ezen a hétvégén vasárnap, augusztus 30-án délután 2-től egészen évfélig a Vakbottyán gimivel szemben lévő úton.
2: Bocsánat, igen, még egy fontosat elfelejtettem.
0: Nem felejtetted, de mond.
2: Egy nagyon érdekes módon kapcsolódott hozzánk egy program.
0: Na.
2: Ez pedig a veterán motorosok és autósoknak a jelenléte, ugyanis az én férjem is veterán motoros, akinek ez nagyon fontos és nagyon szereti, és én pedig úgy gondoltam, hogy akkor hívjuk meg az ő barátait, ismerőseit, mert hogy ez szerintem megint egy ilyen különleges dolog. Nagyon sokan jelentkeztek, akik a motorokat, autókat elhozzák, és ebből aztán szépségverseny is lesz mind a motoroknál, mind az autóknál. Kis díjakat fogunk majd adni, hogy akik érkeznek, hogy még inkább őket dicsérjük azért az elhivatottságért, amit ők is végeznek.
0: De jó, hogy ezt mondtad. Hát ez az egyik fő látványosság lesz, igen, és képzeld el, hogy egyik este, de meg nem mondom melyik este, amikor mi már ugye foglalkoztunk múlt hétvégén is, elkezdtük mondani, hogy lesz a rendezvényetek, illetve múlt héten, és nem tudnám megmondani melyik este, betelefonált egy úriember a rádióba, hogy a veterán autós találkozóra szeretnének jönni, hallották nálunk, hogy lesz egy ilyen, és hát megadtuk a te telefonszámodat, reméljük célba ért az illető, mert nem is tudom, hogy mit mondott, hogy honnan fognak érkezni, úgyhogy tényleg ez is egy nagyon fontos, és hát egy hihetetlenül érdekes művészeti korzó, kvázi mint egy sétáló utca, ott le lesz zárva az út, tehát a régi Firhang és a Bronxburger között, mindenkit szeretettel várnak a szervezők. Köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük mi is a lehetőséget, minden jót kívánunk.
0: Iker Józsefné Györgyi, aki a rendezvény ötletgazdája és főszervezője, a Tehetség Alapú Művészeti Iskola igazgatója, és Rudnicai Rudolf Rudi, a Sárkörszíntársulat vezetője voltak a vendégeim. Természetesen a Sárkörszíntársulat is itt lesz vasárnap. Legyünk ott mi is!
3: A Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Gyárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Nincs ötleted, hogy hogyan zárd a nyarat? Töltsük együtt a nyár utolsó közösségi délutánját a Paksi Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola közösségépítő vadonatúj rendezvényén. Augusztus 30-án vasárnap délután 2-től egészen évfélig vár a Tehetség Művészeti Korzó. Indítsd a veterán autókkal és a kézműves programokkal, 3 órától interaktív táncház, 4 órától népviseleti fashion show, 6-tól a Művészeti Iskola növendékeinek gálája, 7-től utcaszínház. Este 9 óra után a latin ritmusoké és a boogie a főszerep. Ezen kívül utcai kávéház, fröccs terasz és finom ételek várnak egészen éjfélig. Tehetségművészeti korzó. Augusztus 30-án vasárnap a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola előtt. Pakson a régi Firhang és a Bronxburger közötti útszakaszon. A belépés teljesen díjtalan. Tehetségművészeti korzó. Hagyomány, művészet és közösség egy helyen.
2: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM slágereihez, és az élesztőhöz.

0: AXFM reggeli ébresztő műsora.
1: Ahol sporttal folytatjuk, és már a zene alatt arról beszélgettem vendégeimmel, hogy jó az a napi rutin, jó az, hogyha az ember a napi rutinhoz egy idő után visszatér. Az Atomerőmű Sport Egyesület kajakkenú edzőjét és nem mellesek sárkányhajóst köszöntök a stúdióban, Kirchner Zoltánt, jó reggelt, szia!
2: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
1: A rutin, az kell minden nap, és nyáron is jó, hogyha a fiataloknak is megvan a rutinja egyébként, a napi
2: így van,
1: rutinja.
2: Abszolút, a napi rutin az szerintem nagyon fontos, így a, hát így a fiataloknak is, főleg ugye így a megszokott kis kerékvágásba.
1: Igen, igen. Nem csak szeptemberben jó visszarázódni, hanem jó, hogyha nyáron is tartják. Főleg, hogyha nyáron versenyek vannak.
2: Hát igen, igen, az nagyon fontos, ugye, mert azért nálunk a kajakkenúban azért a nyár az elég leterhet, ugye majdnem minden hétvégén van valamilyen víziprogram, verseny, edzőtábor, stb., úgyhogy azért ez nagyon fontos.
1: Mondhatni, ez a szezon tulajdonképpen.
2: Hát, igen, igen, igen.
1: Ez a szezon. És a július 28-a és augusztus 2-a között megrendezett országos korosztályos kajakkenú bajnokságon Szegeden nagyon szépen szerepeltek az ASE kajakkenú szakosztályának fiataljai, és két fiatalt hoztál ma reggel magaddal. Az egyik ők Orbán László kenus. Téged is köszöntelek, szia!
3: Üdvözlöm a hallgatókat!
1: És itt van velünk Pap Réka, aki mondhatnám most már hazajár hozzánk. Szia, Réka!
4: Sziasztok!
1: Te pedig kajakosként érkeztél, és egyébként már jártál nálunk többek között a határon túli cserediák program kapcsán itt a stúdióban. Kezdjük az eredményekkel, jó? Lackó, kérlek, meséld el, hogy milyen eredményed lett Szegeden?
3: Szegeden volt...
1: Nyugodtan gyere egy kicsit
3: volt,
1: közelebb.
3: Sok... futamom, de a legeredményesebb a négyes hajóba volt Rikli Balázsa, Nyitrai Gergővel és Prókai Mátéval. Ott lettünk másodikak.
1: Vagyis ezüstérmet szereztetek.
3: Igen.
1: Szívből gratulálunk. Ez mit jelent egyébként, hogy hány csapatot, összességében hány csapatot kellett legyőznötök?
3: Ha jól emlékszem, akkor 9-et.
1: Aha. Edzőbá, milyenek voltak a srácok a futamban?
2: Megmondom őszintén, hogy ez a szám nagyon meglepett, mert vártam a jó eredményt. Igazából én olyan 1-6-ba vártam a fiúkat, de itt a szélső, a 9-es pályán indultak, és egyszerűen hihetetlen, még most is a hideg kiráza, hogy így jöttek, ugye 1000 méterről van szó, tehát 1000 métert jöttek a fiúk, és így 500 méternél talán még egy picit át is vették a vezetést, úgy emlékszem, és akkor onnantól egyébként a Dunaföldvári hajó lett az aranyérmes, és nagyon-nagyon ügyesen végigküzdötték a fiúk, úgyhogy nagyon büszke vagyok rájuk, mert bejöttek ezüstérmes helyre.
1: Tehát jobb eredményt hoztak kvázi, mint amire
2: számítottál. Igen, igen, amire számítottam, abszolút.
1: Lackó, köszönöm, hogy felsoroltad a srácok neveit, akikkel szerepeltél, de hogyha jól értem, tehát a Kenu 4-esben úgy ültél, hogy a másik három srác nem paksi volt?
3: De.
1: Ja, ők is paksiak. Mindannyian paksiak voltatok. Jó, akkor külön köszönöm, hogy felsoroltad a neveket. Réka, te milyen eredménnyel szerepeltél kajakosként?
4: Én is nagyon sok futamba vettem részt. Egyesben 1000 méteren 5. lettem, és én annak nagyon örültem, mert én úgy vártam magamtól, hogy az első 6 meg lesz, és örültem is. Aztán párosba mentem Kirchner Dorkával vele, pedig 2000-en lettünk 3.
1: Igen, és hát azért ezt említsük meg, Zoli, hogy Dorka a lányod.
2: Igen, igen.
1: De nem őt hoztad el.
2: Nem, mert most ő még a nyári szünetét tölti, úgyhogy sajnos nem tudott jönni.
1: Oké, most akkor ez így. És akkor így volt a párosotok, ahol tehát bronzéremmel lettetek gazdagabbak. Okay. Milyen volt a lányok futama, Zoli?
2: Egyébként ez a másik futam, ami nagyon meglepett. Ugye én a lányokat körülbelül így a 6-7-8-9. Hely körül váltam. Ugye 2000 métert mentek, arról tudni kell, hogy ott nincs pályatartás. Ott azt jelenti, hogy bárki bárhol mehet. 24 hajó indult egyszerre, és ugye a Réka és a Dorka indult a 24-es rajtszámmal, tehát a legszélén. Mellettük a 23-assal indult az a hajó, aki esélyes volt az aranyéremre, mert tudtuk, hogy ők a legjobbak. És mondtam a lányoknak, hogy próbáljátok meg rajt után egyből odaülni nekik az oldalvizükre. Ez azt jelenti, hogy a másik hajónak a hulláma őket húzza egy picit. Ha ügyesen a Réka oda teszi a hajó órát a másik hajó mellé, akkor nekik könnyebb bevezni. És mondtam, hogy próbáljátok meg egy kicsit az elején meghúzatni magatokat, ami azt jelenti, hogy legalább egy 500 métert menjetek el, aztán, hogyha leestek vízről, akkor leestek, de minél tovább próbáljátok meg ott maradni. És egyszerűen annyira ügyesen megcsinálták, hogy végig ott maradtak, úgyhogy bejöttek bronzérmesre, úgyhogy ez fantasztikus eredmény.
1: Ezt nagyon szeretjük mindig hallgatni, amikor kiderül, hogy a kajakenban nem csak az erőllét a fontos, tehát sokszor ilyen mérnöki precizitásokra kell figyelni, ezt a sárkányhajózás kapcsán is pont tavaly beszélgettünk.
2: Igen, abszolút, nagyon fontos, hogy nagyon-nagyon ügyesen csinálták, megoldották.
1: A Szegedi Országos Kajakkenu Bajnokságot mindig nagy figyelem övezi egyébként, ami így nyár közepén vége felé van megszervezve. Lackó, először volt alkalmad itt részt venni, vagy voltál már többször? Egyáltalán mondd el kérlek azt is, hogy hány éves vagy mindenek előtt, és melyik iskolába jársz? Gyere közel a Mikihez.
3: Én 14 éves vagyok, a Paksi II. Rákóczi Ferenc általános iskolába járok, és a... mi volt a kérdés?
1: Ez. Sok kérdést vettem be. Most mész 8.
3: Igen.
1: Azt szokták mondani, hogy szép magas fiú vagy. Nem szokták mondani?
3: De.
1: Most mész 8. és hova mész majd tovább tanulni?
3: Hát Efibe szeretnék.
1: Uh-huh. Oké. Okay. A következő, illetve sokadik kérdésem pedig az volt, hogy itt Szegeden az országos bajnokságon először szerepeltél, vagy korábban is már?
3: Voltam már, de ez volt a legeredményesebb.
1: És összességében, amióta kajakkenuzol, illetve hát kenuzol most már, ez a legjobb eredményed?
3: Volt már jobb is.
1: Na, mi volt az a jobb?
3: Hát év elején, évadnyitón az kevésbé befolyásosabb verseny volt a első egyesbe.
1: Igen? De nem a Dombori vidékbajnokságon?
2: Nem, az, ugye az évnyitó tolnán szoktuk az első versenyünket, az évnyitó maraton, egy kis maraton, és akkor a Lackó azt mondja, hogy ott első uh-huh. volt kenu egyesbe az idejében.
1: És hogyan kezdted a sportot, vagy a kajakkenut annak idején?
3: Hát még régen kezdtem úszással a...
1: Tehát a kajakkenu edzők tudjuk, hogy úszást oktatnak, így van, az én gyerekeim is ott tanultak úszni, és aztán onnan avanzsáltál kenussá, vagy igen. voltak kitérőid?
3: Nem volt kitérő.
1: Nem volt kitérő? Uh-huh. Réka, te mikor kezdted a kajakot?
4: Én 4 kezdtem a kajakot, de ugye előtte én ergésztem nagyon sok ideig.
1: Ritmikus gimnasztikáztál.
4: Igen.
1: Hát a ritmikus gimnasztikáról át kajakra? Hát ez hogy jött ez a váltás?
4: Hát még egyszer a volt iskolámban, a legjobb barátnőmmel elmentem edzésre, úszóedzésre, és nagyon megtetszett, meg a Marci elhívott engem, ugye Tóth Márton, ő akkor még ő volt az edzőnk, és elhívott engem, hogy menjek el velük korizni, mert akkor még az is, ugye volt a nagy koripálya, és akkor az volt az edzés, és nagyon megtetszett a társaság, és akkor végül úgy ott maradtam.
1: Uh-huh. Mi kell ahhoz, Zoli, edzőbát kérdezem, hogy valaki jó kajakkenus legyen? Nem feltétlenül egyébként csak az, hogy ergézzen előtte.
2: Hát igazából szorgalom, kitartás, ezek nagyon fontosak ugye a mi sportágunkban.
1: Tehát teljesen mindegy, hogy Rékának megtetszett a jó társaság, ha nem kitartó, nem szorgalmas.
2: Egyébként a Réka az egyik olyan versenyző pont, aki majdnem szinte minden edzésen ott van, oda teszi magát, úgyhogy ő nagyon, nagyon szorgalmas és tehetséges.
1: Aha. Mit nézel ki a két fiatalból? Ha már benneteket hozott el az edzőbe, akkor jól kibeszélünk benneteket. Tehát mondjuk Lackó elmondta, hogy mik voltak eddig a legjobb eredményei. Még csak 14 éves, nem tudom, hogy egyébként a kajakkenuban, akkor ez jónak számít-e.
2: Igen.
1: Az eredményeivel hol tart, mit látsz?
2: Abszolút, Lackó nagyon ügyes és tehetséges. Szerintem ezek az eredmények, amiket hozott az óban, ezek nagyon jók. Hát nyilván ebből építkezünk majd tovább. Ugye most jön ezért egy hosszabb őszi alapozás, ugye akkor még hosszokat evezünk a Dunán, aztán novemberben belecsapunk a kemény téli munkába, úgyhogy a következő szezon már akkor úgy várjuk. Hát a Lackó szerintem jó úton halad, nagyon sok edzésen ott van, úgyhogy abszolút meg vagyok vele elégedve.
1: Lackó, mik a terveid? Hát azért az ASE kajakkenu szakosztálya jó pár érmet kitermelt már, és profi versenyzőt. Van esetleg példaképed, vagy valami nagy álmod, terved?
3: Hát nem nagyon van. Így folytatni, vagy jobban.
1: Vagy jobban. Mindig egy kicsit jobban. Réka, neked álmaid, terveid a kajakkenuval?
4: Hát nekem az olimpia a cél.
1: Na tessék, hát szeretjük hallani az ilyen nagy célokat. Tényleg? Olimpiára egyszer igen. kijutni? Uh-huh. És mit kell ahhoz tenned? És mikor?
4: Hát sokat még.
1: Sokat még?
2: Még hát, sokat dolgozni.
1: Egyébként az edzőbához fordulok, Zoli, az, ahol Réka tart, mit mondtál, hány éves vagy?
4: 14.
1: 14, te is, jó, 14, jó. Ahol Réka tart, és amilyen eredményei most vannak, 4 kajakozik. Mikor lehet neki esélye egyébként egy olimpiára kijutni?
2: Hát igazából a Réka nagyon jót tart, ugye a saját korosztályában azért ott van az élmezőnyben, tehát hogy ő nagyon, hát hogy is fogalmazzak, ő nagyon jó úton halad, hogy szerintem, hát talán a 20-36-os olimpián már ott lehet.
1: Oké, tudom, hogy nehéz ezt így most.
2: Nehéz ezt most így előre megjósolni, de abszolút jó úton halad, szerintem nagyon-nagyon tudatos, és nagyon-nagyon...
1: Tehát egy 10 éven belül, vagy mondjuk 10 év múlva?
2: Körülbelül 10 év múlva már el tudom képzelni, hogyha ilyen szorgalmas és kitartó lesz, akkor akár ott lehet.
1: Jól hangzik, Réka? Azért hasonló dolgok, Lackó, neked is jöhetnek, gondolom. Ha már egy idősek vagytok, persze. Jó. Egyébként az Ose kajakkenusain belül példakép, mert hát jó pár lehet. Van-e, Réka? Hát
4: nekem Kiszli Vanda és Pup Noémi.
1: Egyértelmű. Lackó?
3: Hát talán Kolonics György.
1: Kolonics György, igen, őt is megemlíthetjük, de jó, oké. Aki többek között Kozman Györgyel. Fantasztikus futamot futott annak idején. Zoli, egyébként hadd kérdezzelek meg, hogy még ugye most 2 fiatal tudtál elhozni, de azok közül, akiket te edzel, kiemelnél-e bárkit, akik szép vagy jó eredményt értek el, és egyáltalán hány főt vittél Paksról a Szegedi Országos Bajnokságra?
2: Hát ugye azért tudni kell, hogy így a mi csoportunkban körülbelül 30-35 gyerekkel foglalkozunk, ketten a kollégámmal, a Spisz Levivel. És ugye azt tudni kell, hogy ez az országos bajnokságra úgy kell kvalifikálni, ami azt jelenti, hogy július elején van egy vidékbajnokság, ott tudnak a gyerekek kvalifikálni az országos bajnokságra. Ugye megvan, hogy bizonyos számokban milyen eredmény kell elérni ahhoz, hogy kijusson az OB-ra. Hát körülbelül olyan 15 gyereknek sikerült ezt megvalósítani. Ugye, ahogy a Lackó is említette, ugye a 4-es társai, a Nyitrai Gergő, Rikli Balázs, Prókai Máté, őket kiemelném, nagyon ügyesek voltak így az OB-n, nagyon ügyesen helytáltak, valamint ugye a páros, a Réka, a Dorka, meg hát most így hirtelen nem tudom, de mindenki nagyon szép eredményt érte, tehát hogy nagyon ügyesek voltak a gyerekek, tehát ugye azt tudni kell, hogy az országos bajnokság előtt egy héttel azért mi edzőtábor tartunk, ami azt jelenti, hogy ott tudunk nyugodtan készülni a gyerekek napi 2 edzésre délutáni tréninggel. Úgyhogy nagyon jó sikerült.
1: És mi a következő kihívás a számotokra, Réka? Tudod a naptárt, hogy mikor, hova kell menni? Hát most még van jó kis nyíltvízi szezon, ahogy beszéltük is, hogy a nyár a szezon, még azért vízen vagytok egy ideig.
4: Hát szeptember vége, október elején még van egy évadzáró verseny, ez csak egy régiós, nem annyira számít.
1: A nem országos, és hol lesz ez a régiós verseny?
4: Fad Domboriban.
1: Ja, ez is Domboriban, oké. Okay. Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, és tudtunk egy kicsit beszélgetni, de még egy pár percig maradjatok. Mi a nagyon jó a kajakkenuzásban? Mi a legjobb, Lackó?
3: Hát, hogy a sport az a természettel egy helyen történik, és ugye jó a, hogy mondjam, a egyesület is.
1: Ez nagyon fontos, igen. Hát Réka, téged pont ezt fogott meg, azt mondtad a közösség, de hogyha kimondottan azt kérdezem, hogy mi a jó a kajakozásban, akkor te mit válaszolnál?
4: Hát én nem is gondoltam volna őszintén, hogy sokáig folytatom a kajakot, amikor elkezdtem, de amint egyre többet mentem edzésre, egyre jobban megszerettem, mert olyan jó érzés ülni a kajakba, és evezni. Nekem ez nagyon ilyen nyugtató.
1: Ez megint akkor, amit Lackó is említett, természetközelség talán. Viszont mindig annyira, amikor majd meghalljuk, vagy tudjuk, meg látunk benneteket, hogy először ugye vízre mentek a fiatalokkal, Zoli, akkor hát nem is tudom, az mikor szokott lenni.
2: Hát március közepén.
1: Igen, és akkor szoktuk mondani, hogy de hát hideg még az a víz, de hát ezek szerint azért megvan annak a szépsége már akkor is, Réka, igaz?
4: Igen.
1: Jól van,
2: Abszolút, igen.
1: Jó, tehát akkor a következő kihívás.
2: Következő versenyünk, igen, szeptember 27-én a Kammerer Kupa Faddomboriba, ugye az az idei utolsó versenyünk. Ugye most a gyerekek az országos bajnokság után egy 3 hét nyári szünetet tartottak, mindenki pihent, mi is edzők egy kicsit próbáltunk feltöltödni, úgyhogy jövő héten már elkezdjük a újabb vízi edzéseket, úgyhogy készülünk most a Kammerer Kupára.
1: Nagyon köszönöm, hogy Lackót és Rékát elhoztad, hogy egy kicsit meg tudjuk ismerni a kajakkenus jelenüket és jövőjüket. Nagyon fontos. És mielőtt elbúcsúzom tőletek, egy utolsó kérdés, Zoli, azért téged a sárkányhajós eredményeidről is ismernek a paksiak, illetve a hallgatóink, és úgy tudom, hogy ha minden jól megy, lehetséges, hogy a közeljövőben Kínában fog szerepelni?
2: Igen, jövő héten szombaton lesz nekünk egy sárkányhajó válogató Szolnokon, és hát nagy reményekkel várjuk, mert hát hogyha ott sikerül nyernünk, akkor szeptember végén Kínában lesz a sárkányhajó világbajnokság, úgyhogy oda szeretnénk menni.
1: Óriási, óriási, nagyon, és hát Paksol egyedüliként utaz.
2: Nem, most ketten megyünk, a Besenyei Ádám, no. Ő a Bedecsvari csoportjában az egyik kenus, ő is bent van a hajónkban, úgyhogy ő is utazik velünk.
1: Óriási, óriási, nagyon várjuk, akkor azt is, hogy kijuttok-e, akkor ez egy bő hét múlva kiderül.
2: Igen,
1: bő hét, igen, és aztán utána pedig szeptember végén, nem tudom, igen, jó, oké, szuper, nagyon jó, köszönöm, hogy akkor erről is beszélhetünk, és köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük a meghívást.
1: Az Atomerőmű Sportegyesület kajakkenú edzőjével Késner Zoltánnal beszélgettem, valamint itt volt velünk Paprika kajakos és Orbán Lackó kenus is.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: FM slágereivel. Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Ábi kedvenceit.
1: Ezúttal egy órán keresztül a világ városai kerülnek a középpontban, pontosabban azok a slágerek, amelyek egy-egy városhoz kötődnek, New York, Los Angeles, Budapest, San Francisco és még sok más hely felkerül a zenei térképünkre. Lesznek dalok, amelyek már a címükben is megidéznek egy várost, és olyanok is, amelyek egyből elrepítenek minket a világ egyik másik pontjára. Amerikától Európáig járjuk majd a városokat, természetesen végig

0: repülőjegy nélkül, csak zenével, New York, Budapest, San Francisco és még rengeteg város egyetlen órában sűrítve.
1: Best of kedvencek Ábitól minden csütörtökön déltől egyig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Pak Stolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
1: Szeptember 3-ától 5-éig újra életre kell a Sárgödör tér. Jön a Paksi Borbála. Csütörtökön fellép többek között a Cimbali Band, a Tambura Zenekar és a Zuboj. Pénteken Latin Combo, Szekszárdi Jazz Quartet, Csík János és a Mezó, valamint Ritmus a Zenekar és Firkin. Szombaton Belvárosi Betyárok, Eszterhéj, Máklikör, Rockwave és a Kacaj Zenekar érkezik.

0: Szó Egyesület fényre írt szó és további helyi fellépők a Paksi Borbálán szeptember 3-ától 5-ig, csütörtöktől szombatig a Sárgödör téren. Kultúra, bor, színpad és zene 3 napon keresztül.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paksi FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Ukrajnát támogató magyar állampolgárokat tüntetett ki Volodymyr Zelenszky, írja az MTI. Záhony polgármesterét Helmeci Lászlót és a magukat kárpátaljai sárkányoknak nevező, egy önálló ukrán területvédelmi zászló aljat támogató magyarországi civil szervezet társalapítóját, Kerekes Nagy Gáspárt is állami kitüntetésben részesítette az ukrán elnök. Ukrajna függetlenségének 35. évfordulóján, közölte az államfő hivatalos internetes oldalán. A magyarországi villamos energia rendszererőművi teljesítménye normalizálódásának eredményeként a Mavir Zrt., mint a villamos energia rendszer irányítója, visszavonta a villamos energia rendszer jelentős zavara besorolású krízishelyzetet, és az erre az esetre kialakított protokollt adta hírül a társaság a honlapján. Közleményükben azt írják, a rendelkezésre álló termelő kapacitások és tartalékok mellett a magyarországi villamos energia rendszer egyensúlya és az ellátás normál üzemben biztosítható. A Paks-Duna-Szent Benedek közötti fenékküszöb beruházás elengedhetetlen volt, erről Cseh Tamás, a Paksi Körzet országgyűlési képviselője beszélt rádiónknak. Cseh Tamás azt is kifejtette, hogy véleménye szerint a vízügyi szakemberek jelzése alapján dönteni kellett, és Magyar Péter miniszterelnök helyes döntést hozott.
3: Az a legfontosabb, hogy a beavatkozás nélkülözhetetlen volt, elodázhatatlan és elengedhetetlen. Tehát enélkül ma már biztos, hogy egy nagyon visszafogott, lényegében leállt paksi atomerőmű mellett beszélgetnénk, és látva a romániai párhuzamos példát, párhuzamos valóságot, nem sok jóval kecsettetett volna a közeljövő számára. Az, hogy ez a beruházás miért nem valósult meg hamarabb, milyen megelőző lépések lehettek volna, úgy gondolom, hogy ez egy másik vitának, vagy másik asztalnak lesz majd a mondani valója. Most nagyon fontos volt, hogy szembesülve azokkal az előrejelzésekkel, amiket a vízügyi szakemberettől kaptunk, dönteni kellett. Magyar Péter miniszterelnök pedig hozott egy kemény, de nagyon jó döntést.
2: Cseh Tamás országgyűlési képviselőnek a döntés kapcsán több feladata is volt.
3: Nekem a szerepem az benne, hogy ezt a döntést elfogadtassam, ezt a döntést minél több helyre eljuttassam, elmagyarázzam az embereknek, és valamilyen módon azt a hátteret biztosítsuk az itt dolgozó szakembereknek, és az ide érkező döntéshozó politikusoknak, amiben jól érezhetik magukat. Az idő úgy hozta, és ez volt aztán a végső konzekvencia, hogy nekem a legnagyobb szerepem itt az ellátási

0: A Duna partján. A beruházás során rendezett partszakasz, sétány, homokos part, játszótér és zöld felületek létesülnek, miközben törekednek a meglévő fák megőrzésére is. A projekt tervezett befejezési határideje 2026. december 31. A szennyvízberuházás munkálataival kapcsolatos hiba bejelentési felhívást tett közzé Pusztahencse község önkormányzata a közösségi oldalán. Mint írják, a 2024-ben megvalósult szennyvízberuházás munkálatai után több helyszínen hibák, süllyedések vagy egyéb problémák jelentkezhettek. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy az észlelt problémákat jelezzék a hivatal felé. A bejelentéseket a polgármester@pusztahencse.hu e-mail címen, illetve az önkormányzathoz eljuttatva lehet megtenni. A pontosabb ügyintézés érdekében lehetőség szerint fényképet és elérhetőséget is kérnek csatolni. A bejelentések határideje augusztus 28-án délelőtt 11:30.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Élesztő. Élesztő. A paksfm reggeli ébresztő műsora.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 9 óra 9 perckor a 25 fokos lassan nyár melegben. Ábi mindig megmondja, illetve a műsorvezető, aki ilyenkor érkezik, mindig megmondja, hogy milyen az idő. Nagyon meleg, vagy még csak kellemesen meleg?
2: Kellemesen meleg. Jó reggelt!
1: Jó reggelt! Egyébként képzeld el, hogy azt írja az időkép, ezt annyira bírom, hogy hidegfronti hatás van, pedig ma is lesz 30 fok.
2: Az milyen fájós tér?
1: A parlagfű mellett. Ádi.
2: Ja, igen.
1: A parlagfűves híreket hozhatnád, téged amúgy is érint. Tehát vannak ilyen, tudod, ilyen táblázatok, hogy akkor mennyi a pollen koncentráció éppen. Nem tudom, hogy ez ilyenkor téged vigasztal, vagy nem vigasztal.
2: Nem, én igyekszem nem nézni. Egyszer nyitottam meg, hát évi egyszer megnyitom, és akkor látom, hogy esélytelen, és akkor bezárom. És akkor mindenki jobban jár abban, hogy tegnap beszélgettem valaki, hogy azt mondja, hogy hát úgyse volt eső, nincs parlagfűse. Mondom, akkor legyen így. Uh-huh. Legyen így, akkor nincs parlagfű.
1: De mégis van.
2: Nincs. Megbeszéltük tegnap, hogy nincs.
1: Ja, bocsánat, értem. Jó, nincs. Nincs parlagfű.
2: Nincs eső, nincs parlagfű. Mert tegnap pont esett az eső.
1: Uh-huh.
2: Éjszaka.
1: Igen, hát pont tegnap képzeld el, hogy megnyitottam egy régi videónkat, amiben azt láttam, hogy nem otthon, mindegy a tanyánkon, ilyen nyakigérő gaz. Na, ott volt parlagfű, és véletőleg azon a nyáron volt.
2: Jaj, nem látták.
1: Volt, de lekaszáltuk, rendeztük. Tehát ez csak úgy jelzem.
2: Nem, gyökerestük, ki kell húzni.
1: Ja, úgy van, azt is megcsináltuk, igen. Na, tehát nincs, ha nincs, akkor nincs. Egy kis parlagfű szezon viszont mégis van. Egyébként milyen jó tanácsaid vannak a sorstársaidnak? Tehát milyen módszerek jönnek be neked?
2: Nekem? Hát semmi.
1: Konkrétan.
2: Hát van kettő. Kettő, ami nagyon jól bejött nekem.
1: Na.
2: Azt elmondom, mindenkinek tudom ajánlani. 6 éve ilyenkor elmentem nyaralni, mondjuk úgy. Nem voltam az országban, nem volt parlagfű. Már nem voltam allergiás. Hát kitisztult egy hét alatt a rendszerem, vagy kettő. Ezt tudom ajánlani, és tavaly is megtörtént, szóval bárhova lehet menni, csak ne a Kárpát-medencébe legyetek, mert ha olyan mappát, vagy meppet, ugye, hogy angolul beszéljek, ha olyan térképet láttatok már, ami parlagfű a világon, akkor az a Kárpát-medence. Semmi más. Egy kicsit talán még a szélei elmegy, talán Csehországig elmegy. De ott is már a nem is piros, hogyha piros az erős, akkor ott már csak halvány zöld.
1: Igen, ez nagyon érdekes, ez tényleg így van, nem tudom, hogy mások is így tapasztalják. Egyébként tudod, sokan mondják, akik allergiával küzdenek, hogy ugye sóstengeri levegő, meg egyebek, hogy az segít, meg kitisztít, meg egyebek, de lényeg az, hogy akkor te azt tapasztalod, hogy egyáltalán a külföld az segít. Egyébként ez döbbenet, tényleg én szívesen elmondom, ha te nem mondod el, egy évig értél Amerikában, és egyszerűen, mintha elvágták volna. És abban a pillanatban, és emlékszem, hogy hazajöttél, és két napon belül olyan rosszul lettél, augusztusban jöttél haza, pont
2: nem,
1: a parla...
2: Nem, azért ne hazudjunk. Augusztusban mentem ki, de ja, júniusban jöttem
1: igen,
2: haza.
1: Igen.
2: És ez a pláne, hogy júniusban úgy, hogy csak egy dologra allergiás az ember, és nincs parlagfű júniusban, akkor mégis mitől vagyok rosszul?
1: De két nap vagy három nap alatt rosszul lettél, emlékszem.
2: Pipak.
1: Igen. Emlékszem, hogy amikor élménybeszámolóra hívtak a Zomborka Zolék ide a rádióban, akkor már alig tudta beszélni.
2: Hát,
1: nagyon szörnyű. Emlékszem rá. Szörnyű. Igen. És arra is emlékszem egyébként, hogy amikor mentél ki Németországba tanulni, akkor direkt fölhívtuk a német rokonokat, hogy megkérdezzük, hogy van-e ott parlagfű. Emlékszel erre?
2: Mi azt se tudták, mi az.
1: Azt se tudták, mi az. És akkor lefordítottuk, ugye próbáltuk ugye a német megfelelőjét, ami talán az ambrózia, vagy az ambrózia szó.
2: Hát ugye az a latin, ezt magyarul is ismerik.
1: Igen,
2: de úgy ismerik.
1: Azt mondták, hogy nem, de nem, mint hogyha akkor is.
2: Úgy ismerik, hogy persze, de mi ez? Hát semmi baj nincs vele. Én nem is éreztem, én akkor július közepén, majdnem augusztus, akkor sem a főszezonban voltam kint, de mindegy, ez orvosi, ez ebben nem mennék bele, mert nekem most alapban van ilyen gondom, nem akarok erről beszélni. Az év 365 napján én rosszul vagyok.
1: Igen.
2: És parlagfüves vagyok. De a parlagfű nincs 365 nap. Ez egy rejtély, ezt orvos nekem még nem mondta meg, próbálok utána járni, ez nekem egy szívfájdalmam, ezzel nem tudok mit csinálni, a parlagfű szezon meg extrém módon borzasztó.
1: Igen, extrém módon borzasztó, de egyébként nem is tudom, hogy a statisztikák szerint a lakosság hány százalékának, és nyugodj meg, nem miattad beszélünk erről, hanem a kedves sorstársaid miatt,
2: nem.
1: Hogy őket is vigasztaljuk. Egyébként én egyszer utána olvastam ám, hogy mit kell csinálni a parlagfű allergiásoknak ilyenkor. Három dolgot. Az egyik, zárkozzanak be, és nem mozduljanak ki a lakásból, ne szellőztessenek, komolyan, ne szellőztessenek, lehetőleg, és amikor kint vannak az utcán, akkor utána zuhanyozzanak le, de még hajat is mossanak, képzeld el.
2: Hát én már nem nyírok füvet 3 éve.
1: Igen, arról
2: én nem
1: is
2: tudok
1: beszélve.
2: Füvet nyírni. Most igen, ez hülyén hangzik, de én ha ez hihetetlen, hogy ez tényleg bebizonyosodott, hogyha én lenyírom a füvet, egy fél óra alatt le lehet nyírni azért egy óra otthon, onnantól kezdve én 2 órát nem kapok levegőt.
1: Igen.
2: A
1: igen.
2: Torkom is ugye kicsit betagad, az orrom meg teljesen eldugul, folyik, ömlik, de nem dugul ki. Egyszerűen amióta nincs ez a fűnyírás, nincs ez az 1 óra, akkor csak szenvedek. De úgy meghalok.
1: Igen, de egyébként tegyük hozzá, valószínűleg akik sorstársaid a parlagfű allergiában, ők ezt tudják, hogy idén egyébként nem azért, mitől tavaly vagy tavaly előtt azért hagytad el a fűnyírást, mert mondjuk megegyeztünk, hogy akkor ne nyír füvet, mert tényleg látjuk, hogy rosszul vagy, de idén ugye nincs mit nyírni.
2: Hát ez már
1: nincs mit nyírni. A másik, igen, a másik pedig, hogy ugye annyira... tehát amin most túl vagyunk, tehát a nagyon asszályos, nagyon csapadék hiányos nyarunk és az elmúlt hónapok, meg itt az energiakrízis és egyebek, ugye annyira erőteljesen jön az, hogy el kell engednünk az angol pázsitot, tehát a zöld pázsitot, gyepet, el kell engednünk azt, hogy nyírjuk a füvet, még azt is el kell engedni. Egyébként látok Facebookon ilyen, nem is tudom, hogy van ennek valami megnevezése, amikor nem nyírnak füvet az emberek. Láttál már ilyen kerteket? Nem nyírnak, egyáltalán nem nyírnak füvet. Tehát az egész kert olyan, mint egy mező, komolyan mondom, de tök jól néz ki. És hogyha egy kicsit még úgy ügyesen befolyásolja, tehát hogy olyan cserjéket, vagy bokrokat, vagy akár hagyja az egyik oldalon a kamillát, virágot elszaporodni, a másik oldalon a nem tudom én milyen virágot, a milyen mezei virág, akkor tényleg olyan, mint hogyha egy ilyen, de lehet, hogy térdigérő virágban jön-megy az ember, és vannak ilyen kitaposott útvonalak a kertben, de tök jól néz ki. Tehát, hogy ez a trend, ez nem tudom, hogy bejön-e trendként, de egyébként javasolják, hogy jöjjön be. Javasolják, hogy jöjjön be.
2: Van ilyen is, hogy mondták ezt is, hogy nincs fűnyírás, vagy tegyük fel, megnő 10-20 centire a fű, és hogy mennyivel alacsonyabb akkor is a hőkibocsátása, ugye, ami a föld ből, ugye, hogy milyen, mennyivel melegebb van ott, ahol le van nyírva a fű 2 milliméterre, vagy 3 centire, és milyen a hőmérséklet ott, ahol ugye meghagyják, és esetleg térdigérő a gaz.
1: Igen, egyébként nem tudom, hogy tudod-e, nem tudod, mert régen jártál a nővérednél, van egy zsebkendőnyi kertjük, ahol ők se nyírtak füvet az elmúlt hetekben, hónapokban, gyönyörű zöld maradt, nem tudom, hogy, talán azért, mert tényleg ilyen árnyékos helyen van, mert annyira picike, tényleg egy falat az egész, és hát mondta a kedves hallgatóknak, mondom a kedves vejem, hogy de ő most már mindenképpen lenyírja a füvet, mert hát most már nézzen ki valahogy. Hallod? Nem hiszed el? Lenyírta a füvet, a gyönyörű zöld füvet, sárga taracka maradt a helyén. Tehát komolyan mondom, totál megváltozott. Jaj, te megmondtad volna.
2: Én ezt megmondtam volna.
1: Igen. Na, ennyit akkor elő. Egyébként, ami pedig az utazásokat illeti, hát fogsz utazni, és utaztatod a hallgatókat, ugye, itt megy a promó most már napok óta,
2: ja.
1: Mert hogy holnap délben a Best of kedvences órádban azt találtad ki, hogy különböző városokat jársz körbe, különböző slágereknek, jól ismert slágereknek köszönhetően, illetve nem tudom, hogy jól ismert slágerek lesznek, vagy lesz olyan is, amit esetleg nem annyira.
2: Hát biztos, hogy lesz olyan, amit nem annyira.
1: Aha, azt mindig szeretjük.
2: Mármint én magamnak is van olyan, ami nem fog, vagy nem csendült fel eddig, vagy nem fog.
1: Nem sűrű játszik esetleg.
2: Vagy esetleg régebbi, kicsit az időben is visszamegyünk.
1: Uh-huh. Jó, de tudsz mondani városokat? Tehát olyan darokat?
2: New Yorkról például ezer meg egy van.
1: Aha, igen.
2: New York, ugye Amerikával kapcsolatban, Los Angeles, vagy Kaliforniában, San Francisco esetleg, ezek teljesen ott vannak.
1: Tehát olyan dalokat kerestél, olyan dalokat válogattál össze, amelynek a címében eleve benne van egy városnév, vagy csak egyáltalán nem biztos, hogy a címében van, de egy adott városról szól?
2: Nem, elsősorban az volt az elképzelés, hogy igen, egy városról szóljon, vagy egy város hangulatáról, vagy leírásáról, és így, hát most az, hogy benne van a neve a címében, van olyan, majdnem a fele olyan.
1: Na de jó, de amerikai városokon kívül milyen városos dalokat találtál?
2: Barcelona, Párizs, még Budapest, ugye Budapesten is van.
1: Igaz.
2: Az is egy kellően híres szám. De van még rengeteg azokat, még van egy pár, amit nem döntöttem, hogy mit teszek be, de van Amsterdam, hirtelen ezek jutnak eszembe.
1: Az Amsterdamról sláger hallott.
2: Hát nem sláger, pont ez a lényeg, dal.
1: Aha.
2: Sláger. Tényleg, mi számít slágernek? Én sose tudom.
1: És a zenetárunkban találtad, vagy azon kívül, azt nem tudod?
2: Hát a zenetárban egy pár darabot,
1: aha,
2: például Párizs, Barcelona, uh-huh, Budapest, uh-huh, körülbelül, amit elmondtam, mind benne van.
1: Az mind benne van.
2: Az mind benne
1: a
2: van, de...
1: A többit nyomozod.
2: A többit még, hát úgy nézegetek, hogy uh-huh, legyen több. Ugye azért nem sok olyan slágerről meghagyom, vagyis rengeteg van, de nem mindegyik felel meg a sláger kategóriának, így lehet, hogy egy-két dal. De találtam egy csomó olyat, ami szerintem nem sláger, uh-huh, ha egyáltalán sláger azt jelenti, amit én gondolok, uh-huh, ugye egy felkapott zene, hanem csak egy dal, amit uh-huh, úgy meghallgat az ember, akkor olyanból is találtam sokat, azokat még válogatom.
1: Uh-huh, uh-huh. Jó lesz, nagyon jó lesz, egy kis zenei barangolás. Egyébként azt tudod, hogy én ezt említettem is neked, hogy az Ed Sheeran féle Galway Girl nekem egyáltalán nem esett le, hogy az hogy jön ide.
2: Nekem sem. Az az igazság, hogy nekem sem egészen itt az elmúlt napokban.
1: Vagy ahogy keresgéltél?
2: Hát igazából nem is gondolkodtam előtte, hogy mi a helyzet, de hogy így beugrott, hogy ez egy téma, meg hogy mennyi ilyen szám van végül is. Hirtelen három van a promóban is, ugye. Ezek szerintem híres dalok. Ugye a Party in the USA, az is azt arról beszél, hogy igazából elhagyni az egyiket, másikba menni, és ott milyen. A New York-hoz szóló Empire of the Mind, azt hiszem így van. Meg a Galway Girl, igen. Hát az is Galway, Skóciában, ha minden igaz, ott egy város.
1: Uh-huh. És, hát nem tudtam.
2: Hát,
1: a galvai lány, Galway Girl.
2: Így van. Szóval vannak ilyenek. Megmondom, nem biztos, hogy kielemezném mindegyik számot, hogy miről szól pontosan, hogy pontosan arról szól-e, hogy most akkor az a város, vagy lehet ez egy metafora is, vagy hasonló lesz ilyen is, szerintem azért nem biztos, hogy betörök, mert szeretnék azért jó zenéket is beletenni, hogy úgy mondjam, hogy nem azért, rengeteg olyan számot találtam, ami nem akarok senkit megsérteni, de 70-es évek belé, és én mindent meghallgatok, de azért az, hogy California, egy órán belül...
1: Igen, hát California Blue.
2: Lehet, jó.
1: Roy Orbison-tól például, igen.
2: Nem menni sokkal...
1: Sokkal régebbieket?
2: Sokkal olyanabb. Nem azt mondom, hogy régebbi, olyanabb. Hogy még akkor is rossz volt valószínűleg. Bocsánat, hát én pedig én nekem nincsen nagy zenei
1: nem akarsz, ízlésem. Nem akarsz összeválogatni egy ilyen órát, hogy szerintem rossz dalok. Figyelj, lehet, hogy mindenkit
2: szerintem
1: értek erre.
2: Szerintem a Levi lenne a jó.
1: Jó, Levi.
2: És olyan slágerek szólalnának meg, amikre mindenki azt mondja, hogy azt a csak ilyen órát szeretnék.
1: Ez jó. Ez nagyon jó.
2: De ez tényleg így lenne.
1: Levi.
2: Levi. A Levinek össze kéne rakni egyet, hogy Best of Levi, meg a Best of nem Levi.
1: Anti-Levi.
2: Anti-Levi, és akkor az Anti-Levinél mindenki mondta, hogy azt a ilyen zenei órát, hát ilyet így még nem hallottam.
1: Ez óriási.
2: Csak a legjobbak mentek.
1: Igen, ez nagyon jó. Egyébként most komolyan mondani, ilyen déjà vu van, hogy erről lehet, hogy már egyszer a Levivel beszéltünk. Hogy igen, hogy összetenne egy olyat, ami szerinte borzasztó. De gondolj bele egy ilyen promóciós spotot, hogy azokat a zenéket hozom, amelyek szerintem hallgathatatlanok. Hát figyelj, szerinted mindenki fölkapná rá a fejét.
2: Hát hogy... szerintem ez nagyon jó.
1: Óriási.
2: Ezt ajánlom.
1: Ezt a szerkesztőség ülésen megnézzük, bevezetjük, hogy akkor ezt melyik kollega vállalja föl. Egyébként a Gabi is felvállalná. A Gabi is felvállalná szerintem.
2: De a Gabi sokkal, őnek is sokkal szélesebb a zenei
1: repertoárja.
2: Így van, mint a Levinek szerintem. Uh-huh. Mármint abból a részben, amit, mert ismerni mindketten ismerik, mondom a Levinek, ismer, persze, hogy ismerem, szörnyű, uh-huh. ismer, ezt persze, imádom. Uh-huh. Ő ez a két, ő nagyon, uh-huh. nagyon.
1: Hát figyelj, hogy a sorrendbe kellene bennünket állítani, akkor lehet, hogy én lennék a sor végén. Egyébként most, hogy így végig gondolom a társaságunkat. Tehát én most hirtelen, én nem is tudom. Tehát nagyon nehezen találnék. Biztos találnék, de nehezen.
2: Olyat, amit utálsz.
1: Igen.
2: Tényleg.
1: Nehezen.
2: Jó, hát
1: igen.
2: Én sem, most nem tudok egy zenét mondani hirtelen, ami úgy szörnyű. Tudok szörnyűködni zenéken például, amiket lejátszok. Remélem a hallgatók is, mert akkor jelezzétek, Nem, megmondom őszintén, például szoktunk ezen beszélgetni, hogy vannak az ilyen nagyon lassan induló zenék, uh-huh. amik olyan halkak. És én mielőtt nem rádióztam, azelőtt is szörnyű azt hallgatni, hogy kikapcsolt a rádió, vagy suttog az ember.
1: Igen.
2: És ez a, hát most nem mondom, fogok ma is tőle játszani, talán nem egy rossz szám, de ez, ahogy elindul ez a...
1: Hát most már komolyan mondd meg, hogy kiről van szó.
2: Ez a, így elindul, és akkor nem tudom, hogy most akkor suttog, vagy levágjam, vagy nem érdekel, és már csináltam olyat, nem tudom, mondtam el, hogy levágom az elejét.
1: Aha.
2: És onnantól indítom, ahol már beszél.
1: Igen.
2: Nekem ne suttogjon, meg a hallgatóknak se.
1: De könyörgöm, mondd már meg, hogy kiről
2: van szó. A maszkod, vagy milyen neve,
1: ja,
2: Dom.
1: Maszkod, Igdontól. Igen. Az egy kicsit ilyen lassan indul, valóban.
2: Borzasztó. Ne induljon lassan. Sehol, se a YouTube-on, vagy a Spotify-on, sehol ne induljon lassan, mert nem, őt ezért nem fogom meghallgatni. Én így tudok utálni zenéket, de egyébként nem tudok én sem mondani szerintem olyat, hogy...
1: Nem, egyébként én arra gondoltam, ami magamat illeti, hogy nyilván, amikor a zenei listánkat összeállítjuk a műszakunkban akár, nagyon sok dalt azért teszek ki, mert nem annyira kedvelem, de még akár egy Ruzsa Magdit is, vagy Ruzsa Magditól egy adott számot, akit mondjuk nagyon-nagyon, tehát top elsők között van a magyarországi kedveltségben, de mondjuk kidobom az egyik dalát, mert én nem annyira kedvelem, viszont nem tudnám felvenni arra a vagy arra abba az órába, hogy utálom, mert egyébként annyira benne van az, hogy tudom, hogy sokan szeretik, én is meghallgatom, csak mondjuk éppen abba az órában nem azt válogattam bele. Na mindegy, egyébként utána néztem, képzeld el, a Galway nevű város Írországban található.
2: Ez lett volna a másik
1: Írország, igen, Írország, és ne, én sem tudtam, és 2020-ban, 6 évvel ezelőtt Európa kulturális fővárosa volt, erre sem emlékszem, de lehet, hogy azért meg Covid volt, és
2: jó, hát ez a...
1: szegényeknek ott kellett kulturális programokat szervezni.
2: De nem ez a kulturális főváros, ez nekem tavaly realizálódott, hogy ilyen van, és ugye már Pécs is volt pár éve,
1: igen.
2: és minden évben kettő van, vagy hogyan. Több is van, igen, és hogy tavaly ugye Németországban tanultam, Chemnitztől pár percre, és Chemnitz volt tavaly a kulturális főváros, és amikor mondták, hogy hú, megyünk a kulturális fővárosba Európának, a másik egyébként Pozsony volt, mint kiderült, hogy kettő volt, vagy hát azt mondták, hogy ez a kettő. És akkor így körbenéztem Chemnitzbe, hogy ez a hát tipikus kelet-európai, ugye az a kelet-németország még akkor, és körbenézek, hogy ez kulturális főváros.
1: Uh-huh.
2: Hogy egy szép tere nincsen. Vannak parkok, meg olyan hasonlók, amik ráfogod, hogy szép, de az, hogy ott van Karl Marxnak a nagy feje, egy téren, és cirél betűkkel ki van mögött érve egy ilyen nagyon olyan épületre, amit már le kéne bombázni, mert ránézek, és egyszerűen én nem, de...
1: Ilyen tipikus szociál.
2: Nagyon-nagyon durván. És meglepődtem, hogy ez kultúra és főváros. Jó, nyilván ez megvannak az okok, hogy miért. És amúgy tök jó, hogy mindig mást választanak, és
1: hát
2: több
1: figyelj,
2: is van.
1: Lehet, hogy pont azért esett a választás Chemnitzre, ugye ez többek között pályázat útján dől el, úgy tudom, mert hát ilyenkor egy szép összeg érkezik az Európai Unióba.
2: Kell is nekik.
1: Be lehet fektetni a szép új épületekbe és a kulturális programokba, úgyhogy lehet, hogy az, amit te láttál, hogy már be lehet fektetve, az még mindig nem ért el az inger küszöbödet.
2: De... Hú, igen. Hát ott a fő utcákon, ott tényleg ezek a nagy látványosságok a nagy atya, az okosa, a Karl Marxnak a feje kint van, de van olyan része, ami meg nagyon szép, az meg gyönyörű, az a lakó része, ott olyan az út, a bokrok, meg minden annyira igényesen van megcsinálva, szóval van az a része is, szerintem az az új, az gyönyörű.
1: Jó, de amikor mondták a lakótársait, hogy megyünk az európai kulturális fővárosba, akkor egy konkrét kulturális programra mentetek, vagy csak sétálgattatok Chemnitz utcáin?
2: Sétálgattunk Chemnitz utcáin, és...
1: Ahelyett, hogy megnéztétek volna, hogy milyen programok vannak, amik a kulturális fővároshoz kapcsolódnak. Látod?
2: Hát elmondták. Menjünk egy kosármeccsre. Ilyeneket mondtak. Hát kaptunk táskát, mindent, ilyen kulturális főváros táskákat, meg tollakat, azt hiszem.
1: Wow.
2: És hát ilyeneket mondtak, csak hogy hát elmondták, hogy Chemnitz miért jó, miben lehet fejlődni, miben fog fejlődni. Uh-huh. Az egyik a kosárcsapat, hogy mondtam, hogy a Bundesligában játszanak, volt a meccsen is, tök jó, tök ügyesek. Ilyenek. Erre tudtak csak büszkék lenni.
1: Aha, igen, kultúra kapcsán egy kicsit mást vártam, de érdekes, minden esetre Chemnitzben van az a hatalmas nagy torony, ami ugye...
2: Az igaz.
1: Az nekem nagyon tetszett, életemben egyszer én is láttam, és ugye általában a világ legmagasabb művészeti alkotásának számít, mert hogy egy festő vagy valamiféle művész kitalálta, hogy majd ő csinál arra egy ilyen, hát tulajdonképpen egy ilyen dizájnt, ja. igen, és egy olyan színes fénymegvilágítással rendelkező tornyot bűvölt belőle, ami éjszaka annyira jól mutat szerintem.
2: Mert ez egy gyárnak volt egy kéménye, igen, vagy igen, egy tornya, igen, vagy igen, hogy volt, ez nem tévétorony, hanem nincs funkció igazából, és akkor kitalálta, hogy... Igazából beszínezte, körülbelül a szivárvány színét tette rá, igen, vagy körülbelül 5 szín, 6 szín lehet rajta, nem tudom mennyi lehet, olyan 100-200
1: jó,
2: méter magas.
1: Igen,
2: jó magas, és este a legszebb, mert meg van világítva, és mindegyik szín olyan színnel, olyan leddel van megvilágítva, amilyen színű. Egyébként napközben ez egy kellően...
1: Ez egy csúnya.
2: Nagyon, hát igen, nagyon jó megfogalmazta, én nagyon csúnyabbat mondtam. Hát egy borzasztó, egyszer mellette is látszik, hogy ez az egy ipari terület, és igen, ugye rozsdás minden, meg le kéne bontani, és tényleg nagyon csúnya, de éjszak, amikor mész, akkor úgy, az meg micsoda?
1: Hát az autópályáról,
2: az
1: nagyon
2: több
1: szép. Kilométerről
2: persze
1: világít egy színes torony. Mi ez? Vidám park, vagy valami, tehát az emberek ilyen gondolatai vannak. Igen. Na jól van, oké. Na, hát akkor további kellemes utazást kívánok a parlagfű szezonban és a zenékkel, mert hogy fél tíztől hozod a zenéket.
2: Ja, a parlagfű szezonra még gyorsan mondanom kell valamit. Csak hogy jártam én meg. Én nem szeretem az orspréket, és ezt így is csinálom, hogy nem használok orsprét. Ugye a legtöbb orspré az olyan, hogy 7 napig lehet használni, mert az ornyárka hártyát tönkreteszi. Ezért nem ismerem használni, mert a másik fajta az allergia, amit lehet hosszú távon használni, 1 hónapig, 2 hónapig, 15 napig, és voltam most orrműtéten, orrsövény, hogy lássák, hogy tényleg miért nem kapok levegőt az év többi napján, és mondta a doki, hogy használjam nyugodtan az egyik fajta orspét, azt használhatom, ő is ezt használja, parlagfüves. Mondta egy másik doki, ő is ezt használja, parlagfüves. Na de most ott az 5 hete műtöttek, és 6 hétig nem használhatok semmit, ha minden igaz, csak a tengeri sós orspét, pedig most ajánlottak egy olyan orspét, amit használhatnék, de nem merem használni. Szóval csak sakmatban vagyok.
1: Aha, elvesztettem a fonalat. Miért nem mered használni?
2: Azért, mert műtöttek, és
1: ja,
2: még nem állt helyre az olnyárka hártya, meg semmi nem állt helyre. Lehet, hogy összezavarja, vagy megzavarja, vagy gondolom én, de hogyha valaki ebbe okosabb, mert ezt nem beszéltem meg a dokival, hogy jön a parlagfű szezon, hogy igazából meg kell várnom a teljes gyógyulást, hogy szeptember közepe vagy. Szóval én most még jobban szívok, pedig lehet, hogy az orspé sokat segítene.
1: Igen. Jó, akkor írjátok meg, hogyha tudjátok a választ, és fogadjunk, hogy most felcsigáztad a parlagfűveseket, hogy ők meg majd azt kérik, hogy írd meg nekik, hogy de melyik az orspé, amire azt mondják, hogy minden bajunk elmúlik tőle. Oké. Okay. Ábi fél tíz után jön, Andi búcsúzik, az elmúlt 3,5 órában Strasser Andi hozta az élesztőt. Viszlát, sziasztok!
0: Wake up. Mindenki felébredt. Wake up. Akkor irány dolgozni. Élesztő. Holnap reggel is veletek.

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Új célok szeptemberre. Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek? Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
3: Van egy pont, ahol a céged azért nem nő tovább, mert túl sok mindent te oldasz meg egyedül. A következő kaszanapon három dolgon fogunk dolgozni. Először is megtaláljuk azt a döntést, amit már hónapok óta halogat. Másodszor döntésig fogjuk vinni ezt a helyzetet, amit te vagy a csapatod még nem hozott meg. Harmadszor betekintést kapsz egy olyan működésbe, ahol nem minden rajtad keresztül megy. Mert nem az a vezető feladata, hogy mindent megoldjon, hanem az, hogy egy olyan rendszert és olyan embereket építsen fel, ahol a dolgok eljutnak a döntésig. Szóval a kérdés csak ennyi. Mennyibe kerülnek neked azok a döntések, amiket nem hoztál meg az életedben vagy a cégedben? Ha magadra ismertél, nézd meg a következő Kaszanap programját.
4: www.kaszanap.hu.
5: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
5: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
6: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
2: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
0: Reklámot hallottatok.

0: Fél tíz múlott itt a Paks FM-en, és ezen túl a mikrofonnál Strasser Ábner van. Egészen délután 2 óráig én hozom a jó hangulatot, és egy-két érdekességet is. Tartsatok velem, most jön elsősorban Oliver Treetől és Robin Schulztól a Miss You.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

A Heaven-től szólt az I Run, ma pedig van két ismert hollywoodi színészünk is, aki 46. születésnapját ünnepli, ráadásul mindketten pontosan 1980. augusztus 26-án születtek. Macaulay Culkin és Chris Pine. Culkin már 10 évesen világsztár lett Kevin McAllisterként a Reszkesetek betörőkben, a film hatalmas siker lett és évtizedekkel később is szinte kötelező karácsonyi darab. Chris Pine egészen más szereppel futott be, ő alakította a körkapitányt a 2009-ben újraindított Star Trek filmekben, később pedig a Wonder Woman-ben is főszerepet kapott. Két teljesen különböző filmes karrier, de egy közös a születésnap. Boldog születésnapot kívánunk nekik! Játszunk is nekik egy zenét, jön Tom Greenentől a

0: közlekedjünk!
1: Az M60-os autópályán, az M6-os autópálya felé vezető oldalon a 6-os jelű Szederkén Boly csomópont és az M6-os autópálya csomópontja között aszfaltoznak. A 2-es és az 5-ös kilométer között lezárták a külső és a leállósávot. Csak a belső sávon halad a forgalom. A munka kapcsán a 3-as kilométernél lévő Szajki pihenő sem használható az érintett oldalon. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A fél útpályát lezárták, napközben torlódásokra számítsanak. A 65-ös főúton Siógárd elkerülő szakaszán az 1-es kilométernél aszfaltoznak, félpályás lezárás mellett. Tamási belterületén a 46-os és a 47-es kilométer között építési munka miatt útszűkületen keresztül haladhat a forgalom. Balesetről nem számol be az útinforma környékünkön, ez maradjon is így, mindenki vezessen óvatosan.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt.
1: A közlekedési hírek után folytatjuk zenével, de előtte meghallgatjuk a 10 órai híreket, utána pedig Mark Ambor kezdi meg a 10 órát. Belong to

0: FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: A hét mindennapján már non-stop nyitvatartással vár a Solti Kurta Kocsma büféje. Isteni szendvicsek, remek frissítők, finom kávé, éjjel-nappal Solton a Kecskeméti út 72 szám alatt. Térj be hozzánk! Solt Kurta büfé.
2: Szeptember 3-ától 5-éig újra életre kell a Sárgödör tér. Jön a Paksi Borbála. Csütörtökön fellép többek között a Cimbali Band, a Tambura Zenekar és a Zuboj. Pénteken Latin Combo, Szexárdi Jazz Quartet, Csík János és a Mezó, valamint Ritmus a Zenekar és Firkin. Szombaton Belvárosi Betyárok, Eszterhéj, Máklikör, Rockwave és a Kacaj Zenekar érkezik.

0: fényre írt szó és további helyi fellépők a Paksi Borbálán szeptember 3-ától 5-ig, csütörtöktől szombatig a Sárgödör téren. Kultúra, bor, színpad és zene 3 napon keresztül.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Az Európai Bizottság 6,1 milliárd euró értékű védelmi beszerzést hagyott jóvá Ukrajna számára, írja az MTI. A portál értesülései szerint az összegből többek között lég- és rakétavédelmi rendszereket, rakétákat, lőszereket és radarokat vásárolhatnak. Az iskola kezdési támogatás mellett az államkincstár hétfőtől több családtámogatás folyósítását is megkezdítette közé közösségi oldalán a kormány. A bejegyzésben azt írják, hogy a szeptemberi családi pótlék a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermekgondozási díj, a csecsemőgondozási díj, valamint a gyermeknevelési támogatás kiutalása is megkezdődik a jövő héten. A Paks 2 ZRT munkatársai idén is részt vettek a Paks Kistérségi Szociális Központ Pajtáska elnevezésű jótékonysági akciójában, adta hírül a társaság a közösségi oldalán. Az akció keretében, mint minden évben, tanszereket és iskolatáskákat adományoztak a rászorulóknak. Közzétette az eheti házi orvosi rendelési időpontjait Gerjen község önkormányzata a közösségi oldalán. A bejegyzés tanúsága szerint pénteken nincs, holnap délelőtt 8 és 11 óra között, csütörtökön pedig 13 és 16 óra között lesz házi orvosi rendelés a településen. Sürgős esetben ügyeletes orvos dr. Kismiki András, aki a 0629417031-es telefonszámon érhető el. Mint írják, 16 órától a Paksi ügyelet látja el a betegeket, amelynek telefonszáma 1830. A gerjeni önkormányzat felhívja továbbá a figyelmet bejegyzésében arra, hogy szeptember 18-án ingyenes szűrővizsgálatra lesz lehetőség Tengelicen.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Új másodedző érkezett Pécsről az atomerőműesek kosárcsapatához. Ivica Szkelin vezetőedző segítője a 30 éves Berkics Bence, aki 6 éve edzősködik. Bence játékosként több hazai klubnál is megfordult, később edzői pályafutását az NKA Universitas Pécsnél kezdte meg, ahol utánpótlás edzőként, majd a férfi felnőtt csapat másodedzőjeként segítette a klubot. A fiatal szakember a magyar U18-as válogatott edzői stábjának is oszlopos tagja. Fő feladata az új vezetőedző munkájának segítése mellett az ellenfelek feltérképezése, valamint a játékosok egyéni fejlődésének a segítése, kiemelten a fiatal játékosoknak.
3: Én Pécsről származom, egy szezont leszámítva eddig minden kosárlabdával kapcsolatos tevékenységem az Pécshez volt köthető. Játszottam a PVSK-ban, játszottam a Rádi Géber Akadémián, és most az elmúlt 6 évben a Rádi Géber Akadémiánál edzősködtem is, dolgoztam felnőttekkel, utánpótlásban is, majdnem minden korosztálya. Csapatszinten elért eredményben azt mondanám, amikor 3 éve feljutottunk az NKP csapatával az NB1-be, az szerintem eddigi pályafutásom csapatszinten elért legnagyobb sikere. Személyes sikeremnek azt tartom, hogy

helyhíreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Elmúlott 10 óra, itt folytatjuk a Paks FM-en a jó hangulatot. Elsősorban Mark Ambor jön is a Belong Together, utána még itt lesz velünk Martin Garrix, Tolvaj, Reni, Zed, Katy Perry, és még sorolhatnám, de hagyjunk valamit a kíváncsiaknak is, illetve hozok egy kis program ajánlót is, és a víz hőmérsékleteket is megnézzük, hiszen még mindig nyár van, érdemes kihasználni a fürdőzésre alkalmas melegebb napokat, én azt mondom.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Augusztus 28-án Kalocsán lesz koncert. Nyitrai Gergő, a Pro Artis Művészeti Iskola tanulójának mini koncertje lesz a Művelődési Központban, Szent István Király út 2-4, pénteken 18 órától Kalocsán. Augusztus 28-án jön a musical S. Simon tornyán egy fergeteges nyári előadás, Zsigmond Lala Musical Studio bemutatja holnap hajnalig neoton slágerekkel. Helyszín a Simontornyai Vár udvara, augusztus 28-án 20 óra 30-tól. Augusztus 28-án Pakson lesz jazzhajó, lesz élő jazzzene, válogatott borok és különleges édességek. Augusztus 28-án 20 órától. Augusztus 29-én Gerjenben lesz nyárzáró, részleteket hamarosan közzétesznek. Augusztus 30-án Pakson lesz tánc, a nyár utolsó nagy közösségi délutánja, tehetség művészeti korzó. Augusztus 30-án 14 órától. Augusztus 31-én Pakson nyárzáró lesz, 15 órától 19 óráig Pakson az Atom téren.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Ez volt Shaggy Till az It Wasn't Me 2001-ből. Most pedig hozok egy helyi interjút az atomerőmű EGE kosárcsapatának a vezetősége szerződést hosszabbított három saját nevelésű fiatal játékossal. Nagy Dániel a 2025-26-os szezonban már bemutatkozott a felnőtt csapatban. A 2006-os születésű 3-as-4-es posztos játékos 2 éves szerződést kötöttek. Arnold Botondal is hosszú távú megállapodásra került sor, azonban ő ebben a szezonban az oroszlán csapatánál játszik kölcsönben. Géringer Gergő a PVSK Viola csapatánál töltött 4 hónapos kölcsön után visszaérkezett az atomvárosba. Gerivel Pálfi Katalin beszélgetett a hétfő délelőtti edzés után.
1: Gergő, te saját nevelésű játékosa vagy az Atomerőmű Sportegyesületnek, mindig itt játszottál az utánpótlásba, illetve a felnőtt csapatba, de az elmúlt évben volt egy kis kitéröd. Kölcsönjátékosként Pécset játszottál. Milyen volt ez a kitérő, és milyen volt most a hazatérés?
2: Nagyon-nagyon sokat tudtam tanulni Pécsen, szerintem, főként magamról, meg így az önbizalmamat ott vissza tudtam építeni, mert úgy gondolom fiatal játékosnak fontos az, hogy sokat legyen a pályán, úgymond, és minél több játékperce legyen, és ez szerintem ez tökéletes. Jó volt Pécsen, és ebből szerintem egy csomó mindent tudok majd kamatoztatni, hogy visszatértem.
1: Hazatérésed megvolt, ugye az idei nyár folyamán mennyi ideig voltál Pécsen?
2: 4 hónapot voltam, a szezon utolsó 4 hónapját töltöttem a PVSK-ban.
1: Rendszeresen pályára léptél, sokat játszottál, ugye, ahogy említetted.
2: Igen, mivel még a fiatal szabályban is benne voltam, ugye ott egy U20-asnak a pályán kell lenni 40 percen keresztül, ezért még egy plusz pont volt, úgymond, hogy oda igazoltam. Igazából ez is közre játszott, hogy ilyen sokat játszottam.
1: Az Atomerőmű Sport Egyesülettel ugye nyáron most már megkezdődött a felkészülés, már néhány hete edzetek. Milyen a csapat? Mesélj nekem most egy kicsit erről. Mennyire húzósak az edzések?
2: Kemény edzések vannak igazából. Nagyon futós csapat leszünk, az a taktikánk, úgymond, hogy minél gyorsabban fejezzük be a támadásokat, sprinteljünk. Ugye vannak ilyen úgymond 3 másodperces rúlok, hogy minél hamarabb fölérjünk. Nem idegen környezetbe jöttem, majdnem szinte az egész csapat ugyanaz, egy légiós kivételével, ugye már a Yassin meg a JJ-ő játszottak már itt 1 évvel ezelőtt, úgyhogy tudok mindent. Úgyhogy nincs újdonság.
1: Jól érzed magad itthon most, látom, hogy jó kedved van, és gondolom már alig várod, hogy kezdődjön a szezon.
2: Igen, igen, nagyon jól érzem magam most. Úgy érzem, tiszta lappal tudtam így visszatérni ez a kis kitérő után, de tényleg bizakodva várom nagyon ezt a szezont.
1: Mit vársz magadtól? Mit szeretnél?
2: Minél hasznosabb perceket a pályán tölteni, és kiadni magamból a maximumot.
1: Hát úgy legyen, akkor hajrá! Köszönöm szépen!
2: Köszönöm!

Novetól szólt a Read All About It. Most pedig rátérünk egy kicsit a vízhőmérsékletekbe, hiszen én azt mondom, hogy most kell kihasználni a fürdőzés lehetőségét, hiszen ha beköszönt az ősz, utána már csak hűvösebb lesz, és egészen jövő nyárig nem tudunk fürdeni. Így azt mondom, hogy Dunaújvárosnál 23 fokos, a víz Bajánál 25, így a környékünkön is ezzel lehet számolni, a Dunán tekintve. A Tisza Szegeden 25 fokos, a Balaton 23 fokos, a Velencei tó 19 fokos, a Szelidi tó pedig 24 fokos. Hogy kicsit a tengerekre is kimenjünk, hiszen nem kétlem, hogy valaki még szeptember elején megy el nyaralni, Antaliánál Törökországban 30 fokos a víz, Splitnél 27 fokos, Krétánál pedig 28. Az Adriai tenger Dubrovniknál 27 fokos, Pulánál pedig 28. A Fekete tenger Várnánál 25 fokos, míg a Földközi tenger Malagánál 23 fokos, úgy Athénnál 28 fokos. És hogyha az Atlanti óceánra is kimegyünk, Lisszabonnál 19 fokos víz vár bennünket. A vizekről ennyit én ajánlom, hogy mindenki menjen, aki még megteheti. Zenében pedig nem sokára jön a Swedish House Mafia, Wait So Long.

0: slágereivel. Tagsefem. Összeköt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Megérkezett a Targ Giga

0: telefonszámon.
1: Nincs ötleted, hogy hogyan zárd a nyarat? Töltsük együtt a nyár utolsó közösségi délutánját a Paksi Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola közösségépítő vadonatúj rendezvényén. Augusztus 30-án vasárnap délután 2-től egészen évfélig vár a Tehetség Művészeti Korzó. Indítsd a veterán autókkal és a kézműves programokkal, 3 órától interaktív táncház, 4 órától népviseleti fashion show, 6-tól a Művészeti Iskola növendékeinek gálája, 7-től utcaszínház. Este 9 óra után a latin ritmusoké és a boogie a főszerep. Ezen kívül utcai kávéház, fröccs terasz és finom ételek várnak egészen éjfélig. Tehetségművészeti korzó. Augusztus 30-án vasárnap a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola előtt. Pakson a régi Firhang és a Bronxburger közötti útszakaszon. A belépés teljesen díjtalan. Tehetségművészeti korzó. Hagyomány, művészet és közösség egy helyen.
2: Reklámot hallottatok.

0: tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: Magasba emelkedett a világ legnagyobb elektromos repülője, gyorsulási rekordot ért el egy elektromágneses vonat, és új rekordot állított fel a világ leggyorsabb sofőrje. A klímaváltozás összezavarta a költöző madarak vonulási idejét, és daganatsejtek egyedi vizsgálatára dolgozott ki vadonatúj módszert a Szegedi Biológiai Kutatóközpont. Ezekről a témákról biztosan szó lesz, de megvizsgáljuk majd a folyami duzzasztó művek pozitív és negatív hatásait is. Megnézzük azt is, hogy a Duna teljes szakaszán hány vízlépcső működik, és Európa déli régióiban a nyári tűzesetek valószínűsége akár a 10-szeresére is nőhet az évszázad végéig, ezt állítja egy friss tanulmány. Természetesen ezzel is fogunk foglalkozni. Én Strasser Andrea vagyok, találkozzunk.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.

0: És most közlekedj velünk!
1: Az M60-os autópályán, az M6-os autópálya felé vezető oldalon a 6-os jelű szederkén boly csomópont és az M6-os autópálya csomópontja között aszfaltoznak. A 2-es és az 5-ös kilométer között lezárták a külső és a leálló sávot. Csak a belső sávon halad a forgalom. A munka kapcsán a 3-as kilométernél lévő Szajki pihenő sem használható az érintett oldalon. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra számítsanak. A 65-ös főúton Siógárd elkerülő szakaszán az 1-es kilométernél aszfaltoznak, félpályás lezárás mellett. Tamási belterületén a 46-os és a 47-es kilométer között építési munka miatt útszűkületen keresztül haladhat a forgalom. Balesetről nem számol be az útinforma környékünkön, ez maradjon is így, mindenki vezessen óvatosan.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt.
1: Ezek voltak a közlekedési hírek, 11 óra után pedig UL Corey-val jövünk vissza. Be alright! A Be Alright, a népszerű brit DJ és producer, UL Corey egyik energikus dance electric kislemeze, amely 2024. október 25-én jelent meg az Asylum és az Atlantic Records UK gondozásában. Ezzel kezdjük meg a 10.

0: hangereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személygépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks, Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
2: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
3: További részletek a nissannyitrai.hu/Nissan éve oldalon és a Nissan Nyitrai márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Ukrajnát támogató magyar állampolgárokat tüntetett ki Volodymyr Zelenszky, írja az MTI. Záhony polgármesterét Helmeci Lászlót és a magukat kárpátaljai sárkányoknak nevező, egy önálló ukrán területvédelmi zászló aljat támogató magyarországi civil szervezet társalapítóját, Kerekes Nagy Gáspárt is állami kitüntetésben részesítette az ukrán elnök. Ukrajna függetlenségének 35. évfordulóján közölte az államfő hivatalos internetes oldalán. Orbán Anita feljelentést tett a Szijjártó-féle lélegeztetőgép beszerzések ügyében. A hvg.hu a külügyminiszter közlésére hivatkozva azt írta, hogy a tárcánál zajló átvilágítás során talált információk a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és egyéb bűncselekmények gyanúját vetik fel, ezért tették meg a szükséges jogi lépéseket. Közzétette a szeptemberben érvényes hétvégi fogászati ügyeleti rendet Dunaföldvár község önkormányzata a közösségi oldalán. A bejegyzésből kiderül, hogy a dunaföldvári lakosok a Dunaújvárosban működő fogászati ügyeletet tudják igénybe venni. Az ügyelet a szeptemberi hétvégéken szombat és vasárnap 7 és 13 óra között érhető el. Felhívják a figyelmet arra, hogy az ellátás helyszíne az esetleges cserék miatt változhat, ezért érdemes előzetesen tájékozódni.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
4: Új másodedző érkezett Pécsről az atomerőmű ESE kosárcsapatához. Ivica Szkelin vezetőedző segítője a 30 éves Berkics Bence, aki 6 éve edzősködik. Bence játékosként több hazai klubnál is megfordult, később edzői pályafutását az NKA Universitas Pécsnél kezdte meg, ahol utánpótlás edzőként, majd a férfi felnőtt csapat másodedzőjeként segítette a klubot. A fiatal szakember a magyar U18-as válogatott edzői stábjának is oszlopos tagja. Fő feladata az új vezetőedző munkájának segítése mellett az ellenfelek feltérképezése, valamint a játékosok egyéni fejlődésének a segítése, kiemelten a fiatal játékosoknak.
5: Én Pécsről származom, egy szezont leszámítva eddig minden kosárlabdával kapcsolatos tevékenységem az Pécshez volt köthető. Játszottam a PVSK-ban, játszottam a Rád Géber Akadémián, és most az elmúlt 6 évben a Rád Géber Akadémiánál. Edzősködtem is, dolgoztam felnőttekkel, utánpótlásban is, majdnem minden korosztálya. Csapatszinten elért eredményben azt mondanám, amikor 3 éve feljutottunk az NKP csapatával az NB1-be, az szerintem eddigi pályafutásom csapatszinten elért legnagyobb sikere. Személyes sikeremnek azt tartom, hogy most már a 3. nyarat dolgozhatom az U18-as fiú válogatottal, mint másodedző. Nagyon szeretek a fiatalokkal foglalkozni, szóval remélem ezt még folytathatom is a jövőben. Nagyon jól érzem magam itt, tetszik a város is. Még nem volt időm nagyon felfedezni, de már jártam egy-két helyen. Közeg is nagyon jó. Majdnem mindenkit ismertem már így korábbról. Egy korosztály vagyunk azért többekkel, tehát játszottunk egymás ellen utánpótlásban, vagy voltunk Pivacsevics Márkóval még annó Pécsen. Még csapattársak voltunk 11 éves korunkban, azóta ismerjük egymást. Az edzőistáb is nagyon nyitott volt. Én mindenképp szeretném azt, hogy látványos és gyors kosárlabdát játszunk.
0: helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

Domtól szólt a Maszkod, ma pedig van egy világnapunk, augusztus 26-án van a Nemzetközi Kutya Nap, amelyet 2004-ben hívtak életre, elsősorban azért, hogy felhívják a figyelmet a menhelyeken élő és az örökbefogadásra váró kutyákra, és egy jó kutyás érdekesség, kutatások szerint egy átlagos kutya nagyjából 165 különböző szót és jelet képes megtanulni, a legügyesebbek pedig akár 250-et is, a szaglásuk pedig egészen más liga, mint amilyenk az orrukban több 100 millió szakreceptor lehet, miközben az emberében csak néhány millió. És igen, a kutyák is álmodnak, alvás közben náluk is megfigyelhető az a szakasz, amelyben az embereknél a legtöbben álom történik. Innen jöhet az alvás közbeni lábrángatás és a halk vakkantás is. Úgyhogy ma van a Nemzetközi Kutyanap, akinek van otthon házi állata, az simogassa meg, és mondja meg neki, hogy ez az ő napja. Mi pedig menjünk tovább zenében, jön Zara Larsson és az On My Love.

Avicii-től szólt a Hey Brother. És ha valaki már most a következő nagy utazását tervezi, annak érdemes megnéznie a BBC 2026-os listáját a világ legizgalmasabb úti céljairól. 20 helyet válogattak össze, és ez a közös bennük, hogy valamiért éppen most különösen érdekesek. A listán ott van például Montenegro, ahol a vadregényes hegyek és a tenger találkozik, Algéria a lenyűgöző római kori rómaival, valamint Uruguay óceánpartja is. Japánban pedig olyan földrengések által érintett területeket ajánlanak, amelyek most újjáépülnek, így az utazás a helyi közösségek támogatását is jelentheti, de tényleg nagyon változatos a 20-as lista. Van rajta sarkvidéki kulturális főváros, polinéziai paradicsom, borvidék, szafari helyszín és olyan úti cél is, ahová elsősorban a háborítatlan természet miatt érdemes elindulni. A válogatás egyik érdekes üzenete pedig az, hogy 2026-ban talán érdemes elkerülni a megszokott turista mágneseket, és Róma vagy Dubrovnik helyett kevésbé ismert helyeket választani. A fennhatóság, a helyi közösség támogatása és a kulturális örökség megőrzése ugyanis egyre fontosabb szempont az utazásban is. Azt hiszem, hogy az utazási időnek lassacskán vége van, de nyilván ezért is tudtak összehozni egy 2026-os listát, hogy idén miket ajánlottak. De jövőre ugyanúgy elmehetünk a nyáron, de én azt mondom, hogy még ősszel is lehet utazni. Mindenki nézzen ki magának egy érdekes és nem túl turista központú várost, országot, és fedezzünk fel új helyszíneket. Most pedig vissza a zenékhez, jön Floridától és David Guettától a Club Can't Handle.

0: Zombertől szólt az Undressed. Most pedig megint egy interjút hozok. Augusztus 25-én kedden a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából megemlékezést tartottak Pakson a Városi Múzeum Deákház udvarán, ahol emléktáblát is avattak. Folytatva az 1926-os kezdeményezést, II. Lajos király és seregének tragikus útjának paksi állomását emléktáblával örökítette meg Paksváros önkormányzata. Siófok polgármestere dr. Lengyel Róbert nem csak egykori paksi lakosként kötődik városunkhoz, hanem a megemlékezés témájának is történelmi korszakának elkötelezett kutatójaként is. Pálfi Katalin kolléganőnk az ünnepség után beszélgetett vele.
1: Mohács 500 emléktábla avatás ünnepsége most ért véget ezekben a percekben, és itt ül mellettem dr. Lengyel Róbert, aki úgy szintén egy rövid kis ismertetővel, illetve ilyen ünnepélyes beszéddel járult hozzá az avatáshoz. Ami miatt érdeklődnék nálad, elsősorban az, hogy ugye tudjuk, hogy paksi kötődésed van, de milyen kötődésed van magához, ehhez a témához? A madarak azt csiripelték a fülembe, hogy te nagyon szereted kutatni, illetve kutatod ezt a témát. Hogy mind kerültél közelebbi kapcsolatba a témával?
2: Hát szerintem már az anyatejjel szívtam magamba, ahogy megtanultam olvasni, már történelmi könyveket olvasgattam gyerekkoromba. Hát ugye a klasszikus az Egri csillagok, ami ráirányította a fókuszt a török korra, és hát egyszer csak azon kaptam magam, hogy ez a török háborúk időszaka engem kifejezetten érdekel. És volt egy olvasmány élményem Tomori Pálról, a kalocsai érsekről, és az ő személyisége volt az, ami végérvényesen ide kötött Mohácshoz. És igazából nem is bántam meg, mert minél jobban megismertem Tomorit, annál nagyobb tisztelője lettem, és az előbbi valakinek úgy fogalmaztam, hogy egy ilyen középkori példaképet, ha kéne neveznem, nekem Tomori lenne, aki egy kiváló katona volt, egy kiváló ember volt, és hát az olvasmány élményeim alapján egy kiváló főpap is. Tehát minden megvolt abban az emberben, ami abban a korban értékesített valakit.
1: Kutatni mennyire van időd, energiád ezt a témát, és egyáltalán úgy milyen irányvonal az, ami téged érdekel?
2: Hát engem elsősorban a hadtörténeti része érdekel. Magyar sereg, török sereg, fegyverzet, felszerelés, ez az, ami leginkább érdekfeszítő nekem, és hát, hogy időm van-e, hát nyilván szabadidőm terhére csinálom ezt, hát különösen hosszú téli estéken ez rendkívül jó időtöltés, meg hát nagyon csöndben mondom, hogy könyvírással is próbálkozom, elkezdtem írni már tavaly Tomori Pálnak az életrajzi regényét, úgyhogy azzal haladgatok lassan, de majd előbb-utóbb elkészül, remélem, hogy ki is fogom tudni adatni.
1: Most itt nagyon készülődsz föl az előadásokra, gondolom.
2: Hát az a furcsa helyzet állt elő, hogy Négyesi Lajos ezredes úr az előadó, és hát a hétvégén Siófokon szintén megemlékeztünk Mohácsról, és szintén Négyesi Lajos volt az előadó, tehát meghallgatom újra. Teszem hozzá, hogy nem fog nehezemre esni, mert jó előadóról beszélünk, nagy tudású emberről, és hát a jó pap holtig tanul alapon. Minden videóját megnéztem ezredes úrnak, és mivel itt most megint lehetősége van meghallgatni, biztos vagyok benne, hogy megint lesz néhány olyan mondat, amit korábban nem hallottam, úgyhogy érdeklődve várom.
1: Utóbbi időben egyre többet fordulsz elő Pakson, gondolom több oka is van. Előszeretettel hívnak egyébként különböző rendezvényekre is, ha jól tudom.
2: Ez így van. Hát különösen azóta, amióta az új városvezetés van, tehát amióta Anita itt a polgármester, azóta úgy gondolom, hogy valóban több hivatalos rendezvényre is kaptam meghívást, de hát előtte is jöttem, mert a horgászat az ide köt, tehát a füzes meg a kondor, és hát kötelező megjelenéseim vannak a paksi halakat illetően is. Meg hát itt lakik a fiam, tehát az Olivér fiam továbbra is paksi, úgyhogy itt dolgozik, itt él, még egy plusz és nagyon nyomós érv, hogy jöjjek, amikor tudok. Nagyon szeretném elmondani, hogy nagyon szeretem Paksot, és nagyon szerettem itt lakni, és a mai napig előszeretettel példálózok a paksi éveimmel. 12 évet voltam itt. Azért az nem kevés idő egy ember életéből, úgyhogy, és nagyon megszerettem Paksot, tehát ha valahova, ide mindig szívesen jövök.

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Nincs ötleted, hogy hogyan zárd a nyarat? Töltsük egy

0: kettőtől egészen évfélig vár a tehetségművészeti korzó. Indítsd a veterán autókkal és a kézműves programokkal, 3 órától interaktív táncház, 4 órától népviseleti fashion show, 6-tól a művészeti iskola növendékeinek gálája, 7-től utcaszínház. Este 9 óra után a latin ritmusoké és a boogie a főszerep. Ezen kívül utcai kávéház, fröccs terasz és finom ételek várnak egészen éjfélig. Tehetségművészeti korzó. Augusztus 30-án vasárnap a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola előtt. Pakson a régi Firhang és a Bronxburger közötti útszakaszon. A belépés teljesen díjtalan. Tehetségművészeti korzó. Hagyomány, művészet és közösség egy helyen.
1: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3, egy kis állatkert a kisváros szívében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
3: Reklámot hallottatok.

0: mindjárt folytatjuk a Best of órával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
0: Szeptember 3-ától 5-éig újra életre kel a Sárgödör tér. Jön a Paksi Borbála. Csütörtökön fellép többek között a Cimbali Band, a Tambura Zenekar és a Zuboj. Pénteken Latin Combo, Szexárdi Jazz Quartet, Csík János és a Mezó, valamint Ritmus a Zenekar és Firkin. Szombaton belvárosi betyárok, Eszterhéj, Máklikör, Rockwave és a Kacaj zenekar érkezik.

0: Színjátszó Egyesület, fényre írt szó és további helyi fellépők a Paksi Borbálán szeptember 3-ától 5-ig, csütörtöktől szombatig a Sárgödör téren. Kultúra, bor, színpad és zene 3 napon keresztül.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Az Európai Bizottság 6,1 milliárd euró értékű védelmi beszerzést hagyott jóvá Ukrajna számára, írja az MTI. A portál értesülései szerint az összegből többek között lég- és rakétavédelmi rendszereket, rakétákat, lőszereket és radarokat vásárolhatnak. A magyarországi villamosenergia rendszererőművi teljesítménye normalizálódásának eredményeként a Mavir ZRT, mint a villamosenergia rendszer irányítója, visszavonta a villamosenergia rendszer jelentős zavara besorolású krízishelyzetet, és az erre az esetre kialakított protokollt adta hírül a társaság a honlapján. Közleményükben azt írják, a rendelkezésre álló termelő kapacitások és tartalékok mellett a magyarországi villamos energia rendszer egyensúlya és az ellátás normál üzemben biztosítható. A Paks-Duna-Szentbenedek közötti fenékküszöb beruházás elengedhetetlen volt, erről Cseh Tamás, a Paksi Körzet országgyűlési képviselője beszélt rádiónknak. Cseh Tamás azt is kifejtette, hogy véleménye szerint a vízügyi szakemberek jelzése alapján dönteni kellett, és Magyar Péter miniszterelnök helyes döntést hozott.
3: Az a legfontosabb, hogy a beavatkozás nélkülözhetetlen volt, elodázhatatlan és elengedhetetlen. Tehát enélkül ma már biztos, hogy egy nagyon visszafogott, lényegében leállt paksi atomerőmű mellett beszélgetnénk, és látva a romániai párhuzamos példát, párhuzamos valóságot, nem sok jóval kecsetetett volna a közeljövő számára. Az, hogy ez a beruházás miért nem valósult meg hamarabb, milyen megelőző lépések lehettek volna, úgy gondolom, hogy ez egy másik vitának, vagy másik asztalnak lesz majd a mondani valója. Most nagyon fontos volt, hogy szembesülve azokkal az előrejelzésekkel, amiket a vízügyi szakemberektől kaptunk, dönteni kellett. Magyar Péter miniszterelnök pedig hozott egy kemény, de nagyon jó döntést.
2: Cseh Tamás országgyűlési képviselőnek a döntés kapcsán több feladata is volt.
3: Nekem a szerepem az benne, hogy ezt a döntést elfogadtassam, ezt a döntést minél több helyre eljutassam, elmagyarázzam az embereknek, és valamilyen módon azt a hátteret biztosítsuk az itt dolgozó szakembereknek, és az ide érkező döntéshozó politikusoknak, amiben jól érezhetik magukat. Az idő úgy hozta, és ez volt aztán a végső konzekvencia, hogy nekem a legnagyobb szerepem itt az ellátási láncba volt. Itt óriási civil összefogás, óriási megmozdulás volt. Nem volt nehéz sem az élére állni, sem előre mozdítani, vagy segíteni ebben a folyamatban. Itt minden ilyen álomszerűen történt.
2: A Paks 2 ZRT munkatársai idén is részt vettek a Paks Kistérségi Szociális Központ Pajtáska elnevezésű jótékonysági akciójában, adta hírül a társaság a közösségi oldalán. Az akció keretében, mint minden évben, tanszereket és iskolatáskákat adományoztak a rászorulóknak. A strandfejlesztésről osztott meg tájékoztatót Fadnagykőrség önkormányzata a közösségi oldalán. A bejegyzésből kiderül, hogy a település a Tolna vármegyei önkormányzati hivatallal konzorciumban 232,3 millió forintos, 100%-os Európai Uniós támogatásból alakítja ki a Faddi strandot a Faddi Duna partján. A beruházás során rendezett partszakasz, sétány, homokos part, játszótér és zöld felületek létesülnek, miközben törekednek a meglévő fák megőrzésére is. A projekt tervezett befejezési határideje 2026. december 31.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most paksfm best of slágerek A-tól Z-ig, az Abbától egészen Zsidáig. Paks FM Best of, autó Z-ig. Lássuk, ma melyik betű következik.
4: 12 óra után járunk, megkezdtük a Best of óránkat, ami ma az A-tól Z-ig lesz. D de azon belül is a D betűt választottuk ma ki. Csak D betűs előadók. Itt lesz olyan David Guetta, a DJ Lines, DJ Szatmári, Dua Lipa, Doja Cat, DJ Snake, Dal.

A Cake by the Ocean az amerikai DNCA Dance Rock együttes 2015-ben megjelent debütáló kislemeze, amely óriási globális slágerré vált. A dal fülbemászó funk-pop stílusával és energikus ritmusával hódította meg a slágerlistákat, a Spotify felületén pedig már 2 milliárd feletti lejátszást is átlépte. Az amerikai Billboard 100-as listán a 9. helyig jutott, de világszerte köztük Magyarországon is a rádiók egyik legtöbbet játszott nyári slágere. Ez szólt most a Best of A-tól Z-ig óránkban. A következő D-bet is előadunk, pedig Dua Lipa lesz. Az albán brit énekesnő egyik legnagyobb világslágerét hozom el, a New Rules, amely 2017-ben jelent meg az énekesnő nevét viselő Dua Lipa debütáló albumon kapott helyet. A dal stílusát tekintve elektropop és tropical house elemeket ötvözi. Szóljon most Dua Lipától a New Rules!

0: Best of slágerek A-tól Z-ig a Paks FM-en.
1: Ma csak D betűs előadókkal egy órán keresztül.
2: Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings.

A Get Lucky Soul, a francia elektronikus zenei duó, a Daft Punk egyik legfontosabb és globálisan legsikeresebb dala, amelyben Pharrell Williams amerikai énekes és Neil Rogers, a Chic legendás gitárosa működik közre. A szám 2013-ban jelent meg, a duó negyedik, egyben utolsó stúdióalbuma, a Random Access Memories felvezető kislemezeként. A dal világszerte vezette a slágerlistákat, és több mint 1,4 milliárdos lejátszást érte a Spotify platformján. 2014-ben 2 Grammy-díjat is nyert, az év felvétele és a legjobb pop duó együttes teljesítmény kategóriában. A következő percekben pedig folytatjuk a Best of óránkat csak D-betűs előadóval, a következő szám pedig a Let Me Love You, a francia producer DJ Snake és a kanadai énekes Justin Bieber közös lágere lesz, amely 2016-ban jelent meg. A dal az elektronikus tánczene és a Tropical House műfajokat ötvözi, és óriási globális sikert aratott. Több országban is vezette a slágerlistákat, az amerikai Billboard Hot 100-as listán pedig a negyedik helyig jutott. A szám mára átlépte a 3 milliárdos lejátszást a Spotify platformján, a James Lees által rendezett hivatalos videóklip pedig több mint 2 milliárdos megtekintéssel büszkélkedhet a YouTube-on. Mi most a videóklipet nem látjuk, de hallgassuk meg DJ Snake-től és Justin Bieber-től a Let Me Love You-t.

0: Sziasztok, szólt a nélküled, és ő zárja is nekünk a Best of óránkat, ma csak D betűs előadókról szólt a déltől egyik tartó zené óránk, egytől pedig jövök vissza az all time slágerekkel, maradjatok velem!
1: Ez volt a Paks FM Best of, attól Z-ig, a 96.3-as frekvencián.

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. És most következik a Paks FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek 2026. augusztus 26-án szerdán 13 órakor. A mikrofonnál Harmad Gabi, lássuk a tartalmat. Elengedhetetlen volt a fenékküszöb beruházás, állítja Cseh Tamás országgyűlési képviselő. Paks 2 idén is részt vett a pajtáska akcióban. Új másodedző érkezett az atomerőmű férfi kosárlabda csapatához. Jönnek is a részletek.
0: Paks FM hírek.
1: A Paks-Duna-Szent Benedek közötti fenékküszöb beruházás elengedhetetlen volt, erről Cseh Tamás, a Paksi Körzet országgyűlési képviselője beszélt rádiónknak. Cseh Tamás azt is kifejtette, hogy véleménye szerint a vízügyi szakemberek jelzése alapján dönteni kellett, és Magyar Péter miniszterelnök helyes döntést hozott.
2: Az a legfontosabb, hogy a beavatkozás nélkülözhetetlen volt, elodázhatatlan és elengedhetetlen. Tehát enélkül ma már biztos, hogy egy nagyon visszafogott, lényegében leállt paksi atomerőmű mellett beszélgetnénk, és látva a romániai párhuzamos példát, párhuzamos valóságot, nem sok jóval kecsettetett volna a közeljövő számára. Az, hogy ez a beruházás miért nem valósult meg hamarabb, milyen megelőző lépések lehettek volna, úgy gondolom, hogy ez egy másik vitának, vagy másik asztalnak lesz majd a mondani valója. Most nagyon fontos volt, hogy szembesülve azokkal az előrejelzésekkel, amiket a vízügyi szakemberektől kaptunk, dönteni kellett. Magyar Péter miniszterelnök pedig hozott egy kemény, de nagyon jó döntést.
1: Cseh Tamás országgyűlési képviselőnek a döntés kapcsán több feladata is volt.
2: Nekem a szerepem az benne, hogy ezt a döntést elfogadtassam, ezt a döntést minél több helyre eljuttassam, elmagyarázzam az embereknek, és valamilyen módon azt a hátteret biztosítsuk az itt dolgozó szakembereknek, és az ide érkező döntéshozó politikusoknak, amiben jól érezhetik magukat. Az idő úgy hozta, és ez volt aztán a végső konzekvencia, hogy nekem a legnagyobb szerepem itt az ellátási láncba volt. Itt óriási civil összefogás, óriási megmozdulás volt. Nem volt nehéz sem az élére állni, sem előre mozdítani, vagy segíteni ebben a folyamatban. Itt minden ilyen álomszerűen történt.
1: A Paks 2 ZRT munkatársai idén is részt vettek a Paks Kistérségi Szociális Központ pajtáska elnevezésű jótékonysági akciójában, adta hírül a társaság a közösségi oldalán. Az akció keretében, mint minden évben, tanszereket és iskolatáskákat adományoztak a rászorulóknak.
0: Paks FM hírek.
1: Közzétette az eheti házi orvosi rendelési időpontjait Gerjen község önkormányzata a közösségi oldalán. A bejegyzés tanúsága szerint pénteken nincs, holnap délelőtt 8 és 11 óra között, csütörtökön pedig 13 és 16 óra között lesz házi orvosi rendelés a településen. Sürgős esetben ügyeletes orvos dr. Kismiki András, aki a 0629417031-es telefonszámon érhető el. Mint írják, 16 órától a paksi ügyelet látja el a betegeket, amelynek telefonszáma 1830. A gerjeni önkormányzat felhívja továbbá a figyelmet bejegyzésében arra, hogy szeptember 18-án ingyenes szűrővizsgálatra lesz lehetőség Tengelicen. A strandfejlesztésről osztott meg tájékoztatót Fadnagykőség önkormányzata a közösségi oldalán. A bejegyzésből kiderül, hogy a település a Tolna vármegyei önkormányzati hivatallal konzorciumban 232,3 millió forintos, 100%-os Európai Uniós támogatásból alakítja ki a Faddi strandot a Faddi Duna partján. A beruházás során rendezett partszakasz, sétány, homokos part, játszótér és zöld felületek létesülnek, miközben törekednek a meglévő fák megőrzésére is. A projekt tervezett befejezési határideje 2026. december 31. A szennyvíz beruházás munkálataival kapcsolatos hiba bejelentési felhívást tett közzé Pusztahencse község önkormányzata a közösségi oldalán. Mint írják, a 2024-ben megvalósult szennyvízberuházás munkálatai után több helyszínen hibák, süllyedések vagy egyéb problémák jelentkezhettek, Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy az észlelt problémákat jelezzék a hivatal felé. A bejelentéseket a polgármester@pusztahencse.hu e-mail címen, illetve az önkormányzathoz eljuttatva lehet megtenni. A pontosabb ügyintézés érdekében lehetőség szerint fényképet és elérhetőséget is kérnek csatolni. A bejelentések határideje augusztus 28-án délelőtt 11:30. Közzétette a szeptemberben érvényes hétvégi fogászati ügyeleti rendet Dunaföldvár község önkormányzata a közösségi oldalán. A bejegyzésből kiderül, hogy a dunaföldvári lakosok a Dunaújvárosban működő fogászati ügyeletet tudják igénybe venni. Az ügyelet a szeptemberi hétvégéken szombat és vasárnap 7 és 13 óra között érhető el. Felhívják a figyelmet arra, hogy az ellátás helyszíne az esetleges cserék miatt változhat, ezért érdemes előzetesen tájékozódni.
0: És most, sporthírek a Paksefemen.
1: Új másodedző érkezett Pécsről az atomerőműesek kosár csapatához. Ivica Szkelin vezetőedző segítője a 30 éves Berkics Bence, aki 6 éve edzősködik. Bence játékosként több hazai klubnál is megfordult, később edzői pályafutását az NKA Universitas Pécsnél kezdte meg, ahol utánpótlás edzőként, majd a férfi felnőtt csapat másodedzőjeként segítette a klubot. A fiatal szakember a magyar U18-as válogatott edzői stábjának is oszlopos tagja, főfeladat.

0: szerintem eddigi pályafutásom csapatszintáért legnagyobb sikere. Személyes sikeremnek azt tartom, hogy most már a harmadik nyarat dolgozhatom az U18-as fiú válogatottan, mint másodedző. Nagyon szeretek a fiatalokkal foglalkozni, szóval remélem ezt még folytathatom is a jövőben. Nagyon jól érzem magam itt, tetszik a város is. Még nem volt időm nagyon felfedezni, de már jártam egy-két helyen. Közeg is nagyon jó. Majdnem mindenkit ismertem már így korábbról. Egy korosztály vagyunk azért többekkel, tehát játszottunk egymás ellen utánpótlásban, vagy voltunk Kivacsevics Márkóval még annak Pécsen. Még csapattársak voltunk 11 éves korunkban, azóta ismerjük egymást. Az edzőistáb is nagyon nyitott volt. Én mindenképp szeretném azt, hogy látványos és gyors kosárlabdát játszunk.
1: A napi helyi hírösszefoglalót hallottátok, köszönöm a figyelmet!
2: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hírösszefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
2: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most!
4: 13 óra után járunk, ez a Paks FM. Ebben az órában visszatérünk az all-time slágerekhez, hiszen az elmúlt órában meg voltunk kötve egy kicsit, csak D-betűs is előadóktól játszottam, de most már nincs megkötve a kezem, és játszok mindent is. Illetve azt is elmondom, hogy milyen program lehetőségek várnak bennünket a következő napokban, továbbá az időjárásról is szót ejtek. Most pedig hallgassuk Tom Greenentől a Shadowboxingot.
2: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Augusztus 28-án Kalocsán lesz koncert. Nyitrai Gergő, a Pro Artis Művészeti Iskola tanulójának mini koncertje lesz a Művelődési Központban, Szent István Király út 2-4, pénteken 18 órától Kalocsán. Augusztus 28-án jön a musical S. Simon tornyán, egy fergeteges nyári előadás Zsigmond Lala Musical Studio bemutatja, holnap hajnalig neoton slágerekkel. Helyszín a Simontornyai Vár udvara, augusztus 28-án 20 óra 30-tól. Augusztus 28-án Pakson lesz jazzhajó, lesz élő jazzzene, válogatott borok és különleges édességek. Augusztus 28-án 20 órától. Augusztus 29-én Gerjenben lesz nyárzáró, részleteket hamarosan közzétesznek. Augusztus 30-án Pakson lesz tánc, a nyár utolsó nagy közösségi délutánja, tehetség művészeti korzó. Augusztus 30-án 14 órától. Augusztus 31-én Pakson nyárzáró lesz, 15 órától 19 óráig Pakson az Atom téren.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: És most nézz ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: Csütörtökön sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható, csupán kis eséllyel elvétve északon alakulnak ki egy-egy jelentéktelen zápor. A Dunántúlon több felé élénk lesz a keleti-délkeleti szél, ugyanakkor északkeleten az északi a szelet kísérhetik élénk széllökések. Sokfelé felfrissül a levegő a hajnali órákra. A legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 19 fok között alakul, délután a 28 és 34 fok közé melegszik a levegő. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lesz az égen, említésre méltó csapadék nem várható. A keleti-délkeleti szél az ország nagy részén élénk, főként a Dunán túl északi felén erős lesz. Tovább melegszik az idő, a legmelegebb órákban 29 és 36 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Most már képben vagy! Öltöz e szerint és pörög tovább a legjobb zenénkkel!

0: csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Ábi kedvenceit.
1: Ezúttal egy órán keresztül a világ városai kerülnek a középpontban, pontosabban azok a slágerek, amelyek egy-egy városhoz kötődnek, New York, Los Angeles, Budapest, San Francisco és még sok

0: Repülőjegy nélkül, csak zenével, New York, Budapest, San Francisco és még rengeteg város egyetlen órában sűrítve.
1: Best of kedvencek Ábitól, minden csütörtökön déltől egyig.
2: Így van, a holnapi nap folyamán én hozom a Best of kedvencek órát, ahol a kiválasztott órám nem más lesz, mint a városok. Nagyon sok olyan város van, amiről egész dal szól, vagy az életérzés, ami a városban van, vagy egyszerűen a város leírása. Így kiválasztottam egy-két várost, New Yorktól egészen vissza Európáig, még Budapestet is vele veszem, de most egy kis ízelítőt hozok, és maradunk Európában, a Chainsmokersnek van a Párizs című száma, őket hozom most el. We were staying in

0: Folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítők.

0: telefonszámon.
1: Nincs ötleted, hogy hogyan zárd a nyarat? Töltsük együtt a nyár utolsó közösségi délutánját a Paksi Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola közösségépítő vadonatúj rendezvényén. Augusztus 30-án vasárnap délután 2-től egészen évfélig vár a Tehetség Művészeti Korzó. Indítsd a veterán autókkal és a kézműves programokkal, 3 órától interaktív táncház, 4 órától népviseleti fashion show, 6-tól a Művészeti Iskola növendékeinek gálája, 7-től utcaszínház. Este 9 óra után a latin ritmusoké és a boogie a főszerep. Ezen kívül utcai kávéház, fröccsterasz és finom ételek várnak egészen éjfélig. Tehetségművészeti korzó. Augusztus 30-án vasárnap a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola előtt. Pakson a régi Firhang és a Bronxburger közötti útszakaszon. A belépés teljesen díjtalan. Tehetségművészeti korzó. Hagyomány, művészet és közösség egy helyen.
2: Reklámot hallottatok.

0: Karameltől szóltam, visszavágyom. Ezzel zárom is az egy órát, 2 óra után pedig Levi veszi át a stúdiót. Én elköszönök, az elmúlt 4 órában Strasser Ábnert hallottátok, mint műsorvezető itt a Paks FM-en. Mindenkinek további szép napot és jó rádiózást. Sziasztok!
1: Mindjárt folytatjuk! You know when I come back, you know what it look like, everything lit.

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
2: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
3: További részletek a nissannyitrai.hu/Nissan éve oldalon és a Nissan Nyitrai márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Ukrajnát támogató magyar állampolgárokat tüntetett ki Volodymyr Zelenszky, írja az MTI. Záhony polgármesterét, Helmeci Lászlót és a magukat kárpátaljai sárkányoknak nevező, egy önálló ukrán területvédelmi zászló aljat támogató magyarországi civil szervezet társalapítóját, Kerekes Nagy Gáspárt is állami kitüntetésben részesítette az ukrán elnök. Ukrajna függetlenségének 35. évfordulóján, közölte az államfő hivatalos internetes oldalán. Orbán Anita feljelentést tett a Szijjártó féle lélegeztetőgép beszerzések ügyében. A hvg.hu a külügyminiszter közlésére hivatkozva azt írta, hogy a tárcánál zajló átvilágítás során talált információk a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és egyéb bűncselekmények gyanúját vetik fel, ezért tették meg a szükséges jogi lépéseket. Közzétette a szeptemberben érvényes hétvégi fogászati ügyeleti rendet Dunaföldvár község önkormányzata a közösségi oldalán. A bejegyzésből kiderül, hogy a dunaföldvári lakosok a Dunaújvárosban működő fogászati ügyeletet tudják igénybe venni. Az ügyelet a szeptemberi hétvégéken szombat és vasárnap 7 és 13 óra között érhető el. Felhívják a figyelmet arra, hogy az ellátás helyszíne az esetleges cserék miatt változhat, ezért érdemes előzetesen tájékozódni.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
4: Új másodedző érkezett Pécsről az atomerőműese kosár csapatához. Ivica Szkelin vezetőedző segítője a 30 éves Berkics Bence, aki 6 éve edzősködik. Bence játékosként több hazai klubnál is megfordult, később edzői pályafutását az NKA Universitas Pécsnél kezdte meg, ahol utánpótlás edzőként, majd a férfi felnőtt csapat másodedzőjeként segítette a klubot. A fiatal szakember a magyar U18-as válogatott edzői stábjának is oszlopos tagja. Fő feladata az új vezetőedző munkájának segítése mellett az ellenfelek feltérképezése, valamint a játékosok egyéni fejlődésének a segítése, kiemelten a fiatal játékosoknak.
5: Én Pécsről származom, egy szezont leszámítva eddig minden kosárlabdával kapcsolatos tevékenységem az Pécshez volt köthető. Játszottam a PVSK-ban, játszottam a Rád Géber Akadémián, és most az elmúlt 6 évben a Rád Géber Akadémiánál. Edzősködtem is, dolgoztam felnőttekkel, utánpótlásban is, majdnem minden korosztálya. Csapatszinten elért eredményben azt mondanám, amikor 3 éve feljutottunk az NKP csapatával az NB1-be, az szerintem eddigi pályafutásom csapatszinten elért legnagyobb sikere. Személyes sikeremnek azt tartom, hogy most már a 3. nyara dolgozhatom az U18-as fiú válogatottan, mint másodedző. Nagyon szeretek a fiatalokkal foglalkozni, szóval remélem ezt még folytathatom is a jövőben. Nagyon jól érzem magam itt, tetszik a város is. Még nem volt időm nagyon felfedezni, de már jártam egy-két helyen. Közeg is nagyon jó. Majdnem mindenkit ismertem már így korábbról. Egy korosztály vagyunk azért többekkel, tehát játszottunk egymás ellen utánpótlásban, vagy voltunk Kivacsevics Márkóval még annó Pécsen. Még csapattársak voltunk 11 éves korunkban. Azóta ismerjük egymást. Az edzőistáb is nagyon nyitott volt. Én mindenképp szeretném azt, hogy látványos és gyors kosárlabdát játszunk.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: A pontos idő 14 óra 4 perc, augusztus 26-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, Gracza Levente vagyok, és itt leszek veletek egészen 6 óráig. Fantasztikus zenék lesznek, elképesztő témák, és hamisítatlan párfikati féle tudósítással is szembe találhatjátok magatokat, hogyha velünk tartotok, már pedig tartsatok velünk. Zenével kezdünk, Accent következik a Don't Leave Kylie 2025-ből. Let's go!
1: Újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM. Összeköt.

Ray Daltont hallhattátok, ez volt a 2024-es All We Got. Nos, augusztus 26-a van, ez azt jelenti, hogy a mai napon Izsó, Margit, Natália és Cseke nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalommal, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen, a Paks FM szerkesztőségéből. Charlie Puth következik a Loser 2022-ből. Let's go!

Ez volt Gabri Ponti és Sean Paul kettőse a Born to Love Ya 2025-ből. Nos, még két track következik, egy Awatól és Jonas Blue-tól, egy pedig Farrukótól. Utána egy kis reklám erejéig lelépünk, de aztán jövök vissza zenékkel, illetve hamisítatlan pálfikati féle tudósítással. A téma ezúttal az atomerőműesek kosárcsapatának három saját nevelésű játékosa és az ő szerződés hosszabbításuk. Awa és Jonas Blue következik a Something Stupid 2021-ből.

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
2: Nincs ötleted, hogy hogyan zárd a nyarat? Töltsük együtt a nyár utolsó közösségi délutánját a Paksi Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola közösségépítő vadonatúj rendezvényén. Augusztus 30-án vasárnap délután 2-től egészen évfélig vár a Tehetség Művészeti Korzó. Indítsd a veterán autókkal és a kézműves programokkal, 3 órától interaktív táncház, 4 órától népviseleti fashion show, 6-tól a Művészeti Iskola növendékeinek gálája, 7-től utcaszínház. Este 9 óra után a latin ritmusoké és a boogie a főszerep. Ezen kívül utcai kávéház, fröccs terasz és finom ételek várnak egészen éjfélig. Tehetségművészeti korzó. Augusztus 30-án vasárnap a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola előtt. Pakson a régi Firhang és a Bronxburger közötti útszakaszon. A belépés teljesen díjtalan. Tehetségművészeti korzó. Hagyomány, művészet és közösség egy helyen.
0: Reklámot hallottatok.

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: Az atomerőművesek kosárcsapatának vezetősége szerződést hosszabbított három saját nevelésű fiatal játékossal. Nagy Dániel a 2025-26-os szezonban már bemutatkozott a felnőtt csapatban, a 2006-os születésű 3-as-4-es posztos játékossal 2 éves szerződést kötöttek. Arnold Botondal is hosszú távú megállapodásra került sor, azonban ő ebben a szezonban az oroszlány csapatánál játszik kölcsönben. Kéringer Gergő a PVSK Veolia csapatánál töltött 4 hónapos kölcsön után visszaérkezett az atomvárosba. Gerivel Pálfi Katalin kolléganőnk beszélgetett a hétfő délelőtti edzés után.
2: Gergő, te saját nevelésű játékosa vagy az Atomerőmű Sport Egyesületnek. Mindig itt játszottál az utánpótlásba, illetve a felnőtt csapatba. De az elmúlt évben volt egy kis kitérőd. Kölcsönjátékosként Pécset játszottál. Milyen volt ez a kitérő, és milyen volt most a hazatérés?
3: Nagyon sokat tudtam tanulni Pécsen, szerintem, főként magamról, meg így az önbizalmamat ott vissza tudtam építeni, mert úgy gondolom fiatal játékosnak fontos az, hogy sokat legyen a pályán, úgymond, és minél több játékperce legyen, és ez tökéletes, jó volt Pécsen, és ebből szerintem egy csomó mindent tudok majd kamatoztatni, hogy visszatértem.
2: Hazatérésed megvolt, ugye az idei nyár folyamán mennyi ideig voltál Pécsen?
3: 4 hónapot voltam, a szezon utolsó 4 hónapját töltöttem a PVSK-ban.
2: Rendszeresen pályára léptél, sokat játszottál, ugye, ahogy említetted.
3: Igen, mivel még a fiatal szabályban is benne voltam, ugye ott egy U20-asnak a pályán kell lenni 40 percen keresztül, ezért még egy plusz pont volt, úgymond, hogy oda igazoltam. Igazából ez is közre játszott, hogy ilyen sokat játszottam.
2: Az Atomerőmű Sport Egyesülettel ugye nyáron most már megkezdődött a felkészülés, már néhány hete edzetek. Ilyen a csapat, mesélj nekem most egy kicsit erről, mennyire húzósak az edzések.
3: Kemény edzések vannak igazából. Nagyon futós csapat leszünk, az a taktikánk, úgymond, hogy minél gyorsabban fejezzük be a támadásokat, sprinteljünk. Ugye vannak ilyen úgymond 3 másodperces rúlok, hogy minél hamarabb fölérjünk. Nem idegen környezetbe jöttem, majdnem szinte az egész csapat ugyanaz egy légiós kivételével. Ugye már a Yassin meg a JJ játszottak már itt 1 évvel ezelőtt, úgyhogy tudok mindent. Úgyhogy nincs újdonság.
2: Jól érzed magad itthon most, látom, hogy jó kedved van, és gondolom már alig várod, hogy kezdődjön a szezon.
3: Igen, nagyon jól érzem magam most. Úgy érzem, tiszta lappal tudtam így visszatérni ez a kis kitérő után, de tényleg bizakodva várom nagyon ezt a szezont.
2: Mit vársz magadtól? Mit szeretnél?
3: Minél hasznosabb perceket a pályán tölteni, és kiadni magamból a maximumot.
2: Hát úgy legyen, akkor hajrá! Köszönöm szépen!
3: És köszönöm!
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

Ez volt Nico Santos és a 2024-es Ray of Light. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, majd Gabi hírösszefoglalója következik, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő órán.

0: vissza a változatos zenékhez azonnal. Ez a Paks FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: A hét mindennapján már non-stop nyitvatartással vár a Solti Kurta Kocsma büféje. Isteni szendvicsek, remek frissítők, finom kávé, éjjel-nappal Solton a Kecskeméti út 72 szám alatt. Térj be hozzánk! Solt Kurta büfé.
2: Szeptember 3-ától 5-éig újra életre kel a Sárgödör tér. Jön a Paksi Borbála. Csütörtökön fellép többek között a Cimbali Band, a Tambura Zenekar és a Zuboj. Pénteken Latin Combo, Szexárdi Jazz Quartet, Csík János és a Mezó, valamint Ritmus a Zenekar és Firkin. Szombaton Belvárosi Betyárok, Eszterhéj, Máklikör, Rockwave és a Kacaj Zenekar érkezik.

0: ötlet, fényreírt szó és további helyi fellépők a Paksi Borbálán szeptember 3-ától 5-ig, csütörtöktől szombatig a Sárgödör téren. Kultúra, bor, színpad és zene 3 napon keresztül.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Az Európai Bizottság 6,1 milliárd euró értékű védelmi beszerzést hagyott jóvá Ukrajna számára, írja az MTI. A portál értesülései szerint az összegből többek között lég- és rakétavédelmi rendszereket, rakétákat, lőszereket és radarokat vásárolhatnak. Az iskola kezdési támogatás mellett az államkincstár hétfőtől több család támogatás folyósítását is megkezdítette közé közösségi oldalán a kormány. A bejegyzésben azt írják, hogy a szeptemberi családi pótlék a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermekgondozási díj, a csecsemőgondozási díj, valamint a gyermeknevelési támogatás kiutalása is megkezdődik a jövő héten. A Paks 2 ZRT munkatársai idén is részt vettek a Paks Kistérségi Szociális Központ Pajtáska elnevezésű jótékonysági akciójában, adta hírül a társaság a közösségi oldalán. Az akció keretében, mint minden évben, tanszereket és iskolatáskákat adományoztak a rászorulóknak. Közzétette az eheti házi orvosi rendelési időpontjait Gerjen község önkormányzata a közösségi oldalán. A bejegyzés tanúsága szerint pénteken nincs, holnap délelőtt 8 és 11 óra között, csütörtökön pedig 13 és 16 óra között lesz házi orvosi rendelés a településen. Sürgős esetben ügyeletes orvos dr. Kismiki András, aki a 0629417031-es telefonszámon érhető el. Mint írják, 16 órától a Paksi ügyelet látja el a betegeket, amelynek telefonszáma 1830. A gerjeni önkormányzat felhívja továbbá a figyelmet bejegyzésében arra, hogy szeptember 18-án ingyenes szűrővizsgálatra lesz lehetőség Tengelicán.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Új másodedző érkezett Pécsről az atomerőmű esekosár csapatához. Ivica Skelin vezetőedző segítője a 30 éves Berkics Bence, aki 6 éve edzősködik. Bence játékosként több hazai klubnál is megfordult, később edzői pályafutását az NKA Universitas Pécsnél kezdte meg, ahol utánpótlás edzőként, majd a férfi felnőtt csapat másodedzőjeként segítette a klubot. A fiatal szakember a magyar U18-as válogatott edzői stábjának is oszlopos tagja. Fő feladata az új vezetőedző munkájának segítése mellett az ellenfelek feltérképezése, valamint a játékosok egyéni fejlődésének a segítése, kiemelten a fiatal játékosoknak.
3: Én Pécsről származom, egy szezont leszámítva eddig minden kosárlabdával kapcsolatos tevékenységem az Pécshez volt köthető. Játszottam a PVSK-ban, játszottam a Rád Géber Akadémián, és most az elmúlt 6 évben a Rád Géber Akadémiánál. Edzősködtem is, dolgoztam felnőttekkel, utánpótlásban is, majdnem minden korosztálya. Csapatszinten elért eredményben azt mondanám, amikor 3 éve feljutottunk az NKP csapatával az NB1-be, az szerintem eddigi pályafutásom csapatszinten elért legnagyobb sikere. Személyes sikeremnek azt tartom, hogy most már a 3. nyarat dolgozhatom az U18-as fiú válogatottan, mint másodedző. Nagyon szeretek a fiatalokkal foglalkozni, szóval remélem ezt még folytathatom is a jövőben. Nagyon jól érzem magam itt, tetszik a város is. Még nem volt időm nagyon felfedezni, de már jártam egy-két helyen. Közeg is nagyon jó. Majdnem mindenkit ismertem már így korábbról. Egy korosztály vagyunk azért többekkel, tehát játszottunk egymás ellen utánpótlásban, vagy voltunk Kivacsevics Márkóval még annó Pécsen. Még csapattársak voltunk 11 éves korunkban. Azóta ismerjük egymást. Az edzőistáb is nagyon nyitott volt. Én mindenképp szeretném azt, hogy látványos és gyors kosárlabdát játszunk.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most!
4: A Pontos idő 15 óra 4 perc, augusztus 26-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek! Már kezdődik is az újabb vergetegesen izgalmas óránk. Köszönjük szépen Gabinak az informatív hírösszefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább, mégpedig, ahogy ezt beígérettem az előző óra végén, az első track jó, a Purple Disco Machine-t illeti. A Beat of Your Heart-ot fogjátok hallani 2024-ből. Let's go!
1: És most egy újabb óra

0: És most nézz ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: Most pedig az időkép.hu információi következnek. Jelen pillanatban 30 Celsius fok van odakint, derült napsütéses időnk van egész álló nap. Hidegfronti jellegű tünetek előfordulhatnak az arra érzékenyeknél, de egyébként egy sok napsütésben gazdag szerdánk van. Nézzük csak, mi várható az elkövetkezendő napokban. Holnap csütörtök lesz, még egy kicsit melegebb lesz a napi csúcshőmérséklet, 32 fok körül alakul majd. Pénteken pedig igazi nyári hűségben lehet még részünk a 35 fokos kánikulával. Szombaton is vasárnap kicsit lecsillapodunk, szombaton 32, vasárnap már csak 30 fok lesz, egy kisebb hidegfronti hatás következtében, de ennyire még ne szaladjunk előre, most még emelkedő tendenciát mutat a hőmérséklet, 35 fokkal pénteken fog tetőzni majd. Ez azt jelenti természetesen, hogy a hidratáció, a vízivás továbbra is kardinális fontosságú szempont, hogy a napközben elveszített folyadékot pótolni tudjátok, igyatok rengeteg vizet, rengeteg folyadékot, illetve a magas UVB sugárzás értékekre is figyelmeztet bennünket az oldal. Ez azt jelenti, hogy ha kimerészkedtek, a napkáros sugarai ellen kalappal, sapkával, világos színű ruhákkal védekezhettek, illetve UV-szűrős napszemüveggel, illetve magas faktorú naptejjel, hogyha esetleg érzékeny a bőrötök az ilyesmire.
0: Most már képben vagy! Öltöz e szerint és pörög tovább a legjobb zeneinkkel!

Ez volt Kashmir és a 2025-ös Wild Ride. Nos, még két track következik, egy Malumától, egy pedig a legendás Tiestótól, utána egy kis reklám erejéig lelépünk, de aztán jövök vissza zenékkel és további témákkal, szóval érdemes lesz velünk tartani továbbra is. Maluma következik, a 2019-es HP.

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Reklám.
1: Megérkezett a Tar Giganet

0: van számon.
1: Nincs ötleted, hogy hogyan zárd a nyarat? Töltsük együtt a nyár utolsó közösségi délutánját a Paksi Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola közösségépítő vadonatúj rendezvényén. Augusztus 30-án vasárnap délután 2-től egészen évfélig vár a Tehetség Művészeti Korzó. Indítsd a veterán autókkal és a kézműves programokkal, 3 órától interaktív táncház, 4 órától népviseleti fashion show, 6-tól a Művészeti Iskola növendékeinek gálája, 7-től utcaszínház. Este 9 óra után a latin ritmusoké és a boogie a főszerep. Ezen kívül utcai kávéház, fröccs terasz és finom ételek várnak egészen éjfélig. Tehetségművészeti korzó. Augusztus 30-án vasárnap a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola előtt. Pakson a régi Firhang és a Bronxburger közötti útszakaszon. A belépés teljesen díjtalan. Tehetségművészeti korzó. Hagyomány, művészet és közösség egy helyen.
2: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. És most, vissza a Paks FM slágereihez.
3: Paks FM.

legendás Gigi D'Agostinót és La Vision-t hallottátok, ez volt a 2020-as Hollywood. Nos, a 444-en olvasom, hogy az Ausztrál Hanglemezipari Szövetség kedden közölte, hogy a teljes egészében mesterséges intelligenciával generált felvételek többé nem kerülhetnek fel a népszerű slágerlistáira. Ilyenek csak akkor jöhetnek a számításba, ha lényegében ember alkotta művekről van szó. A nagy globális lemezkiadók próbálnak lépéseket tenni hatalmas katalógusaik védelme érdekében, mivel az AI által generált zene egyre népszerűbbé válik, és a fogyasztóknak egyre nehezebb megkülönböztetni azt az ember által komponált daloktól. Az Ausztrál Hanglemezipari Szövetség slágerlistái mindig is átlátható mérőeszközök maradnak az Ausztráliában fogyasztott zene tekintetében, de egy olyan slágerlista, amely engedély nélküli AI termékeket jutalmaz, aláásná annak az iparnak az alapjait, amelyet képviselni hivatottak vagyunk, mondta Annabelle Heard, a Hanglemezipari Szövetség vezérigazgatója. A zenészek, dalszerzők és producerek szerte a világon sürgetik a kormányokat, hogy tegyenek lépéseket alkotói munkájuk védelmére, és tartsák kordában az olyan AI eszközök használatát, mint a Suno, amelyek minimális emberi beavatkozással és a művészek megfelelő megjelölése nélkül állítanak elő zeneszámokat. Anthony Albanese miniszterelnök a múlt hónapban megígérte, hogy a kormány biztosítani fogja az ausztrál alkotóművészek tulajdonjogát. Hál' Isten! Örülök, hogy különböző szabályozásokkal azért sikerül majd kordában tartani előbb-utóbb ezt az AI-os dömpinget, ami folyamatosan dől ránk az utóbbi időkben. Most Lowy következik, a 2025-ös Get Lucky.

Ez volt a Vékony Stola, The Way I Do 2018-ból. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy közlekedési hírek következik, majd reklámot és Gabi hír összefoglalóját fogjátok hallani, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: közlekedj velünk!
1: A 65-ös főúton, Tamási belterületén a 46-os és 47-es kilométer között építési munka miatt útszűkületeken keresztül haladhat a forgalom. A Dunapataj-Szakmár-Kalocsa összekötő úton pedig kaszálás zajlik, ezért mindkét irányban útszűkületekre számítsatok.
0: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt. Hamarabb visszatérünk, mint hogy végig araszolnál a főutcán. Ez a Paks FM. A műsor szemtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Ukrajnát támogató magyar állampolgárokat tüntetett ki Volodymyr Zelenszky, írja az MTI. Záhony polgármesterét, Helmeci Lászlót és a magukat kárpátaljai sárkányoknak nevező, egy önálló ukrán területvédelmi zászló aljat támogató magyarországi civil szervezet társalapítóját, Kerekes Nagy Gáspárt is állami kitüntetésben részesítette az ukrán elnök. Ukrajna függetlenségének 35. évfordulóján, közölte az államfő hivatalos internetes oldalán. A magyarországi villamos energia rendszererőművi teljesítménye normalizálódásának eredményeként a Mavir Zrt., mint a villamos energia rendszer irányítója, visszavonta a villamos energia rendszer jelentős zavara besorolású krízis helyzetet, és az erre az esetre kialakított protokollt adta hírül a társaság a honlapján. Közleményükben azt írják, a rendelkezésre álló termelő kapacitások és tartalékok mellett a magyarországi villamos energia rendszer egyensúlya és az ellátás normál üzemben biztosítható. A Paks Duna-Szent Benedek közötti fenékküszöb beruházás elengedhetetlen volt, erről Cseh Tamás, a Paksi Körzet országgyűlési képviselője beszélt rádiónknak. Cseh Tamás azt is kifejtette, hogy véleménye szerint a vízügyi szakemberek jelzése alapján dönteni kellett, és Magyar Péter miniszterelnök helyes döntést hozott.
4: Az a legfontosabb, hogy a beavatkozás nélkülözhetetlen volt, elodázhatatlan és elengedhetetlen. Tehát enélkül ma már biztos, hogy egy nagyon visszafogott, lényegében leállt paksi atomerőmű mellett beszélgetnénk, és látva a romániai párhuzamos példát, párhuzamos valóságot, nem sok jóval kecsettetett volna a közeljövő számára. Az, hogy ez a beruházás miért nem valósult meg hamarabb, milyen megelőző lépések lehettek volna, úgy gondolom, hogy ez egy másik vitának, vagy másik asztalnak lesz majd a mondani valója. Most nagyon fontos volt, hogy szembesülve azokkal az előrejelzésekkel, amiket a vízügyi szakemberektől kaptunk, dönteni kellett. Magyar Péter miniszterelnök pedig hozott egy kemény, de nagyon jó döntést.
3: Cseh Tamás országgyűlési képviselőnek a döntés kapcsán több feladata is volt.
4: Nekem a szerepem az benne, hogy ezt a döntést elfogadtassam, ezt a döntést minél több helyre eljuttassam, elmagyarázzam az embereknek, és valamilyen módon azt a hátteret biztosítsuk az itt dolgozó szakembereknek, és az ide érkező döntéshozó politikusoknak, amiben jól érezhetik magukat. Az idő úgy hozta, és ez volt aztán a végső konzekvencia, hogy nekem a legnagyobb szerepem itt az ellátási láncba volt. Itt óriási civil összefogás, óriási megmozdulás volt. Nem volt nehéz sem az élére állni, sem előre mozdítani, vagy segíteni ebben a folyamatban. Itt minden ilyen álomszerűen történt.
3: A strandfejlesztésről osztott meg tájékoztatót Fadnagykőség önkormányzata a közösségi oldalán. A bejegyzésből kiderül, hogy a település a Tolna vármegyei önkormányzati hivatallal konzorciumban 232,3 millió forintos, 100%-os Európai Uniós támogatásból alakítja ki a Faddi strandot a Faddi Duna partján. A beruházás során rendezett partszakasz, sétány, homokos part, játszótér és zöld felületek létesülnek, miközben törekednek a meglévő fák megőrzésére is. A projekt tervezett befejezési határideje 2026. december 31. A szennyvíz beruházás munkálataival kapcsolatos hiba bejelentési felhívást tett közzé Pusztahencse község önkormányzata a közösségi oldalán. Mint írják, a 2024-ben megvalósult szennyvíz beruházás munkálatai után több helyszínen hibák, süllyedések vagy egyéb problémák jelentkezhettek. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy az észlelt problémákat jelezzék a hivatal felé. A bejelentéseket a polgármester@pusztahencse.hu e-mail címen, illetve az önkormányzathoz eljuttatva lehet megtenni. A pontosabb ügyintézés érdekében lehetőség szerint fényképet és elérhetőséget is kérnek csatolni. A bejelentések határideje augusztus 28-án délelőtt 11:30.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most...
1: A pontos idő 16 óra 5 perc, augusztus 26-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdődik is az újabb fergetegesen izgalmas óránk. Köszönjük szépen Gabinak a pragmatikus hírösszefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Méghozzá, ahogy ezt beígérhetem az előző óra végén, Ed Sheeran kezd, a Sapphire-t fogjátok hallani 2025-ből, de még ebben az órában hamisítatlan pálifikatív életudósítás is vár rátok az óra második felében. Tartsatok velünk, let's go!
0: És most egy újabb óra.

Ez volt Inna és Rehab 2-se az I'll Be Waiting 2025-ből. Nos, augusztus 26-a van, ez pedig azt jelenti, hogy a mai napon Izsó, Margit, Natália és Cseke nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Átadom a szót Quavónak és Justin Biebernek. Az Intentions-t fogjátok hallani 2025-ben.

Alle Ferment hallottatok, ez volt a Love Hurt Repeat 2024-ből. Nos, még két track következik, egy Dashától, egy pedig DJ Antoine-tól és Timothy and Kalenna-tól. Utána egy kis reklám erejéig lelépünk, de aztán jövök vissza zenékkel, és egy hamisítatlan pálfikatéféle tudósítás is vár rátok. A téma ezúttal a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából tartott megemlékezés, ami itt Pakson történt nemrég. De a szó most Dashé, Austin, ezt fogjátok hallani 2023-ból. Let's go!

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Új célok szeptemberre? Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek? Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
2: Van egy pont, ahol a céged azért nem nő tovább, mert túl sok mindent te oldasz meg egyedül. A következő kaszanapon három dolgon fogunk dolgozni. Először is megtaláljuk azt a döntést, amit már hónapok óta halogatsz. Másodszor döntésig fogjuk vinni ezt a helyzetet, amit te vagy a csapatod még nem hozott meg. Harmadszor betekintést kapsz egy olyan működésbe, ahol nem minden rajtad keresztül megy. Mert nem az a vezető feladata, hogy mindent megoldjon, hanem az, hogy egy olyan rendszert és olyan embereket építsen fel, ahol a dolgok eljutnak a döntésig. Szóval a kérdés csak ennyi. Mennyibe kerülnek neked azok a döntések, amiket nem hoztál meg az életedben vagy a cégedben? Ha magadra ismertél, nézd meg a következő Kaszanap programját.
3: www.kaszanap.hu
4: Jogomvan.hu
1: Jogomvan.hu
4: Jogi segítség mindenkinek.
1: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu
4: Jogomvan.hu
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu
1: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu
0: Reklámot hallottatok.

0: csak a te nyári slágereit. Ez a te nyári csatornán.
1: Egész nyáron Paks FM.
2: Feltöltve igazi nyári slágerekkel.
0: Paks FM. Összeköt.

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: Augusztus 25-én kedden a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából megemlékezést tartottak Pakson, a Városi Múzeum Deákház udvarán, ahol emléktáblát is avattak. Folytatva az 1926-os kezdeményezést, II. Lajos király és seregének tragikus útjának paksi állomását emléktáblával örökítette meg Paksváros önkormányzata. Az ünnepségen Barnabás István alpolgármester avatóbeszédét követően dr. Lengyel Róbert Siófokváros polgármestere tartott emlékező beszédet. A rendezvényen Szabó Dávid énekkel és gitárjátékával működött közre, a paksi ünnepségen a lovas történelmi hagyományőrzőkből álló zarándoklat is tiszteletét tette, 500 kilométerre tervezett útjuk során Lóháton emlékhelyről emlékhelyre haladva idézik fel az 1526-os Mohácsi csata előtti eseményeket és tisztelegnek a hősök emléke előtt. A paksi tábla avatást koszorúzás követte, majd tudományos előadások zárták az ünnepséget a múzeum emeletén. Dr. Négyesi Lajos ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense a Mohácsi csata korszakáról és történelmi hátteréről beszélt az érdeklődőknek, valamint dr. K. Német András, a Wosinski Mór Múzeum tudományos titkára, régész főmuzeológus, Paks Mohács előtt és után címmel tartott beszámolót. Siófok polgármestere, dr. Lengyel Róbert nem csak egykori paksi lakosként kötődik városunkhoz, hanem a megemlékezés témájának és történelmi korszakának elkötelezett kutatójaként is. Pálfi Katalin kolléganőnk az ünnepség után beszélgetett vele.
2: Mohács 500 emléktábla avatás ünnepsége most ért véget ezekben a percekben, és itt ül mellettem dr. Lengyel Róbert, aki úgy szintén egy rövid kis ismertetővel, illetve ilyen ünnepélyes beszéddel járult hozzá az avatáshoz. Ami miatt érdeklődnék nálad, elsősorban az, hogy ugye tudjuk, hogy paksi kötődésed van, de milyen kötődésed van magához, ehhez a témához? A madarak azt csiripelték a fülembe, hogy te nagyon szereted kutatni, illetve kutatod ezt a témát. Hogy mind kerültél közelebbi kapcsolatba a témával?
3: Hát szerintem már az anyatejjel szívtam magamba. Ahogy megtanultam olvasni, már történelmi könyveket olvasgattam gyerekkoromban. Hát ugye a klasszikus az Egri csillagok, ami ráirányította a fókuszt a török korra, és hát egyszer csak azon kaptam magam, hogy ez a török háborúk időszaka engem kifejezetten érdekel. És volt egy olvasmány élményem Tomori Pálról, a kalocsai érsekről, és az ő személyisége volt az, ami végérvényesen ide kötött Mohácshoz. És igazából nem is bántam meg, mert minél jobban megismertem Tomorit, annál nagyobb tisztelője lettem, és az előbb valakinek úgy fogalmaztam, hogy egy ilyen középkori példaképet, ha kéne neveznem, nekem Tomori lenne, aki egy kiváló katona volt, egy kiváló ember volt, és hát az olvasmány élményeim alapján egy kiváló főpap is. Tehát minden megvolt abban az emberben, ami abban a korban értékesített valakit.
2: Kutatni mennyire van időd, energiád ezt a témát, és egyáltalán úgy milyen irányvonal az, ami téged érdekel?
3: Hát engem elsősorban a hadtörténeti része érdekel. Magyar sereg, török sereg, fegyverzet, felszerelés, ez az, ami leginkább érdekfeszítő nekem. És hát, hogy időm van-e, hát nyilván szabadidőm terhére csinálom ezt. Hát különösen a hosszú téli estéken ez rendkívül jó időtöltés, meg hát nagyon csöndben mondom, hogy könyvírással is próbálkozom. Elkezdtem írni már tavaly Tomori Pálnak az életrajzi regényét, úgyhogy azzal haladgatok lassan, de majd előbb-utóbb elkészül, remélem, hogy ki is fogom tudni adatni.
2: Most itt nagyon készülődsz föl az előadásokra, gondolom.
3: Hát az a furcsa helyzet állt elő, hogy Négyesi Lajos ezredes úr az előadó, és hát a hétvégén Siófokon szintén megemlékeztünk Mohácsról, és szintén Négyesi Lajos volt az előadó, tehát meghallgatom újra. Teszem hozzá, hogy nem fog nehezemre esni, mert jó előadóról beszélünk, nagy tudású emberről, és hát a jópap holtig tanul alapon. Minden videóját megnéztem ezredes úrnak, és mivel itt most megint lehetősége van meghallgatni, biztos vagyok benne, hogy megint lesz néhány olyan mondat, amit korábban nem hallottam, úgyhogy érdeklődve várom.
2: Utóbbi időben egyre többet fordulsz elő Pakson, gondolom több oka is van. Előszeretettel hívnak egyébként különböző rendezvényekre is, ha jól tudom.
3: Ez így van. Különösen azóta, mióta az új városvezetés van, tehát amióta Anita itt a polgármester, azóta úgy gondolom, hogy valóban több hivatalos rendezvényre is kaptam meghívást. De hát előtte is jöttem, mert a horgászat az ide köt, tehát a füzes meg a kondor, és hát kötelező megjelenéseim vannak a paksi halakat illetően is. Meg hát itt lakik a fiam, tehát az Olivér fiam továbbra is paksi. Úgyhogy itt dolgozik, itt él, még egy plusz és nagyon nyomós érv, hogy jöjjek, amikor tudok. Nagyon szeretném elmondani, hogy nagyon szeretem Paksot, és nagyon szerettem itt lakni, és a mai napig előszeretettel példálózok a paksi éveimmel. 12 évet voltam itt. Azért az nem kevés idő egy ember életéből, úgyhogy, és nagyon megszerettem Paksot, tehát ha valahova, ide mindig szívesen jönk.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

Ez volt Tóra M. Pure és a Tears in Your Eyes 2018-ból. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, majd Gabi következik a hírösszefoglalóval, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: A hét mindennapján már non-stop nyitvatartással vár a Solti Kurta Kocsma büféje. Isteni szendvicsek, remek frissítők, finom kávé, éjjel-nappal Solton a Kecskeméti út 72 szám alatt. Térj be hozzánk! Solt Kurta büfé.
2: Szeptember 3-ától 5-éig újra életre kel a Sárgödör tér. Jön a Paksi Borbála. Csütörtökön fellép többek között a Cimbali Band, a Tambura Zenekar és a Zuboj. Pénteken Latin Combo, Szexárdi Jazz Quartet, Csík János és a Mezó, valamint Ritmus a Zenekar és Firkin. Szombaton Belvárosi Betyárok, Eszterhéj, Máklikör, Rockfave és a Kacaj Zenekar érkezik.

0: fényre írt szó és további helyi fellépők a Paksi Borbálán szeptember 3-ától 5-ig, csütörtöktől szombatig a Sárgödör téren. Kultúra, bor, színpad és zene 3 napon keresztül.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Az Európai Bizottság 6,1 milliárd euró értékű védelmi beszerzést hagyott jóvá Ukrajna számára, írja az MTI. A portál értesülései szerint az összegből többek között lég- és rakétavédelmi rendszereket, rakétákat, lőszereket és radarokat vásárolhatnak. Orbán Anita feljelentést tett a Szijjártó féle lélegeztetőgép beszerzések ügyében. A hvg.hu a külügyminiszter közlésére hivatkozva azt írta, hogy a tárcánál zajló átvilágítás során talált információk a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és egyéb bűncselekmények gyanúját vetik fel, ezért tették meg a szükséges jogi lépéseket. A Paks-Duna-Szent Benedek közötti fenékküszöb beruházás elengedhetetlen volt, erről Cseh Tamás, a Paksi Körzet országgyűlési képviselője beszélt rádiónknak. Cseh Tamás azt is kifejtette, hogy véleménye szerint a vízügyi szakemberek jelzése alapján dönteni kellett, és Magyar Péter miniszterelnök helyes döntést hozott.
3: Az a legfontosabb, hogy a beavatkozás nélkülözhetetlen volt, elodázhatatlan és elengedhetetlen. Tehát enélkül ma már biztos, hogy egy nagyon visszafogott, lényegében leállt paksi atomerőmű mellett beszélgetnénk, és látva a romániai párhuzamos példát, párhuzamos valóságot, nem sok jóval kecsettetett volna a közeljövő számára. Az, hogy ez a beruházás miért nem valósult meg hamarabb, milyen megelőző lépések lehettek volna, úgy gondolom, hogy ez egy másik vitának, vagy másik asztalnak lesz majd a mondani valója. Most nagyon fontos volt, hogy szembesülve azokkal az előrejelzésekkel, amiket a vízügyi szakemberektől kaptunk, dönteni kellett. Magyar Péter miniszterelnök pedig hozott egy kemény, de nagyon jó döntést.
2: Cseh Tamás országgyűlési képviselőnek a döntés kapcsán több feladata is volt.
3: Nekem a szerepem az benne, hogy ezt a döntést elfogadtassam, ezt a döntést minél több helyre eljuttassam, elmagyarázzam az embereknek, és valamilyen módon azt a hátteret biztosítsuk az itt dolgozó szakembereknek és az ide érkező döntéshozó politikusoknak, amiben jól érezhetik magukat. Az idő úgy hozta, és ez volt aztán a végső konzekvencia, hogy nekem a legnagyobb szerepem itt az ellátási láncba volt. Itt óriási civil összefogás, óriási megmozdulás volt. Nem volt nehéz sem az élére állni, sem előre mozdítani, vagy segíteni ebben a folyamatban. Itt minden ilyen álomszerűen történt.
2: A Paks 2 ZRT munkatársai idén is részt vettek a Paks Kistérségi Szociális Központ Pajtáska elnevezésű jótékonysági akciójában, adta hírül a társaság a közösségi oldalán. Az akció keretében, mint minden évben, tanszereket és iskolatáskákat adományoztak a rászorulóknak.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most.
4: A pontos idő 17 óra 3 perc, augusztus 26-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdődik is az újabb fergetegesen izgalmas óránk. Köszönjük szépen Gabinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább, mégpedig, ahogy az beígérhettem az előző óra végén, Dua Lipa kezdi az óránkat a Training Season-nel 2024-ből. Let's go!
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Új időpontban, 28-án, azaz pénteken este 8 órától itt Pakson a Dunaparton jazzhajó várja a zene és gasztronómia kedvelőit. Édességekkel, amik elbűvölnek, borokkal, amik kísérnek, egy este, ami édesen jó. Különleges édességek, válogatott borok és élő jazzzene várja a kilátogatókat. A következő paksi kosár termelői és kézműves piac szeptember 2-án, azaz jövő hét szerdán várja a kedves vásárlókat itt Pakson, a Villany utcai piac téren 17 órától 18 óra 30 percig. Szeptember 8-án, azaz kedden 17 óra 30 perctől itt Pakson a Csengei Dénes Kulturális Központ könyvtár galériájában ismét irodalmi önképzőköri előadás várja az érdeklődőket Tóth Judit foglalkozás vezető vezényletével. Ezután Nádasdi Ádám nyelvész, költő, műfordító életműve lesz a téma. Szeretettel várnak minden érdeklődőt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

Empire of the Sun-t hallottatok, ez volt a Walking on a Dream 2025-ből. Nos, még két track következik, egy Emily Hallótól és Szép-től, egy pedig Carly Rae Jepsen-től, utána egy kis reklám erejéig lelépünk, de aztán jövök vissza zenékkel, mintha mi sem történt volna. De a szó most még Emily Hallóé és Szép-é, a Safe Zone-t fogjátok hallani 2020-ból. Let's go!

0: FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Nincs ötleted, hogy hogyan zárd a nyarat? Töltsük együtt a nyár utolsó közösségi délutánját a Paksi Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola közösségépítő vadonatúj rendezvényén. Augusztus 30-án vasárnap délután 2-től egészen évfélig vár a Tehetség Művészeti Korzó. Indítsd a veterán autókkal és a kézműves programokkal, 3 órától interaktív táncház, 4 órától népviseleti fashion show, 6-tól a Művészeti Iskola növendékeinek gálája, 7-től utcaszínház. Este 9 óra után a latin ritmusoké és a boogie a főszerep. Ezen kívül utcai kávéház, fröccs terasz és finom ételek várnak egészen éjfélig. Tehetség művészeti korzó. Augusztus 30-án vasárnap a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola előtt. Pakson a régi Firhang és a Bronxburger közötti útszakaszon. A belépés teljesen díjtalan. Tehetség művészeti korzó. Hagyomány, művészet és közösség egy helyen.
0: Reklámot hallottatok.

Bob Marley hallhatatlan Sun is Shining című trackjét hallottátok Funkstar Deluxe 2000-es remixében. Nos, augusztus 26-a van, ez azt jelenti, hogy a mai napon Izsó, Margit, Natália és Cseke nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalommal, amely az ő névnapjuk. Emellett pedig 237 éve történt az a nagy esemény, hogy a francia nemzetgyűlés kiadta a világtörténelmi jelentőségű deklarációját az emberi jogokról. 1789. augusztus 26-án történt. Az emberi jogok nyilatkozata az amerikai virginiai nyilatkozat mintájára kimondta a demokratikus alapjogokat, szabadság, egyenlőség, testvériség, valamint személyi szabadság, jogegyenlőség és világpolgárság. Ennek szellemében folytassuk tovább, Louis Capaldi következik a Love the Hell Out of You 2025-ben.

Rigardtól, Troy Sivantól és Tate McRae-től hallottátok a You című trackket 2021-ből. Ezzel a trackkel búcsúzom, köszönöm, hogy velem tartottatok, köszi, hogy a Paks FM-mel tartottatok, tartsatok továbbra is velünk, én azt tanácsolom. Én Gracza Levente vagyok, és holnap ugyanígy a délutáni órákban találkozhatok velem. Legyen királynapotok, sziasztok srácok!

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. És Paks Barátság út 3. Egy kis állatkert a Kisváros TV-ben.
1: Anya, ugye hazavisszük?
3: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flottaárak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márkakereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Ukrajnát támogató magyar állampolgárokat tüntetett ki Volodymyr Zelenszky, írja az MTI. Záhony polgármesterét, Helmeci Lászlót és a magukat kárpátaljai sárkányoknak nevező, egy önálló ukrán területvédelmi zászló aljat támogató magyarországi civil szervezet társalapítóját, Kerekes Nagy Gáspárt is állami kitüntetésben részesítette az ukrán elnök. Ukrajna függetlenségének 35. évfordulóján közölte az államfő hivatalos internetes oldalán. Az iskola kezdési támogatás mellett az államkincstár hétfőtől több családtámogatás folyósítását is megkezdítette közé közösségi oldalán a kormány. A bejegyzésben azt írják, hogy a szeptemberi családi pótlék a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermekgondozási díj, a csecsemőgondozási díj, valamint a gyermeknevelési támogatás kiutalása is megkezdődik a jövő héten. A Paks-Duna-Szent Benedek közötti fenékküszöb beruházás elengedhetetlen volt, erről Cseh Tamás, a Paksi Körzet országgyűlési képviselője beszélt rádiónknak. Cseh Tamás azt is kifejtette, hogy véleménye szerint a vízügyi szakemberek jelzése alapján dönteni kellett, és Magyar Péter miniszterelnök helyes döntést hozott.
5: Az a legfontosabb, hogy a beavatkozás nélkülözhetetlen volt, elodázhatatlan és elengedhetetlen. Tehát enélkül ma már biztos, hogy egy nagyon visszafogott, lényegében leállt paksi atomerőmű mellett beszélgetnénk, és látva a romániai párhuzamos példát, párhuzamos valóságot, nem sok jóval kecsetetett volna a közeljövő számára. Az, hogy ez a beruházás miért nem valósult meg hamarabb, milyen megelőző lépések lehettek volna, úgy gondolom, hogy ez egy másik vitának, vagy másik asztalnak lesz majd a mondani valója. Most nagyon fontos volt, hogy szembesülve azokkal az előrejelzésekkel, amiket a vízügyi szakemberektől kaptunk, dönteni kellett. Magyar Péter miniszterelnök pedig hozott egy kemény, de nagyon jó döntést.
4: Cseh Tamás országgyűlési képviselőnek a döntés kapcsán több feladata is volt.
5: Nekem a szerepem az benne, hogy ezt a döntést elfogadtassam, ezt a döntést minél több helyre eljuttassam, elmagyarázzam az embereknek, és valamilyen módon azt a hátteret biztosítsuk az itt dolgozó szakembereknek, és az ide érkező döntéshozó politikusoknak, amiben jól érezhetik magukat. Az idő úgy hozta, és ez volt aztán a végső konzekvencia, hogy nekem a legnagyobb szerepem itt az ellátási láncba volt. Itt óriási civil összefogás, óriási megmozdulás volt. Nem volt nehéz sem az élére állni, sem előre mozdítani, vagy segíteni ebben a folyamatban. Itt minden ilyen álomszerűen történt.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
4: Új másodedző érkezett Pécsről az atomerőműesek kosárcsapatához. Ivica Szkelin vezetőedző segítője, a 30 éves Berkics Bence, aki 6 éve edzősködik. Bence játékosként több hazai klubnál is megfordult, később edzői pályafutását az NKA Universitas Pécsnél kezdte meg, ahol utánpótlás edzőként, majd a férfi felnőtt csapat másodedzőjeként segítette a klubot. A fiatal szakember a magyar U18-as válogatott edzői stábjának is oszlopos tagja. Fő feladata az új vezetőedző munkájának segítése mellett az ellenfelek feltérképezése, valamint a játékosok egyéni fejlődésének a segítése, kiemelten a fiatal játékosoknak.
6: Én Pécsről származom, egy szezont leszámítva eddig minden kosárlabdával kapcsolatos tevékenységem az Pécshez volt köthető. Játszottam a PVSK-ban, játszottam a Rád Géber Akadémián, és most az elmúlt 6 évben a Rád Géber Akadémiánál edzősködtem is, dolgoztam felnőttekkel, utánpótlásban is, majdnem minden korosztálya. Csapatszinten elért eredményben azt mondanám, amikor 3 éve feljutottunk az NKP csapatával az NB1-be, az szerintem eddigi pályafutásom csapatszinten elért legnagyobb sikere. Személyes sikeremnek azt tartom, hogy most már a 3. nyara dolgozhatom az U18-as fiú válogatottal, mint másodedző. Nagyon szeretek a fiatalokkal foglalkozni, szóval remélem, ezt még folytathatom is a jövőben. Nagyon jól érzem magam itt, tetszik a város is. Még nem volt időm nagyon felfedezni, de már jártam egy-két helyen. Közeg is nagyon jó. Majdnem mindenkit ismertem már így korábbról. Egy korosztály vagyunk azért többekkel, tehát játszottunk egymás ellen utánpótlásban, vagy voltunk Kivacsevics Márkóval még annó Pécsen. Még csapattársak voltunk 11 éves korunkban, azóta ismerjük egymást. Az edzőistáb is nagyon nyitott volt. Én mindenképp szeretném azt, hogy látványos és gyors kosárlabdát játszunk.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: FM.
1: Összekött.
0: Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Ábi kedvenceit.
2: Ezúttal egy órán keresztül a világ városai kerülnek a középpontban, pontosabban azok a slágerek, amelyek egy-egy városhoz kötődnek, New York, Los Angeles, Budapest, San Francisco és még sok más hely felkerül a zenei térképünkre. Lesznek dalok, amelyek már a címükben is megidéznek egy várost, és olyanok is, amelyek egyből elrepítenek minket a világ egyik másik pontjára. Amerikától Európáig járjuk majd a városokat, természetesen végig a

0: engedély nélkül, csak zenével, New York, Budapest, San Francisco és még rengeteg város egyetlen órában sűrítve.
1: Men's Stop kedvencek Ábitól minden csütörtökön déltől egyig.

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Az Európai Bizottság 6,1 milliárd euró értékű védelmi beszerzést hagyott jóvá Ukrajna számára, írja az MTI. A portál értesülései szerint az összegből többek között lég- és rakétavédelmi rendszereket, rakétákat, lőszereket és radarokat vásárolhatnak. A magyarországi villamosenergia rendszererőművi teljesítménye normalizálódásának eredményeként a Mavir Zrt., mint a villamosenergia rendszer irányítója, visszavonta a villamosenergia rendszer jelentős zavara besorolású krízishelyzetet, és az erre az esetre kialakított protokollt adta hírül a társaság a honlapján. Közleményükben azt írják, a rendelkezésre álló termelő kapacitások és tartalékok mellett a magyarországi villamosenergia rendszer egyensúlya és az ellátás normál üzemben biztosítható. A Paks-Duna-Szentbenedek közötti fenékküszöb beruházás elengedhetetlen volt, erről Cseh Tamás, a Paksi Körzet országgyűlési képviselője beszélt rádiónknak. Cseh Tamás azt is kifejtette, hogy véleménye szerint a vízügyi szakemberek jelzése alapján dönteni kellett, és Magyar Péter miniszterelnök helyes döntést hozott.
3: Az a legfontosabb, hogy a beavatkozás nélkülözhetetlen volt, elodázhatatlan és elengedhetetlen. Tehát enélkül ma már biztos, hogy egy nagyon visszafogott, lényegében leállt paksi atomerőmű mellett beszélgetnénk, és látva a romániai párhuzamos példát, párhuzamos valóságot, nem sok jóval kecsetetett volna a közeljövő számára. Az, hogy ez a beruházás miért nem valósult meg hamarabb, milyen megelőző lépések lehettek volna, úgy gondolom, hogy ez egy másik vitának, vagy másik asztalnak lesz majd a mondani valója. Most nagyon fontos volt, hogy szembesülve azokkal az előrejelzésekkel, amiket a vízügyi szakemberektől kaptunk, dönteni kellett. Magyar Péter miniszterelnök pedig hozott egy kemény, de nagyon jó döntést.
2: Cseh Tamás országgyűlési képviselőnek a döntés kapcsán több feladata is volt.
3: Nekem a szerepem az benne, hogy ezt a döntést elfogadtassam, ezt a döntést minél több helyre eljutassam, elmagyarázzam az embereknek, és valamilyen módon azt a hátteret biztosítsuk az itt dolgozó szakembereknek, és az ide érkező döntéshozó politikusoknak, amiben jól érezhetik magukat. Az idő úgy hozta, és ez volt aztán a végső konzekvencia, hogy nekem a legnagyobb szerepem itt az ellátási láncba volt. Itt óriási civil összefogás, óriási megmozdulás volt. Nem volt nehéz sem az élére állni, sem előre mozdítani, vagy segíteni ebben a folyamatban. Itt minden ilyen álomszerűen történt.
2: Közzétette az eheti házi orvosi rendelési időpontjait Gerjen község önkormányzata a közösségi oldalán. A bejegyzés tanúsága szerint pénteken nincs, holnap délelőtt 8 és 11 óra között, csütörtökön pedig 13 és 16 óra között lesz házi orvosi rendelés a településen. Sürgős esetben ügyeletes orvos dr. Kis Miki András, aki a 0629417031-es telefonszámon érhető el. Mint írják, 16 órától a Paksi ügyelet látja el a betegeket, amelynek telefonszáma 1830. A gerjeni önkormányzat felhívja továbbá a figyelmet bejegyzésében arra, hogy szeptember 18-án ingyenes szűrővizsgálatra lesz lehetőség Tengelicen.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: PogSFM. PogSFM. Összeköt. Rablóból elég lehet 40. De a PogSFM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a PogSFM-en.
1: Szombaton egy újabb toplistával találkozhatunk, az elmúlt egy hív összesítését alapul véve a legnépszerűbb és legfelkapottabb, legtöbbet forgatott felvételek egy listába tömörülnek, ez tehát a Top 50, amelyből jócskán kiveszi részét majd Bibi Rexa, ezúttal a Sad Girls-t hozza.

0: szombat délután 3-tól is számítok a figyelmetekre. Pörgessük le együtt a Paks FM hivatalos slágerlistáját.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele.

0: Mindjárt folytatjuk. Következik a Tudomány mai állása című magazin. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Ukrajnát támogató magyar állampolgárokat tüntetett ki Volodymyr Zelenszky, írja az MTI. Záhony polgármesterét, Helmeci Lászlót és a magukat kárpátaljai sárkányoknak nevező, egy önálló ukrán területvédelmi zászló aljat támogató magyarországi civil szervezet társalapítóját, Kerekes Nagy Gáspárt is állami kitüntetésben részesítette az ukrán elnök. Ukrajna függetlenségének 35. évfordulóján, közölte az államfő hivatalos internetes oldalán. Orbán Anita feljelentést tett a Szijjártó féle lélegeztetőgép beszerzések ügyében. A hvg.hu a külügyminiszter közlésére hivatkozva azt írta, hogy a tárcánál zajló átvilágítás során talált információk a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és egyéb bűncselekmények gyanúját vetik fel, ezért tették meg a szükséges jogi lépéseket. A Paks Duna-Szent Benedek közötti fenékküszöb beruházás elengedhetetlen volt, erről Cseh Tamás, a Paksi Körzet országgyűlési képviselője beszélt rádiónknak. Cseh Tamás azt is kifejtette, hogy véleménye szerint a vízügyi szakemberek jelzése alapján dönteni kellett, és Magyar Péter miniszterelnök helyes döntést hozott.
2: Az a legfontosabb, hogy a beavatkozás nélkülözhetetlen volt, elodázhatatlan és elengedhetetlen. Tehát enélkül ma már biztos, hogy egy nagyon visszafogott, lényegében leállt Paksi atomerőmű mellett beszélgetnénk, és látva a romániai párhuzamos példát, párhuzamos valóságot, nem sok jóval kecsettetett volna a közeljövő számára. Az, hogy ez a beruházás miért nem valósult meg hamarabb, milyen megelőző lépések lehettek volna, úgy gondolom, hogy ez egy másik vitának, vagy másik asztalnak lesz majd a mondani valója. Most nagyon fontos volt, hogy szembesülve azokkal az előrejelzésekkel, amiket a vízügyi szakemberektől kaptunk, dönteni kellett. Magyar Péter miniszterelnök pedig hozott egy kemény, de nagyon jó döntést.
1: Cseh Tamás országgyűlési képviselőnek a döntés kapcsán több feladata is volt.
2: Nekem a szerepem az benne, hogy ezt a döntést elfogadtassam, ezt a döntést minél több helyre eljuttassam, elmagyarázzam az embereknek, és valamilyen módon azt a hátteret biztosítsuk az itt dolgozó szakembereknek és az ide érkező döntéshozó politikusoknak, amiben jól érezhetik magukat. Az idő úgy hozta, és ez volt aztán a végső konzekvencia, hogy nekem a legnagyobb szerepem itt az ellátási láncba volt. Itt óriási civil összefogás, óriási megmozdulás volt. Nem volt nehéz sem az élére állni, sem előre mozdítani, vagy segíteni ebben a folyamatban. Itt minden ilyen álomszerűen történt.
1: A strandfejlesztésről osztott meg tájékoztatót Fadnagykőség önkormányzata a közösségi oldalán. A bejegyzésből kiderül, hogy a település a Tolna vármegyei önkormányzati hivatallal konzorciumban 232,3 millió forintos, 100%-os Európai Uniós támogatásból alakítja ki a Faddi strandot a Faddi Duna partján. A beruházás során rendezett partszakasz, sétány, homokos part, játszótér és zöld felületek létesülnek, miközben törekednek a meglévő fák megőrzésére is. A projekt tervezett befejezési határideje 2026. december 31. Közzétette a szeptemberben érvényes hétvégi fogászati ügyeleti rendet Dunaföldvár község önkormányzata a közösségi oldalán. A bejegyzésből kiderül, hogy a dunaföldvári lakosok a Dunaújvárosban működő fogászati ügyeletet tudják igénybe venni. Az ügyelet a szeptemberi hétvégéken szombat és vasárnap 7 és 13 óra között érhető el. Felhívják a figyelmet arra, hogy az ellátás helyszíne az esetleges cserék miatt változhat, ezért érdemes előzetesen tájékozódni.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Fox FM. A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk. Én Strasser Andrea vagyok, és már is sorolom, hogy milyen témákkal várom a kedves hallgatókat. Brutális gyorsulási rekordot ért el Kínában egy elektromágneses vonat. Ezzel biztos, hogy fogunk foglalkozni, mint ahogy azzal is, hogy a klímaváltozás összezavarta a költöző madarak vonulási idejét, hogy hogyan történik mindez, illetve ez a folyamat arról is szó lesz. Ráküldték a daganat sejtekre a mesterséges intelligenciát, újfajta vizsgálatok jöhetnek. A Szegedi Biológiai Kutatóközpont dolgozott ki egy vadonatúj módszert, amely világszenzáció. Erről is szó lesz, és megvizsgáljuk majd a duzzasztó művek pozitív és negatív hatásait, ha már az idei száraz, aszályos nyarunk kapcsán a víz megtartással nagyon sokan foglalkoznak. Új rekordot állított fel a világ leggyorsabb sofőrje egy hidrogénhajtású járművel, és mivel mindezt egy sósivatagban tette, így a sósíkságok jelenségét is meg fogjuk vizsgálni, és szó lesz az európai tűzesetekről is, mert hogy egy tanulmány szerint a katasztrofális tűzeseteknek a valószínűsége akár a tízszeresére is nőhet az évszázad végéig csak az európai kontinensen. Mindenek előtt viszont egy egészen más témával kezdjük. Magasba emelkedett a világ legnagyobb elektromos repülője, első alkalommal egyébként egy akkumulátoros elektromos repülőgépről van szó, úgyhogy nézzük meg, hogy egészen pontosan hogy néz ki ez a rekord, amit felállított. A 27 perces út során 335 méteres magasságot ért el, majd egyszerűen visszatért. A teljes úthoz felhasznált energia költsége kevesebb, mint $5, azaz nem egészen

0: egy nagyobb kereskedelmi forgalomra szánt repülőgép fejlesztéséhez is használják. A vállalat, amely gyártja a gépet, azt állítja, hogy az első tesztrepüléseket 2028-ra tervezik, a cél pedig az, hogy ez a bizonyos gép, amelyet építenek, 2031-től már több tucat utast tudjon szállítani, tehát elektromos repülőgéppel. Nyilván az elektromos repülőgépek alapjaiban változtathatják meg a légi közlekedés gazdaságosságát, és olcsóbbá, gyakoribbá, valamint tisztábbá tehetik a légi közlekedést. A kérdés az, hogy valóban pár éven belül vagy évtizeden belül el tud-e terjedni a módszer. És ez a fajta géppark. Az elektromos repülés egyik legnagyobb előnye, hogy repülés közben nem bocsát ki a gép széndioxidot és más égéstermékeket sem. A légi közlekedés a globális széndioxid kibocsátás mintegy 2,5%-áért felelős, és a klímára gyakorolt hatása ennél is nagyobb, többek között a vízgőz és a kondens csíkok miatt. Teljesen egyértelmű, hogy nagyon jó lenne, ha minden repülőgép elektromos repülőgép lenne, akár már holnaptól, viszont az elektromos repülőgépek előtt nagyon komoly műszaki akadályok állnak. A legnagyobb probléma az akkumulátorok energiasűrűsége. A repülőgépek számára döntő fontosságú, hogy minél több energiát minél kisebb tömegben tudjanak magukkal vinni. A kerozin kilogrammonként még mindig nagyságrendekkel több energiát tárol, mint a korszerű lítium-ion akkumulátorok, miközben az akkumulátorokat nem lehet egyszerűen menet közben újra tölteni.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Paks FM.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: A klímaváltozás összezavarta a költöző madarak vonulási idejét. Ezzel a hírrel folytatjuk hamarosan, előtte viszont ránézünk arra az elektromágneses vonatra, amely gyorsulási rekordot ért el. 5,3 másodperc alatt gyorsult fel álló helyzetből 800 km/órás sebességre, ezzel egyébként saját rekordját is megdöntötte, és megközelítette egy utasszállító repülőgép utazó sebességét. Ha ez a vonat így haladna, akkor ebben az Egyesült Államokban mondjuk New Yorktól Los Angelesig 5 óra alatt el tudna jutni, tehát a keleti parttól egészen a nyugati partig. Ez a távolság egyébként körülbelül 4000 kilométer, 2400, illetve 500 mérföld közötti távolság, amit repülővel valóban meg lehet tenni 5 óra alatt, autóval viszont általában 40-45 óra. Az út persze csak akkor 40 vagy 45 óra a New York-Los Angeles távolság, ha pihenés nélkül vezetnek egy autót. Szóval visszatérve erre a bizonyos vonatra, ezt a gyorsulási tesztet egy kínai tartományban hajtották végre még tavaly év végén. A kínai állami média hírt is adott róla, de a világsajtóban csak most terjedt el, írja a covid.hu. A Hupei laboratórium még korábban egyébként azt közölte, hogy olyan maglev vonat kifejlesztését tervezi, amely 1000 km/órás sebességre is képes. A maglev vonat mágneses lebegtetésű vonat, mágneses mező segítségével lebeg a sín felett, nincs fizikai súrlódás a vonat és a sín között, így rendkívül csendesen és nagyon gyorsan tud haladni. Ez a vasútrendszer tehát mágneses lebegtetésre alapszik. A vonatot mágneses erő emeli a sínek fölé, kiküszöbölve a súrlódást a gyorsabb és simább haladás érdekében. Pályája elektromágnesekkel van felszerelve, amelyek képesek változtatni mágneses pólusaik irányát. A szerelvény előtti pólusok vonzzák a szerelvény elejét, majd amikor elhalad mellettük, az áram iránya megfordul, és a mögötte lévő pólusok taszítóvá válnak, a kétféle hatás mozgatja a vonatot. Jelenleg egyébként a világon mindössze 6 maglev vasúti rendszer működik, 3 Kínában, 2 Dél-Koreában és 1 Japánban. Egyébként a tervek szerint a kínai nagysebességű elektromágneses hálózatot nem feltétlenül személyszállításra fogják használni, hanem inkább katonai vagy űripari célokra. És akkor most nézzük, hogy mi a helyzet a madarainkkal. Egy egészen más téma. A klímaváltozás miatt az elmúlt években a költöző madarak vonulásának időzítése is változott, ami komoly alkalmazkodási kihívás elé állíthatja a madarakat, mondta Lovászi Péter, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Monitoring és Kutatási Osztályának vezetője az MTI-nek. Lovászi szerint a hosszú távra vonuló madárfajok többségének állománya csökkenő tendenciát mutat, amelyben szerepet játszik az is, hogy egyre kevesebb olyan megfelelő terület áll rendelkezésükre, ahol az út során megpihenhetnek és úgy feltölthetik az energiatartalékaikat. A szakértő szerint a vonulás időzítésére a legközvetlenebb hatást a táplálék mennyiségének módosulása jelenti. A sekélytavak kiszáradása például befolyásolja a parti madarak költözését, míg a bogyós termések, köztük a bodza korábbi érése számos kistestű énekes madárnál hozhatja előrébb az elvonulás kezdetét, írja a Telex tudományos rovata. Az pedig, hogy tavasszal egyre korábban jelennek meg a rovarok, szintén következménnyel lehet mindenre, ugyanis a genetikailag rögzült időpontban érkező rovarevő madarak könnyen lemaradhatnak a táplálékbőség időszakáról, így fiókáik számára is kevesebb élelmet tudnak biztosítani. Idén április első felében egyébként a kedvezőtlen időjárás miatt alig érkeztek afrikai vonuló madarak Európába, így a fehér gólyák egy része is később kezdte meg a költést a megszokottnál. Emiatt ezeknek a pároknak a fiókái csak nemrég repülhettek ki, ami az elvonulást is valamelyest elnyújtja.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: BoxFM.
1: BoxFM.
0: BoxFM.
2: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
3: Ráküldték a daganatsejtekre a mesterséges intelligenciát, jöhetnek az újfajta vizsgálatok, állítja a Szegedi Biológiai Kutatóközpont, amely daganatsejtek egyedi vizsgálatára dolgozott ki a mesterséges intelligenciát alkalmazó, a vizuális jellemzők mellett a molekuláris tulajdonságokat is elemző módszert, írja a HVG tudományos rovata. A rákos tumor sokféle, eltérően működő sejtcsoportból áll. Ezek között már a diagnózis pillanatában ott rejtőzhetnek azok a sejtek is, amelyek hónapokkal vagy évekkel később áttéteket indíthatnak el, vagy ellenállhatnak a kezeléseknek. A kihívás az, hogy ezeket a kritikus sejtcsoportokat időben rendkívül nehéz felismerni. Ebben értek el áttörést nemzetközi együttműködésben a Horvát Péter vezette lendület mikroszkópos képelemzés és gépi tanulás kutatócsoport szakemberei. A csoport mesterséges intelligencián alapuló módszereket fejleszt, amelyek a Molecular Medicine című folyóiratban számoltak be arról, hogy a leggyakoribb és legtöbb halálesettel járó vesét érintő daganat típusból, a világos sejtes veserákból származó mintákon a világon először mérték meg egy sejt szinten a tumor klónok genetikai és fehérje állományát. A hagyományos molekuláris vizsgálatok sokszor a teljes szövet mintát egyszerre elemzik, ezért könnyen elveszhet, hogy a tumor egyes részei egészen másképp működnek, mint a többi. Az új megközelítés célja, hogy a kutatók ne csak azt lássák, hogyan néz ki egy daganat, hanem azt is, hogy hogyan működnek benne a különböző sejtcsoportok. A vizsgálat technológiai hátterét a Szegedi Kutatócsoport által létrehozott automatizált egysejtes kutatási központ biztosítja. Ez a világszinten is egyedülálló rendszer lehetővé teszi, hogy emberi beavatkozás nélkül a nap 24 órájában izolálják a mesterséges intelligencia által nagy pontossággal kijelölt sejteket, majd elvégezzék azok molekuláris elemzését. A megközelítés alapját az úgynevezett Deep Visual Proteomics adja. A módszerben a mesterséges intelligencia először elemzi a szövettani képet, felismeri a fontos sejttípusokat, vagy sejtcsoportokat, majd a kutatók ezeket vékony lézernyalábbal célzottan kiemelik a mintából. Ezután feltérképezik, hogy milyen fehérjék vannak jelen a sejtekben. A módszerrel a fehérjék közvetlenül jelzik, hogy hogyan működik, növekszik, alkalmazkodik, vagy válhat ellenállóvá egy daganatsejt. A tanulmányban a kutatócsoport a módszert egy fontos ponton egyébként továbbfejlesztette, a képelemzéssel kiválasztott tumorsejt csoportokat már nem csak fehérje szinten vizsgálta, hanem elemezte azt is, hogy az adott sejtben mely gének aktívak. Ez különösen fontos volt azoknál a sejtcsoportoknál, amelyek mikroszkóp alatt is veszélyesebbnek tűntek. A kutatók így ugyanazokat a sejtcsoportokat két oldalról tudták megvizsgálni. Látták, hogy milyen gének vannak bekapcsolva bennük, és azt is, hogy ebből milyen fehérje szintű működés valósul meg. A megközelítés segítségével pontosan feltárható, hogy a rákos daganaton belül eltérően kinéző sejtcsoportok miben különböznek egymástól biológiailag. Ez azért lényeges, mert egy daganat sejt agresszivitását nem egyetlen tényező magyarázza, hanem több folyamat együttese. A génaktivitás, a fehérjék működése, az anyagcsere és az immunrendszerrel való kapcsolat egyszerre aktív.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: A rendkívül aszályos, száraz, csapadékmentes nyarunkon nagyon sokat foglalkoztak azzal szakértők, hogy hogyan lehet a vízgazdálkodásunkkal másképp bánni, de vajon hogyan segíthetnek ezen a folyami, konkrétan a dunai vízlépcsők vagy duzzasztó művek? Vizsgáljuk meg ezt egy kicsit közelebbről, és nem csak azért, mert a paksi atomerőmű kapcsán is szó van erről. Először is tisztázzuk, hogy miről is van szó. A duzzasztó művek olyan létesítmények, melyek segítségével a folyó és állóvizek vízszintjét felduzzasztják az öntözés, az energiatermelés, vagy éppen a hajózás elősegítése céljából. Ezek az építmények a vízgazdálkodás régóta alkalmazott eszközei, sok esetben látványos és gyors megoldást kínálnak a vízhiány és a vízszint szabályozás terén, írja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Azonban működésük jelentősen befolyásolja a közvetlen környezetet, a hatások pedig egyaránt lehetnek kedvezőek és kedvezőtlenek is, úgyhogy vizsgáljuk meg ezt a történetet közelebbről. Egy biztos, a duzzasztó művek hatékonyan emelik és tartják magasabban a vízszintet, mellyel lehetővé válik a vízkészletek helyben tartása, továbbá az öntözés megvalósítása olyan területeken, ahol a víz gyorsan vonulna le a területről. Ezeknek a létesítményeknek szerepe lehet az energiatermelésben is, hiszen a duzzasztókkal vízerőművek hozhatóak létre, melyek megújuló energiaforrást is biztosítanak. A duzzasztó művek ezek mellett javíthatják a hajózhatóságot is, hiszen kiegyenlítik a vízszintet és csökkentik a sekély szakaszok kialakulását. Az ilyen területeken bizonyos esetekben akár vizes élőhelyek is kialakulhatnak. Ha csak az alföldünket nézzük, akkor a csökkenő vízhozamok és az egyre gyakoribb aszályos időszakok miatt felértékelődhet a duzzasztó művek szerepe. Hazánk felszíni vízkészleteinek 95%-a külföldi eredetű, ezáltal a vízgazdálkodás erősen kitett a határon túli viszonyoknak. Ennek értelmében különösen fontos a beérkező vízkészletek hatékony helyben tartása és hasznosítása. A duzzasztással létrehozott emelt vízterek képesek lehetnének a hozamcsökkenések mérséklésére, a felszín alatti vizek hatékonyabb utánpótlására és az öntözési igények kielégítésére. A kedvező hatások mellett azonban a duzzasztás komoly problémákat is okozhat, leginkább hosszú távon, nézzük meg ezeket is. A duzzasztók negatív hatásaként szokták emlegetni az áramlás lassulását, a hordalék lerakódását, mely főként a duzzasztómű felett található, ennek értelmében pedig a hordalék az alvízi szakaszról hiányzik. A jelenség miatt pedig a folyók medre egyre inkább mélyül, amely bizonyos esetekben a felszíni alatti vízszint csökkenését és a talajvíz megcsapolódását is eredményezheti. A felhalmozódó üledék idővel pedig a duzzasztóban lévő víz minőségét, az élőhelyek ökológiai állapotát és sebezhetőségét, továbbá a tározók kapacitását is csökkenteni fogja. Ezek mellett érdemes külön a folyóvízi élőhelyek megszűnéséről is beszélni. Sok őshonos élőlény mára eltűnt vagy visszaszorult, hiszen a duzzasztók fizikai akadályt jelentenek a számukra. A duzzasztó művek önmagukban nem tekinthetők egyébként jó vagy rossz megoldásnak, állítja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Hatásuk erősen függ a helyi adottságoktól és a hasznosítás céljától. Ennek tekintetében a jövő vízgazdálkodásában a duzzasztók alkalmazását mindig komplex rendszerek elemeként, lokális és regionális szinten egyaránt érdemes vizsgálni. Azt viszont szintén érdemes tudni ennek a témának a kapcsán, hogy a Duna teljes, mintegy 2850 kilométeres szakaszán több mint 60 nagyobb vízlépcső és duzzasztó mű működik, ebből több mint 55 Németország és Ausztria területén.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Új rekordot állított fel a világ leggyorsabb sofőrje, és mivel mindezt egy sósivatagban tette, így nem csak az új járgányt, illetve a rekordot fogjuk megvizsgálni a következőkben, hanem a sósivatagokat is. A brit Andy Green 1997-ben elsőként lépte át szárazföldön a hangsebességet, és most egy hidrogénnel működő belső égésű járművel ért el 653,9 km/órás sebességet a Utah állambeli legendás sósíkságon az Amerikai Egyesült Államokban. A föld leggyorsabb sofőréről van szó, tehát aki újabb rekordot állított fel mindezzel. Egyébként Andy Green 64 éves, és az egyetlen ember, aki szárazföldön egyáltalán átlépte a hangsebességet. Egy olyan hidrogénnel üzemelő, belső égésű járművel, amely működése közben nem keletkezik füstfelhő, mert hogy a járművet hidrogén hajtja, a kipufogóból pedig víz távozik. Ennél közelebb nem nagyon lehet kerülni a nulla széndioxid kibocsátáshoz, írja az sg.hu. Egyébként láttam a fényképet a járgányról, meg kell mondjam, inkább egy kerekekre szerelt rakétára hasonlít, mint egy autóra. Egyébként egy brit munkagépgyártó cég hozta létre a járművet, amely vállalat a szárazföldi sebességi rekord felállítása mellett azt is reméli, hogy a hidrogén motorokat az általa gyártott termékekben is felhasználhatja. Egyébként a hidrogénnel működő belső égésű járművek korábbi szárazföldi sebességi rekordját 2004-ben állították fel, akkor 298,5 km/órás sebességgel tudott a jármű, nem ez a jármű, közlekedni. Ehhez képest a mostani rekord tehát a 650 km/órás sebesség óriási ugrás, és mivel a sósivatag kifejezést többször használtam, ezen a sósíkságon 1912 óta rendeznek sebességi versenyeket, így nézzük meg, hogy egyáltalán mit nevezünk sósivatagnak. A sivatagok egyik gyakori megjelenési formája egyébként a sósivatag. Itt a felszínre valamilyen ásványi só, legtöbbször egyébként konyhasó rakódik le. A kizárólag sivatagi, illetve félsivatagi területeken jelenik meg maga a sósivatag, leggyakrabban lefolyástalan területek legmélyebb pontjain, zárt medencék kiszáradt tómedreiben jön létre. Nem tévesztendő össze a sósivatag az emberek által a világ minden táján létesített sólepárló telepekkel. A sóval feltöltött medencék ott alakulnak ki leggyakrabban, ahol a környező területekről érkező víz megállapodik. A területen a megállapodó vizet az erős napsugárzás elpárologtatja, az elpárolgó vízből kicsapódnak a benne oldott sók és ásványi anyagok, a folyamat többszöri ismétlődése során pedig a tómedre teljes egészében feltölti a vízgyűjtő területről beszállított só. A sós tavak egyébként veszélyes képződmények, mivel a sós felszín alatt üregek maradnak hátra, így a föléjük tévedő utazó alatt az üregek beszakadhatnak. A sós tómedreket a II. Világháború hadvezérei is természetes akadályként tartották számon, és felhasználták őket védelmi vonalaik kialakításához. A sósivatagok környezetében rendszerint egyébként agyagsivatagokat is lehet találni. Ennek az az oka, hogy az elsivatagosodás előtti korban a medencéket víz töltötte ki, és e vízben indulhatott meg az agyag keletkezése, ami pedig a sósivatagok előfordulását illeti, a világ legnagyobb kiterjedésű és egyben legmagasabban fekvő felszíni sómezeje a dél-amerikai Bolíviában található. Ezen kívül van több is az Amerikai Egyesült Államok területén. Afrikában pedig a kontinens északi részén vannak hatalmas medencék, amelyeket só tölt ki.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Magazinunk legvégén egy olyan témával jövök, amely szintén az aszályos, csapadékmentes száraz nyarunk kapcsán sokszor téma volt a hírekben, nem csak Magyarországon, mondhatnám világszerte, az európai katasztrofális tűzesetekről van szó, amelyeknek a valószínűsége akár a tízszeresére is nőhet az évszázad végéig, mondják a kutatók. A szélsőséges tűzeseteknek kedvező napok száma több mint a kétszeresére nőtt 1981 óta, elsősorban Dél-Európa egyes részein és Franciaországban, ezt állapította meg egy friss tanulmány, írja a Rakéta. A kutatók szerint a vegetáció tüzeknek kedvező időjárási feltételek, a hőség, az aszály és a szél határozottan intenzívebbekké váltak a térségben. Összességében Dél-Európában kevesebb egyébként a tűzvész, mint mondjuk az 1980-as években, de kegyetlenebbek és nehezebben lokalizálhatók, akárcsak a délnyugat Franciaországban pusztító óriás erdőtűz. A legsúlyosabb tűzeset az országban 1949 óta, amely idén 2026-ban volt. De hogy még adatokat hozzak, a Pireneusi félsziget nagy kiterjedésű övezeteiben, Franciaországban, Olaszországban és Görögországban a vegetáció tüzeknek rendkívül kedvező feltételek jellemezte nyári napok száma 1981 és 2025 között több mint kétszeresére nőtt. Vegetáció tűznek nevezünk egyébként minden olyan szabad területen, erdőben, mezőn vagy nádasban keletkező lángütést, amely az élő vagy a holt növényzetet, a fűféléket, a bozótot, az avart vagy a fákat egyszerűen felemészti. Ezek a tüzek terjedhetnek a talajszinten vagy a koronaszinten is. No de visszatérve erre a bizonyos friss tanulmányra, amely a hollandiai Groningen Egyetem kutatói keze alól jött ki, nos, a tudósok arra a következtetésre jutottak, hogy 1981 és 2010 között minden nyáron 10 alatt volt a tűzeseteknek kedvező napok száma, az elmúlt évtizedben ez a szám hozzávetőleg 25-re nőtt a tanulmányozott országok egyes részeiben. A folyamatot csak és kizárólag a globális felmelegedésnek tudják be a kutatók, és a helyzet csak tovább romlik, ha nem állítjuk meg a felmelegedést. Nem tudom, hogy tudjuk-e egyébként, hogy Európa a leggyorsabban felmelegedő kontinens, a nyugati részében júniusban rekordmeleg volt, mindezt az Európai Uniós Klíma Megfigyelő Központ is állítja. A World Weather Attribution nevű nemzetközi kutatócsoport is azt vizsgálja, hogy az ember okozta éghajlatváltozás mekkora szerepet játszik a szélsőséges időjárási eseményekben, és egyértelműen az ember okozta klímaváltozás miatt bekövetkező júniusi történelmi kánikulának tudja be a mostani franciaországi és spanyolországi tűzeseteket. Egyébként a most megjelenő tanulmány szerzői szerint a szélsőséges tűzveszély eme új korszakára megfelelő talajműveléssel és az ellene való küzdelem stratégiáinak a javításával, így a tüzek megfelelő ellenőrzésével lehet reagálni. Erről például Franciaországban már nagyon heves viták folynak. Ezzel a hírrel értünk mai tudományos magazinunk végére, de nagyon sok érdekességgel volt dolgunk. Új rekordot állított fel a világ leggyorsabb sofőrje egy hidrogénhajtású járművel, de Kínában is gyorsulási rekordot ért el egy elektromágneses vonat. Megvizsgáltuk a folyami duzzasztó művek pozitív és negatív hatásait, valamint a sósivatagokat, és arról is szó volt, hogy daganatsejtek egyedi vizsgálatára dolgozott ki egy új módszert a Szegedi Biológiai Kutatóközpont. A klímaváltozás összezavarta a költöző madarak vonulási idejét, és magasba emelkedett a világ legnagyobb elektromos repülője. Ezekről mind szó volt, úgyhogy remélem, hogy legközelebb is fogunk találkozni. És Strasser Andrea vagyok, mára búcsúzom, de további nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, és találkozzunk a legközelebbi tudományos magazin alkalmával is.
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Paks

0: Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Az Európai Bizottság 6,1 milliárd euró értékű védelmi beszerzést hagyott jóvá Ukrajna számára, írja az MTI. A portál értesülései szerint az összegből többek között lég- és rakétavédelmi rendszereket, rakétákat, lőszereket és radarokat vásárolhatnak. Az iskola kezdési támogatás mellett az államkincstár hétfőtől több család támogatás folyósítását is megkezdi, tette közzé közösségi oldalán a kormány. A bejegyzésben azt írják, hogy a szeptemberi családi pótlék a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermekgondozási díj, a csecsemőgondozási díj, valamint a gyermeknevelési támogatás kiutalása is megkezdődik a jövő héten. A Paks-Duna-Szent Benedek közötti fenékküszöb beruházás elengedhetetlen volt, erről Cseh Tamás, a Paksi Körzet országgyűlési képviselője beszélt rádiónknak. Cseh Tamás azt is kifejtette, hogy véleménye szerint a vízügyi szakemberek jelzése alapján dönteni kellett, és Magyar Péter miniszterelnök helyes döntést hozott.
2: Az a legfontosabb, hogy a beavatkozás nélkülözhetetlen volt, elodázhatatlan és elengedhetetlen. Tehát enélkül ma már biztos, hogy egy nagyon visszafogott, lényegében leállt paksi atomerőmű mellett beszélgetnénk, és látva a romániai párhuzamos példát, párhuzamos valóságot, nem sok jóval kecsetetett volna a közeljövő számára. Az, hogy ez a beruházás miért nem valósult meg hamarabb, milyen megelőző lépések lehettek volna, úgy gondolom, hogy ez egy másik vitának, vagy másik asztalnak lesz majd a mondani valója. Most nagyon fontos volt, hogy szembesülve azokkal az előrejelzésekkel, amiket a vízügyi szakemberektől kaptunk, dönteni kellett. Magyar Péter miniszterelnök pedig hozott egy kemény, de nagyon jó döntést.
1: Cseh Tamás országgyűlési képviselőnek a döntés kapcsán több feladata is volt.
2: Nekem a szerepem az benne, hogy ezt a döntést elfogadtassam, ezt a döntést minél több helyre eljuttassam, elmagyarázzam az embereknek, és valamilyen módon azt a hátteret biztosítsuk az itt dolgozó szakembereknek, és az ide érkező döntéshozó politikusoknak, amiben jól érezhetik magukat. Az idő úgy hozta, és ez volt aztán a végső konzekvencia, hogy nekem a legnagyobb szerepem itt az ellátási láncba volt. Itt óriási civil összefogás, óriási megmozdulás volt. Nem volt nehéz sem az élére állni, sem előre mozdítani, vagy segíteni ebben a folyamatban. Itt minden ilyen álomszerűen történt.
1: A Paks 2 ZRT munkatársai idén is részt vettek a Paks Kistérségi Szociális Központ Pajtáska elnevezésű jótékonysági akciójában, adta hírül a társaság a közösségi oldalán. Az akció keretében, mint minden évben, tanszereket és iskolatáskákat adományoztak a rászorulóknak.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paks FM.
0: Paks FM.
3: Összeköt.
0: Paks FM. Összeköt.

0: jelentkezz meg, az, hogy még élek, az nem véletlen. Vihar volt tegnap, mégis arra bíztat, legyen erő, újra meg.
1: Csak hazai. Hazai kedvencek itt. A Paks FM-en.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem halt, még komédiába. Répa csak színésze, az élet a diéta. Minek öröment

0: elmúlt az élet.
1: Kezdjetek el élni.
2: Paks FM.
1: Összeköt.
2: Összeköt.

0: be.
1: Csak hazai, hazai slágerek most a Paks FM-en.
0: Voltam én a fény, mikor jött az én. Voltam én a tűz, mikor

0: slágereivel. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Ukrajnát támogató magyar állampolgárokat tüntetett ki Volodymyr Zelenszky, írja az MTI. Záhony polgármesterét, Helmeci Lászlót és a magukat kárpátaljai sárkányoknak nevező, egy önálló ukrán területvédelmi zászló aljat támogató magyarországi civil szervezet társalapítóját, Kerekes Nagy Gáspárt is állami kitüntetésben részesítette az ukrán elnök. Ukrajna függetlenségének 35. évfordulóján, közölte az államfő hivatalos internetes oldalán. A magyarországi villamosenergia rendszererőművi teljesítménye normalizálódásának eredményeként a Mavir Zrt., mint a villamosenergia rendszer irányítója, visszavonta a villamosenergia rendszer jelentős zavara besorolású krízishelyzetet, és az erre az esetre kialakított protokollt adta hírül a társaság a honlapján. Közleményükben azt írják, a rendelkezésre álló termelő kapacitások és tartalékok mellett a magyarországi villamos energia rendszer egyensúlya és az ellátás normál üzemben biztosítható. A Paks-Duna-Szent Benedek közötti fenékküszöb beruházás elengedhetetlen volt, erről Cseh Tamás, a Paksi Körzet országgyűlési képviselője beszélt rádiónknak. Cseh Tamás azt is kifejtette, hogy véleménye szerint a vízügyi szakemberek jelzése alapján dönteni kellett, és Magyar Péter miniszterelnök helyes döntést hozott.
2: Az a legfontosabb, hogy a beavatkozás nélkülözhetetlen volt, elodázhatatlan és elengedhetetlen. Hát enélkül ma már biztos, hogy egy nagyon visszafogott, lényegében leállt paksi atomerőmű mellett beszélgetnénk, és látva a romániai párhuzamos példát, párhuzamos valóságot, nem sok jóval kecsetetett volna a közeljövő számára. Az, hogy ez a beruházás miért nem valósult meg hamarabb, milyen megelőző lépések lehettek volna, úgy gondolom, hogy ez egy másik vitának, vagy másik asztalnak lesz majd a mondani valója. Most nagyon fontos volt, hogy szembesülve azokkal az előrejelzésekkel, amiket a vízügyi szakemberettől kaptunk, dönteni kellett. Magyar Péter miniszterelnök pedig hozott egy kemény, de nagyon jó döntést.
1: Cseh Tamás országgyűlési képviselőnek a döntés kapcsán több feladata is volt.
2: Nekem a szerepem az benne, hogy ezt a döntést elfogadtassam, ezt a döntést minél több helyre eljuttassam, elmagyarázzam az embereknek, és valamilyen módon azt a hátteret biztosítsuk az itt dolgozó szakembereknek és az ide érkező döntéshozó politikusoknak, amiben jól érezhetik magukat. Az idő úgy hozta, és ez volt aztán a végső konzekvencia, hogy nekem a legnagyobb szerepem itt az ellátási láncba volt. Itt óriási civil összefogás, óriási megmozdulás volt. Nem volt nehéz sem az élére állni, sem előre mozdítani, vagy segíteni ebben a folyamatban. Itt minden ilyen álomszerűen történt.
1: A strandfejlesztésről osztott meg tájékoztatót Fadnagykőség önkormányzata a közösségi oldalán. A bejegyzésből kiderül, hogy a település a Tolna vármegyei önkormányzati hivatallal konzorciumban 232,3 millió forintos, 100%-os Európai Uniós támogatásból alakítja ki a Faddi strandot a Faddi Duna partján. A beruházás során rendezett partszakasz, sétány, homokos part, játszótér és zöld felületek létesülnek, miközben törekednek a meglévő fák megőrzésére is. A projekt tervezett befejezési határideje 2026. december 31. Közzétette az eheti házi orvosi rendelési időpontjait Gerjen község önkormányzata a közösségi oldalán. A bejegyzés tanúsága szerint pénteken nincs, holnap délelőtt 8 és 11 óra között, csütörtökön pedig 13 és 16 óra között lesz házi orvosi rendelés a településen. Sürgős esetben ügyeletes orvos dr. Kis Miki András, aki a 0629417031-es telefonszámon érhető el. Mint írják, 16 órától a paksi ügyelet látja el a betegeket, amelynek telefonszáma 1830. A gerjeni önkormányzat felhívja továbbá a figyelmet bejegyzésében arra, hogy szeptember 18-án ingyenes szűrővizsgálatra lesz lehetőség Tengelicen. A szennyvízberuházás munkálataival kapcsolatos hiba bejelentési felhívást tett közzé Pusztahencse község önkormányzata a közösségi oldalán. Mint írják, a 2024-ben megvalósult szennyvízberuházás munkálatai után több helyszínen hibák, süllyedések vagy egyéb problémák jelentkezhettek. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy az észlelt problémákat jelezzék a hivatal felé. A bejelentéseket a polgármester@pusztahencse.hu e-mail címen, illetve az önkormányzathoz eljuttatva lehet megtenni. A pontosabb ügyintézés érdekében lehetőség szerint fényképet és elérhetőséget is kérnek csatolni. A bejelentések határideje augusztus 28-án délelőtt 11:30.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffm.hu-n vagy a pakseffm mobil applikációján. Pakseffm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Pakseffm slágereivel. Pakseffm. Összekent.

0: csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Ábi kedvenceit.
1: Ezúttal egy órán keresztül a világ városai kerülnek a középpontban, pontosabban azok a slágerek, amelyek egy-egy városhoz kötődnek, New York, Los Angeles, Budapest, San Francisco és még sok más hely felkerül a zenei térképünkre. Lesznek dalok, amelyek már a címükben is megidéznek egy várost, és olyanok is, amelyek egyből elrepítenek minket a világ egyik másik pontjára. Amerikától Európáig járjuk majd a városokat, természetesen végig a

0: nélkül, csak zenével, New York, Budapest, San Francisco és még rengeteg város egyetlen órában sűrítve.
1: Best of kedvencek Ábitól minden csütörtökön délután.

0: Pablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
1: Szombaton egy újabb toplistával találkozhatunk, az elmúlt egy hív összesítését alapul véve a legnépszerűbb és legfelkapottabb, legtöbbet forgatott felvételek egy listába tömörülnek, ez tehát a Top 50, amelyből jócskán kiveszi részét majd Bibi Rexa, ezúttal a Sad Girls-t hozza.

0: szombat délután 3-tól is számítok a figyelmetekre. Pörgessük le együtt a Paks FM hivatalos lágerlistáját.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgess le Olasz Gabival együtt a slágerlistákat a szokott időben. Szombaton

Fox FM. Összeköt.

0: Az ön posta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak.